0: nyár folyamán a városi fenntartású intézmények Székesfehérváron. A munkálatok 3 bölcsödét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és egy egészségügyi intézményt érintettek. Angelina Jolie életében új korszak kezdődhet. A színésznő egyre inkább úgy érzi, ideje elhagynia az Egyesült Államokat és egy időre nomádabb életet élni. Az 51 éves sztár kaliforniai otthonát az év elején közel 30 millió dollárért hirdették meg, most pedig arról beszélt, hogy egy bizonyos életszakasz lezárult számára. Legfiatalabb gyermekei, Vivian és Knox, júliusban töltötték be a 18. életévüket.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szilágyi Keve és Csabai Vince. Megéri a Magyarországon profi sportolónak lenni. Nem csak a focisták keresik degeszre magukat Magyarországon, egy-egy kézilabdázó és kosaras is simán hazavisz 6-7 millió forintot havonta. Ugyan a pontos összegeket csak az aláíró felek ismerik, több sportoló és játékos ügynök is árulkodott alapnak. Például a kézilabda, ahol az átlagfizetés 3 millió forint. Ezek a fizetések férfiakra vonatkoznak, a nők fele annyit kapnak. Kivétel a röplabdában, ott a nők keresnek többet, mint a férfiak. Ám de ezek a fizetések is nagyon változók, mindenhol más és más mennyiségben kapjuk meg pénzünket.
1: Ezek bizonyítják, hogy csapatsportban éri meg a legjobban profinak lenni. Nyilván az egyéni sportolók is jó az összvagyonuk, csak a sportból például Csipes Tamara, aki 107,2 millió forintot szedett össze kajakozásból, vagy Szilágyi Áron, aki 78,5 millió forintot vívásból. Ám bár a kézilabdázók és vízilabdázók már felveszik versenyt keresetben a világelittel. Ennek köszönhetően a legjobb játékosok már nem állnak feltétlenül légiósnak, hanem itthon maradnak. A futballisták fizetése ugye jócskán elmarad a világsztárokétól, de mivel vannak már több mint 10 milliós havi fizetések is az NB1-ben, nem lehet okuk panaszra, főként ha az eredményeket is figyelembe vesszük.
0: De röplabdában miért keresnek kevesebbet a férfiak? Kaptuk meg a kérdést egyik kedves vendégünktől. Erre a válasz az, azért kapnak kevesebb fizetést a férfiak, mivel utánpótlásból jönnek fel a felnőtt csapatba, tehát nem kell külföldre igazolni. Főleg most, hogy lekorlátozták azt is, hogy egy pályán maximum 3 külföldi lehet.
1: A nőknél viszont megint más. Ott is nyilván utánpótlásból jutnak el páran a felnőtt csapatba, de inkább az igazolás játszik náluk. És ha sokan jönnek külföldről, azért borsát kell fizetni a csapatnak.

0: miénk.
1: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Megvakult a tínédzser, mert csak chipset és sült krumplit evett.
2: Helyrehozhatatlan látásvesztés szenvedett egy 17 éves bristoli fiú, miután éveken át szinte csak sült krumplit és chipset evett. A fiú 14 évesen került orvoshoz, mert fáradtnak és gyengének érezte magát. Az általános iskola után étrendjét kizárólag sült krumpli, chips, fehér kenyér és alkalmanként egy-egy szelet sonka vagy kolbász alkotta.
1: Az orvos akkor B12 vitamin hiányt állapított meg nála, és étrend kiegészítőket írt fel neki. Ám a fiú nem tartotta be az utasításokat, és nem is változtatott egy hangú étrendjén. Egy orvosi szaklapban publikált esett tanulmány szerint a fiú 3 évvel később a bristoli szemkórházba került, ahol előre haladott látásvesztés diagnosztizáltak nála.
2: Kezelőorvosa elmondta, hogy a fiú étrendjét továbbra is sült krumpli, burgonya chips, fehér kenyér és alkalmankénti sonka, valamint kolbász tette ki, és szinte egyáltalán nem fogyasztott gyümölcsöt és zöldséget. Az orvos szerint a fiú mindezt azzal magyarázta, hogy egyszerűen undorodik bizonyos textúrájú ételektől, csak az előbb említett ételektől érzi úgy, hogy meg akar és meg is tudja enni.
1: Az orvosok számos fontos vitamin, köztük a B12, és ásványi anyag hiányt állapítottak meg a fiúnál, aki nem volt sem kövér, sem sovány, de súlyos alultápláltsággal küzdött. A csontjaiból kivesztek az ásványi anyagok, ami egészen megdöbbentő az őkorában, jegyezte meg az orvos.
2: A fiúnál olyan mértékű látásvesztést állapítottak meg, hogy hivatalosan vaknak számít. Orvosa szerint a fiú látását vakfoltok nehezítik, amelyek miatt nem tud vezetni, gondjai vannak az olvasással, a tévénézéssel és az arcfelismeréssel. Ugyanakkor képes egyedül sétálni, mivel a perifériás látása megmaradt, tette hozzá a szakember.
1: A fiú betegsége. A táplálkozással összefüggő látási neuropátia kezelhető, amennyiben időben diagnosztizálják. Ha azonban túl sokáig kezeletlen marad, akkor a látóideg axonjai elhalnak, és maradandó károsodás alakul ki. Az orvos szerint a fiújéhez hasonló esetek nem gyakoriak, ugyanakkor a szülőknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a gyerekük túlságosan válogatós, ezért érdemes ilyenkor szakértői segítséget kérni.
2: A szakember szerint az a legjobb, ha a szülő nem kezd el szorongani, hanem minden étkezésnél megpróbál egy-két új ennivalót megismertetni a gyerekkel. Hozzátette, hogy a multivitaminokkal ki lehet egészíteni az étrendet, de tablettával nem lehet helyettesíteni az egészséges táplálkozást.
1: Lilla, te amúgy szoktál chipset enni? Szereted a chipset?
2: Igen, szeretem, néha eszek is chipset, de ezek után meggondolom. Y'all ready?

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kossa Sándor és Fodor Ambrus. A VEC a nemzetközi autóversenyzés egyik legjelentősebb sorozata, amely a megbízhatósági versenyzés hagyományait őrzi és fejleszti tovább. A bajnokság lényege nem csupán a gyorsaság, hanem az autók tartossága, a stratégiák hatékonysága, a csapatmunka és a versenyzők állóképessége. A sorozat központi eleme, hogy egy futam akár 6, 8 vagy 24 órán át is tarthat. Így a VEC az egyik legösszetettebb és legkiszámíthatatlanabb autóverseny a világon.
1: A VEC szezonjának csúcspontja minden évben a 24 órás Le Mans-i verseny, amely 1923 óta a világ legrégebbi és legismertebb hosszú távú futama. Le Mans nem csak technikai, hanem mentális kihívás is. Az autók és a versenyzők extrém terhelést kapnak, miközben változó időjárási és pályaviszonyok közt kell helytállniuk. A futam presztízse miatt a VEC egész szezonját gyakran ez a legendás versenyhez viszonyítják.
0: A bajnokság több kategóriában zajlik. A csúcsot a Hypercar géposztály jelenti, amelyben a világvezető gyártói többek között Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Alpine és BMW küzdenek egymással. Ezek a prototípusok a modern motorsport technológiai csúcsot képviselik fejlett hibrid rendszerekkel, aerodinamikai újításokkal és kiemelkedő teljesítménnyel. A Hypercar mellett amatőr és professzionális csapatok is részt vehetnek a GT kategóriákban, ahol olyan versenyautók indulhatnak, amely utcai sportkocsikra épülnek.
1: A VEC különlegessége a multi-drive rendszer. Minden autót három versenyző vezet, akik váltják egymást a verseny során. A siker kulcsa a versenyzők közötti összhang, a hibamentes vezetés, hatékony boxmunka és jól időzített stratégiai döntések. A hosszú távú versenyzésben a hiba ára sokkal nagyobb, mint a sprint futamoknál. Ezért a csapatoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a stabilitásra és a megbízhatóságra.
0: Az utóbbi években a VEC a motorsport egyik leggyorsabban fejlődő sorozatává vált, köszönhetően a gyártók visszatérésének és a Hypercar szabályrendszer sikerének. A bajnokságban fontos laboratórium az autóipar számára a fejlesztések jelentős része, különösen a hibrid technológia és az energiamenedzsment később a közúti autóban is megjelenhet.
1: A VEC így egyszerre a múlt tradíciónak és a jövő technológiájának találkozási pontja. A versenysorozat kihívásai, a kooperatív csapatmunka és a legendás Le Mans-i futam miatt mára a motorsport egyik legnagyobb, presztízsű és legnépszerűbb bajnokságává nőtte ki magát.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naál Barbara és Tokori Blanka.
1: Harry Styles 1994. február 1-én született Angliában. A Holmes Chapel Compromissive iskolának volt a tanulója. Tanárai szerint beszédes gyerek volt, amolyan osztálybohóca. Rendkívül népszerű volt sportokban, jeleskedett, azonban tanulmányaiban segítségére szorult, ezért nővére Gemma korapetálta. Iskolai tanulmányai alatt ismerkedett össze Nick Lowe-gal, Hayden Morris-szal és Will Sweeney-val, akikkel közösen megalapították a White Eskimo elnevezésű zenekart. Harry itt kezdett el először énekelni. A zenekarral egyszerre jelentkeztek a Bandák csatája elnevezésű helyi versenybe, ahol rajtuk kívül számos fiatal tehetség mutatta be, mit tud. A fődíjat ők vihették haza, ugyanis megnyerték a megmérettetést. A divat már tiniként fontos volt számára, népszerűsége véget, így fizetését a ruhatára frissítésére költötte, és többek között ezért vállalt hajnali munkákat, mint a pékségtakarítása vagy újságkihordás.
0: 2010-ben jelentkezett a 7. alkalommal megrendezett X-faktorba, mint szóló énekes. Első meghallgatásán Stevie Wonder Isn't She Lovely című dalát adta elő, ezzel a dallal pedig 2 igent kapott, így tovább jutott a második fordulóba. A második fordulóban már nem volt elég a Michael Jacksontól előadott Man in the Mirror dala. A zsűrik házánál Nicole Scherzinger énekesnő és vendégzsűritag azt javasolta annak az 5 fiúnak, Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik és Louis Tomlinson, hogy alkossanak egy fiúbandát, mert ugyan tehetségesek, de sikert külön-külön nem fognak elérni. Ennek hatására a fiúk 2 hetet kaptak arra, hogy összeszokjanak, ez alatt pedig összebarátkoztak és megismerték egymást, ezután már együtt el is kezdtek gyakorolni. Mivel a zenekarnak nevet is kellett adni, Harry a One Direction-nel állt elő, hiszen ugyaneddig nem ismerték egymást, de egy irányba tartanak az énekesi pályán. Simon Cowell-nek a mentoruknak tetszett az ötlet, szint ugyanígy másik fiúnak is, így lett a banda neve One Direction. A nagy sikerek után a banda feloszlott, mivel a tagoknak különböző céljai voltak.
2: Harry Styles szexualitása nem egyszer került gorcső alá, hiszen a rossz nyelvek, sőt meg annyi rajongó szerint az énekes a saját neméhez vonzódik, vagy legalább biszexuális. Styles nem igazán foglalkozik a pletykákkal, és gyakran süt el kétértelmű poénokat, tovább borzolva ezzel a kedélyeket. 2013-ban azonban egyértelműen tagadta a GQ magazinnak a vádakat azzal, miszerint 100%-ban heteroszexuális, és egyáltalán nem gondolja magát biszexuálisnak. Emellett a szóbeszédek nem zavarják, és mindig nagy támogatója lesz az LMBT közösségnek, hiszen hisz az egyenlőségben.
1: Szabad idejében sem tétlenkedett, hanem a korábbi pletykáknak igazat téve elvállalta első mozis film szerepét egy Christopher Nolan háborús drámában, ami a II. Világháborúban játszódik. Styles hátránnyal indult a One Direction-ös múltja véget, de a stábtagok nyilatkozata alapján láttak benne valami pluszt, amiért meg akarták tartani, és tetszett nekik, hogy ennyire harcolt a karakterért.
2: A film kedvéért vágta le hosszú haját, amelyet elajándékozott rákos gyermekeket támogató intézmény számára. Első kislemeze április 7-én érkezett, amihez a promóciós klippet március 25-én osztották meg az ITV-n. Styles ugyanezen a napon lecserélte az összes közösségi oldalának dizájnját fehérre, és eltűnt a One Direction weblapja az elérhetőségei közül.
0: A Sign of the Times először a BBC Radio One műsorában került lejátszásra, ahol Styles egy 2 órás interjút adott. Előtte pár perccel felkerült a felvétel az összes letöltő helyre, beleértve az iTunes-t, Apple Music-ot, Spotify-t és YouTube-ot is.
2: Reméljük, a jövőben még sokat hallunk Harry Styles-ról.
3: 97.5
4: All the time.
3: Táskarádió.
5: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: 95.5 Táskarádióta is beleférsz. A mikrofonnál Bódis Bence és Töreki Almira. Most bemutatjuk a Jonas Brothers-t. A Jonas család életében mindig ott volt a zene. A fiúk gyermekkoruktól kezdve apjuk gyülekezetében énekeltek. Miután 2005-ben leszerződtek, a zenekar megnevezésén töprengtek. Először a Sons of Jonas nevet találták ki, végül a Jonas Brothers néven állapodtak meg. Az első lemezük az It's About Time volt. Megjelenése eredetileg 2006. februárjára volt kitűzve, de számos alkalommal visszavonták. Az elhalasztás okai között szerepeltek a Sony Music vezetőségében történt változások, és az, hogy a vezetőség még egy dalt akart tenni az albumra. Az albumra felkerült az eredetileg Busted által sikerrel vitt két dal, Year 3000 és a What I Go to School For. Végül a lemezük 2006. augusztus 6-án került ki.
1: A Jonas Brothers első fellépése a Fehérházban 2007. április 9-én volt, a White House Easter Egg Roll-on, ahol a nemzeti himnuszt énekelték. 2007. június 27-én a Celebrating Women in Sports T-ball játékon elénekelték a himnuszt, és a játék után a saját dalaikkal szórakoztatták a piknik fogadáson résztvevőket. A saját nevükkel fémjelzett második album 2007. augusztus 27-én jelent meg. A Jonas Brothers harmadik stúdióalbuma, A Little Bit Longer 2008. augusztus 12-én jelent meg. A lemezen lévő összes szám legalább 3 napig az iTunes vezető listájának első helyén szerepelt. Október 9-én a banda lemondta a régóta várt turnét pár nappal kezdés előtt, együttesen belül létrejött feszültségek miatt. Ezután Twitter oldaluk megszűnt, így legtöbben tudták, hogy nem sokára a banda felbomlását fogják közölni. Október 29-én a fiúk hivatalosan is bejelentették az együttes feloszlását.
0: A rajongóknak mindössze csak 5 évet kellett várniuk, hogy a csapat újra együtt legyen. Habatortán, hogy a Sucker klipjében Nick felesége, Joe menyasszonya és Kevin neje is látható. A srácok azt is elmondták, hogy hosszú ideig terápiára jártak annak érdekében, hogy újra együtt tudjanak dolgozni. Az összeállás viszont elég jól sikerült, már több mint 30 dalt vettek fel, és Ausztráliába turnézni is fognak.
1: Végül jöjjön pár érdekesség a csapatról. Britney függőség. Ahogy a legtöbb fiatal tinédzser, ők is Britney Spears-en nőttek fel, nagy rajongói voltak a 2000-es évek pop hercegnőjének. Joe különösen csodálta zenéjét, és azt mondta az MTV-ben, hogy az első CD, amit megvásárolt, Britney Spears-é volt.
0: Inspiráció filmekből. Az együttes gyakran kapott zenei inspirációt mozivászonról. Az egyik legnagyobb slágerüket, a Love Bugot, Juno alapozta. Mindhárom srác beleszerelmesedett, és mindegyikőjük beletette a dalba a kedvenc elemeit a filmből.
1: A Jonas formáció. A banda szenzáció lett a fiatal rajongók körében. Mindazonáltal nem terveztek mindig együttessé válni. Nick Jonas mondta először a tesóknak, hogy a zenélésben lát jövőt. Az apjuk azt javasolta, hogy zenéljenek együtt, így alakult meg a J3 trió, ami hamar elnyerte a Jonas Brothers nevet.
0: Alias Paul. A legtöbb ember nem tudja, hogy Kevin nem éppen az, akinek gondoljuk. Valójában a keresztneve nem éppen Kevin, hanem Paul.
1: Nemzetek körül. A Jonas testvérek együtt nőttek fel New Jersey-ben, de a fiúk közül van, aki más államban született. Kevin New Jersey-ben, Joe Arizona-ban, Nick pedig Texasban. Lehet, hogy fiatalok, de már jártak mindenfelé.
0: Rock the Cover. A Rolling Stone, amerikai bulvármagazin a Jonas fivéreket tette borítóra 2008-ban, és ez volt az egyik legjobb üzleti döntésük az évtizedben. Az a bizonyos szám a cég egyik legnagyobb eladási számával büszkélkedhet.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.1 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kis Léna és Széplaki Emma. John Christopher Depp, Johnny Depp néven született 1963. június 9-én Owensboro-ban. Anyja Betty Sue Palmer pincérnőként, apja John mérnökként dolgozott. Két lány és egy fiú testvére van. 12 éves korában az anyja vett neki egy elektromos gitárt, és Depp különféle garázsbandákban kezdett játszani. 15 évesen a szülei elváltak, Depp az alkoholba és a drogokba menekült, ott hagyta a középiskolát, hogy rockzenésszé váljon. Egyszer elmesélte az Inside the Actors Studio-nak, hogy két héttel az iskolából való eljövetele után megpróbált visszamenni, de az igazgató azt mondta neki, hogy kövesse az álmát és legyen zenész. A The Kids-ben játszott.
1: Karrierének indulása Nicolas Cage nevéhez fűződik, akivel Los Angelesben ismerkedett meg az 1980-as évek elején. Az akkor még szintén ismeretlen színész ajánlotta be a Rémálom az Elm utcában című, ma már klasszikus horrorfilmbe. 2008-ban megkapta a Golden Globe díjat a Sweeney Todd Tim Burton rendezte musicalért. Ugyanezért a szerepért jelölték Oscar díjra is. 2009. augusztusában megjelent a Közellenségek című filmje, és még ebben az évben egy kisebb szerepet játszott a Dr. Parnassus és a Képzelt Birodalma című kalandfilmben. Eredetileg nem tervezte, hogy játszani fog a filmben, de mivel az alkotás főszereplője Heath Ledger meghalt, így mégis elvállalta a szerepet.
0: Johnny Depp kiskorában allergiás volt a csokoládéra, de szerencsére ma már eheti. A színész rendkívül irtózik a pókoktól, a szellemektől és nagyon fél a bohócoktól. 2003-ban és 2009-ben is megválasztották az év legszexi pasiának. Jelenleg 37 tetoválása van. Első tetoválása 17 évesen készült, ami egy indián törzsfőnököt ábrázol, mivel azt mondja, indián vér folyik az ereiben. Édesanyja tiszteletére is készítetett magára egy tetoválást, ezen kívül még lányai és fiai nevét is megtalálhatjuk rajta.
1: Két portréja is van, egyik édesanyját, a másik pedig nagyapját ábrázolja, akihez nagyon közel áll. 2012-ben bekerült a Guinness Rekordok könyvébe, mint a világ legkeresettebb színésze, 75 millió dolláros keresettel. Sok filmjével nyert Oscar-díjat. Ilyen például a Karib-tenger kalózai. A színész rengeteg gyerek otthonba és szegényebb iskolába jár el Jack Sparrow ruhájában, és mosolyt csal az arcukra.
0: Johnny Depp egyik legismertebb filmje a Karib-tenger kalózai. A filmből 5 részt csináltak. Más mai filmekre is jelentkezett főszereplőnek, a Matrixban, a Titanicban, a Féktelenül című filmben, de akár Hulk szerepében is játszhatott volna. Esélyes volt Mr. és Mrs. Smith-ben játszani. A Karib-tenger kalózaiban Jack Sparrow szerepére elsősorban Hugh Jackman, Christopher Walken és Jim Carrey is. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaning Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Az összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tolkot is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Subin, ismertebb nevén Subin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertelen Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és

0: elhanyagolhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A NASCA vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A NASCA kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.
1: 9, 7, 5, Táska Rádió.

95.5 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az olvasás reneszánsza, a nyomtatott könyvek visszatérése a digitális korban. Az elmúlt években, amikor a digitális világ egyre nagyobb teret nyert, sokan úgy gondolták, hogy a nyomtatott könyvek lassan feledésbe merülnek. Az e-könyvek, hangos könyvek és online tartalmak rohamos elterjedése miatt úgy tűnt, hogy a hagyományos papír

0: Újra nyomtatott könyvek veszítenek a népszerűségükből. Azonban az utóbbi időkben valami váratlan történt. A nyomtatott könyvek újra világkorukat élik, és ez a tendencia világszerte megfigyelhető.
1: A könyvkiadók és könyvesboltok eladási adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a papíralapú könyvek iránti kereslet nem csak hogy stabilizálódott, hanem bizonyos területeken növekedni is kezdett. Sokan kérdezik, mi lehet ennek az oka a digitális kor közepén? Hogyan lett újra divat az, ami már elavultnak tűnt?
2: Az egyik legfontosabb tényező talán az olvasás élményében rejlik. Az e-könyvek és digitális tartalmak kétségtelenül praktikusak, hiszen egy egész könyvtár elfér egyetlen eszközön. Azonban sokan hiányolják azt a fizikai kapcsolatot, amit egy nyomtatott könyv nyújt. A könyv illata, tapintása, a lapozás élménye és maga a tudat, hogy valami kézzelfogható tartunk a kezünkben, olyan élmény nyújt, amit egy digitális eszköz nem tud megadni. A papíralapú könyvek olvasása sokak számára egyfajta menedék, amely segít elszakadni a képernyők világától és visszatérni egy lassabb, reflektív élményhez.
0: Ezen túlmenően a gyűjtés és a könyvespolc esztétikai vonzereje is fontos szerepet játszik a nyomtatott könyvek újjáéledésében. Sokan szeretik, ha a könyvespolcuk tele van szép kiadású és jól megválasztott könyvekkel. Ezek a könyvek nem csak tudást, hanem stílust is közvetítenek, és egy jól összeállított könyvespolc mai státuszszimbólum lehet. Ahogyan évszázadokkal ezelőtt is az volt. Egy különleges borítójú könyv nem csak olvasnivaló, hanem dísztárgy is, amely otthonunk fontos része lehet.
1: A könyves közösségek újjáéledése is szerepet játszik ebben a folyamatban. Az olvasói csoportok, könyvklubok és könyvfesztiválok ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek az események egyfajta közösségi élményt nyújtanak az olvasóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, felfedezéseiket és élményeiket másokkal. A közös olvasás és a könyvekről való beszélgetés élménye mindig is része volt az emberi kultúrának, és a nyomtatott könyvek jelenléte ebben továbbra is meghatározó.
2: Az iskolai oktatás és a gyermekkönyvek piacán is megfigyelhető a nyomtatott könyvek dominanciája. A fiatal olvasók számára különösen fontos a kézzelfogható könyvek jelenléte, hiszen a könyv lapozása, az illusztrációk megtekintése és az olvasás közben kialakuló koncentráció fejleszti az agyi funkciókat. A szülők és a pedagógusok gyakran előnyben részesítik a nyomtatott könyveket, mivel ezek kevésbé vonják el a gyerekek figyelmét más digitális tevékenységektől, mint például játékoktól vagy közösségi médiától.
0: Mindeközben a könyvkiadók is igyekeznek reagálni az új igényekre. Egyre több különleges, limitált kiadású könyv jelenik meg, amelyeket művészi borítók, illusztrációk és egyedi tipográfia tesz vonzóvá. A könyvkiadás világa ma sokkal kreatívabb, mint valaha, hiszen a kiadók tudják, hogy a nyomtatott könyvek versenyképessége éppen a fizikai formájukból fakad.
1: Azonban a nyomtatott könyvek visszatérése nem jelenti azt, hogy a digitális könyvek kora véget ért volna. Inkább egyfajta egyensúly alakult ki a két forma között, ahol mindkettő megtalálja a maga helyét. Az e-könyvek kényelme és hordozhatósága továbbra is sokak számára vonzó, különösen az utazók és a technológiai újításokat kedvelők számára. Az olvasók tehát szabadon választhatnak, hogy melyik formát részesítik előnyben az adott helyzetben.
2: Végső soron a nyomtatott könyvek újjáéledése egyfajta nosztalgiára és a lassabb, mélyebb olvasási élmény iránti vágyra utal. Az, hogy a digitális korban is van helye a papíralapú könyveknek, azt mutatja, hogy az olvasás, mint tevékenység időtlen érték marad. Az olvasók számára pedig az igazi választás nem az, hogy papír vagy digitális formában olvassanak, hanem az, hogy hogyan tehetik ezt az élményt a legélvezetesebbé a maguk számára. A könyvek világa tehát a jövőben is virágzik, akár papíron, akár a képernyőn találkozik velünk. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Eddig teljesen ismeretlen típusú objektumokat talált a NASA űrtávcsöve. Finnország legnagyobb viking kincsét fedezte fel egy amatőr fémkereső. Igazi madárritkaság bukkant fel az Alföldön. A mikrofonnál Bali Villő. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Még sosem láttak ilyen objektumokat a csillagászok, a kutatók összesen 84 ilyen hiperlágy röntgenforrást észleltek a Chandra űrtávcső segítségével. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív, derül ki a NASA közleményéből. Soha nem találkoztunk még olyan objektumokkal, amelyek így viselkednek, fogalmazott Mustafa Muhibullah, a hiperlágy röntgenforrásokat leíró tanulmány első szerzője. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkereső Finnországban. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalma lehet. A helyi múzeumhálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalle Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Szűzme nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rút is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakérekből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temettek el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Igazi madártani kuriózum, egy fakókesely tűnt fel augusztus végén Békésvár megyében, a Kopáncsi puszta közelében. A Magyarországon ritkaságnak számító madára a Kőrös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre figyelt fel, amint egy nyárfáról rugaszkodott el éppen. Hatalmas mérete azonnal elárulta, hogy nem a környéken megszokott sasfajok valamelyike éjszakázott a fán. Mivel a nagy madár egészen közelről ugrott meg, így szabad szemmel is gyorsan azonosítható volt, hogy egy fakókesejűről van szó. Az ilyenkor jellemző izgalom okozta kapkodás ellenére fényképeket is sikerült készíteni róla, olvasható a Nemzeti Park igazgatóságának közleményében. Elrugaszkodása után bő 1 kilométert repült, majd egy gabonatarlón landolt, ahol rövid ideig tollászkodott, mielőtt nyomát vesztették. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból a nyár folyamán a városi fenntartású intézmények Székesfehérváron. A munkálatok 3 bölcsődét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és egy egészségügyi intézményt érintettek. Angelina Jolie életében új korszak kezdődhet. A színésznő egyre inkább úgy érzi, ideje elhagynia az Egyesült Államokat és egy időre nomádabb életet élni. Az 51 éves sztár kaliforniai otthonát az év elején közel 30 millió dollárért hirdették meg, most pedig arról beszélt, hogy egy bizonyos életszakasz lezárult számára. Legfiatalabb gyermekei, Vivian és Knox, júliusban töltötték be a 18. életévüket.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. Hat tipp, hogy tovább motivált maradj. Nem találod a helyed az edzőteremben vagy a futópályán? Bármennyire is szeretsz sportolni, egy idő után előfordulhat, hogy túlunalmasnak érzed a gyakorlatokat, vagy a teljesített kilométereket? Adunk hat ötletet, amivel továbbra is motivált maradhatsz, és meg tudod csinálni az edzéstervedben szereplő feladatokat.
1: Az első, hogy csatlakozz. Az internet korában könnyen és gyorsan tudsz csatlakozni a közösségi oldalak olyan csoportjaihoz, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel kommunikálhatsz. Nagyszerű módszer, hogy megbeszéljétek az edzéseket, megünnepeljétek a sikereket, segítséget nyújtsatok egymásnak nehézségek esetén.
2: A második, tanulj. Minél többet tudsz meg a sportágadról, annál jobb eredményeket érhetsz el. Soha ne hagyd abba az információgyűjtést, ami ráadásul a digitális korban minden korábbinál könnyebb. Szinte bármilyen kérdésre gyorsan találhatsz választ, például az edzéstervre, az étkezésre és a sérülésre. De ne feledd, csak megbízható forrásokat használj.
0: Harmadik, taníts. Biztosan emlékszel még rá, hogy milyen nehezek voltak az első edzések. Mik azok a buktatók, amelyeken a saját tapasztalataidat felhasználva jutottál túl? Lehet, hogy könnyebb lett volna, ha valaki néha tanácsokat ad. Új lendületet, motivációt és büszkeséget jelenthet, ha egy kezdő, vagy legalábbis nem olyan tapasztalt sportoló munkáját segítheted.
1: Kövess! Mármint egyrészt minket Facebookon, másrészt pedig élsportolókat. Sokan közülük hasznos tanácsokat adnak az edzésekkel, a versenyzéssel kapcsolatban. Érdemes követni őket, hogy ezekhez az információkhoz első kézből hozzájuthass.
2: A következő, hallgass! Ne csak ránk, hanem a kedvenc zenéidre. Sok esetben a legjobb dalok rángathatnak ki a gödörből, vagy a holdpontnál újabb lendületet adhatnak. Ezt is variált, ha mindig ugyanazok a számok szerepelnek a lejátszási listádban, akkor erre is ráunhatsz.
0: Ellenőrizz! Még ha szeretsz is egyedül edzeni, akkor is érdemes időnként igénybe venni némi külső segítséget. Lehet, hogy elég, ha csak ráállsz a mérlegre, vagy bekapcsolod a futóórádat. De érdemes időnként edző vagy sportás segítségét kérni, hogy lecsekkolják minden gyakorlatot vagy feladatot rendesen csinálsz-e. Egy-egy ilyen edzés változatosságot és plusz motivációt is jelent egyben. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban Ördög Nórát és családját ismerhetitek meg. Biztosan sokat tudtok már róluk, és rengetegszer láttátok Nórit a TV képernyőn is, de reméljük lesz olyan, ami újdonságként foghatni.
1: Ördög Nóra Szegeden született 1981. szeptember 8-án. Az általános iskolát a Móra Ferenc általános iskolában végezte Mórahalmon. Középiskolai tanulmányait a Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban végezte Szegeden, és itt is érettségizett. Pályáját egy szegedi kábeltelevíziónál kezdte, ezután került az RTL klubhoz gyakornokként. A budapesti gazdasági főiskolán szerzett diplomát, első televíziós szereplése a Top of the Pops című zenei műsorban volt. Majd a Kölyök klub és a Mozi klub műsorvezetője, illetve szerkesztője volt. Ezt követte a Reggeli és a nagy sikerű Szombatesti Láz Stól Andrással. Majd a Csillag születik és az X-Faktor című tehetségkutató show háziasszonya volt. Emellett játszott a Mórahalmi színházi előadásokban is.
0: 2014-ben 3 éve elteltével otthagyta az RTL klubot, és átigazolt a konkurens csatornához, a TV2-höz, ahol a Rising Star című tehetségkutatóban tűnt fel először, később pedig az Ének iskolája című gyerek tehetségkutató műsort vezette. Ezután a Kocka című vetélkedőben láthattuk. 2016 tavaszán a Kismenők című gyerek tehetségkutató műsorvezetője volt. 2017 március 1-től a Vigyázat gyerekkel vagyok című műsorházigazdája is ő lett. Láttuk még a Séfek séfében, és 2018. augusztus 27-e óta a MasterChef VIP Magyarországban is. Nagyobb munkái közé sorolható a 2017-ben indult Ázsia Express, valamint az is, hogy 2019. február 24-től az Oscar gálák közvetítésének műsorvezetője lett.
1: 2020-ban új pályákon is kipróbálhatta magát, például zsűri lett a Dancing with the Stars-ban, valamint versenyzett a Nicsak ki vagyokban is a Szív királynő jelmez alatt. De azért a műsorvezetői szerepből sem esett ki. Ugyanis láttattuk őt a koronavírus járvány apropóján szervezett Neked énekelek című műsorban, valamint a MasterChef VIP 2020-as évadának is műsorvezetője volt.
0: Most ejtsünk pár szót Nóri magánéletéről is. 7 évnyi együttélés után 2008. augusztus 2-án ment hozzá Rubin Kristófhoz, akitől 2008. decemberében vált el. 2010. szeptembere óta Nánási Pál fotoművész felesége, akitől 3 év után 2013. május 6-án született meg első gyermeke, Nánási Mici. Nóri 2014. márciusában bejelentette, hogy 5 hónapos terhes. Második gyermeke Nánási Vencel 2014. augusztus 3-án született meg.
1: Nóri és családja 2017-ben elindították saját YouTube csatornájukat is Nánásiék néven. Itt legfőképp vlog videókkal találkozhatunk, amik nagy többségben a család utazásairól szólnak, de látható néhány élőadás és podcast is. A 2017-es kezdés óta a csatorna rengeteget fejlődött, mind videók, mind minőségben, mind a feliratkozók számában. Mára ugyanis a családot 155 ezeren követik. Legnépszerűbb videójuk a 2017-ben közzétett ázsiai vlog első része. Ezt ugyanis több mint 1 millióan tekintették meg. Ez azért is érdekes, mivel a videó csatorna első tartalmai közé tartozik.
0: 2020-ban Nóri és férje teljesen új ágban próbálták ki magukat, ez pedig a kereskedelem, ugyanis a család egy kis boltot nyitott Balaton akaratján, Nekem a Balaton Nánásiék néven. A bolt gondolatát először április környékén hallhattuk. Különlegessége, hogy Nóri és Pál saját kezüleg újították föl, mivel a vírus helyzet miatt nem tudták szakemberek segítségét kérni. A kisbolt május vége felé meg is nyílt, és rengeteg látogatót vonzott, és vonz máig is. A boltnál nem csak vásárolni és kávézni van lehetőség, hanem az oda kitelepült Magbistro pop-upnál enni is lehet. Ördög Nóra és Nánási Pál augusztus 19-én bejelentették, hogy egy másik kisbolt nyitását is tervezik Balatonakaratján.
1: Hú, én már nagyon el szerettem volna már menni, de hallottam, hogy Barbi, te már voltál itt. Tudnál pár dolgot nekünk ajánlani?
0: Hát igazából én nagyon-nagyon szerettem a helyet, mert van egy ilyen tök jó hangulata, és tényleg nagyon jó az egész, meg olyan jó kis dolgok vannak ott. Például van olyan csoki, amire az van írva, hogy csoki, hogy Venci szereti, vagy csoki, hogy Mici szereti, és ezek tök jó dolgok, meg ilyen kártyajátékot is láttam, ahol az ő fejük, családi képek, kutya, vagy ilyesmi van benne, tehát ami abszolút hozzájuk kötődik. És ha esetleg majd egyszer arra jársz, akkor a Magbistróba mindenképpen térjetek be, mivel nagyon-nagyon jó kajáik vannak, tényleg nagyon minőségi, és amit a legjobban ajánlok, az a mákos lángos, legalábbis mák is volt rajta, meg valami tejföl is, de az egyszerűen nagyon finom.
1: És Ördög Nóra, melyik műsora volt neked a kedvenced?
0: Nekem az Ázsia Express az abszolút favorit, mivel az egyrészt külföldön játszódik, és én szeretek így más helyeket, kultúrákat megismerni, akár tévéképernyőn is keresztül. Másrészt ugye, ahogy lement a műsor, utána este már ki is jött a Nóriék YouTube csatornáján az ilyen kulisszatitkos forgatós része, és na a kettő együtt az egy nagyon-nagyon kerek egész volt, szóval nekem abszolút az viszi a prímet.
1: Ha még nem láttátok, érdemes megnézni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. Mit is takar a fóbia kifejezés és milyen fajtái vannak? A fóbia maga indokolatlan viszolygás vagy ösztönös félelem rendszerint állatoktól, helyektől, személyektől vagy különböző élethelyzetektől. Általában a fóbiás személy is felismeri, hogy szorongása és félelme túlzott mértékű, de mégsem tud szabadulni a félelem érzésétől. Félelmetesebb tulajdonságokkal ruházza fel azt a helyzetet vagy tárgyat, amitől fél, és igyekszik elkerülni azokat. A fóbiák esetén intenzív, irracionális szorongás jelenik meg. Maga a fóbia szó görög eredetű, rettegést, félelmet, menekülést jelent.
1: Betegségről csak akkor beszélhetünk, ha a szorongás függetlenedik a valóságtól, és intenzíven jelen van az érintett életében. Valamint a következményei jelentősen befolyásolják az illető életét, többnyire súlyosan nehezítve azt. A kórkép kialakulása közben a szorongás keres magának egy tárgyat, így a partalan szorongás helyében valamitől való félelem lép. Ez könnyebben kezelhető az adott személy számára. Egyszerű esetekben a félelemkeltő tényező könnyen elkerülhető. Ilyen mondjuk a kígyóktól való iszony, máskor viszont jelentősen nehezebbé teszi az egyén életét, például az emberektől, terektől való félelem.
0: Sajnos a fóbia hajlamos úgymond terjedni. Vagyis, amíg az illető eddig csak a buszoktól viszolygott, most már a villamosok, vonatok, de akár az utca is félelmetessé válhat számára. Gyakran társul rosszulét a fóbiákhoz. A rosszulét tünetei a fulladás, remegés, szédülés és akár a halálfélelem is. Ezek a betegeket menekülésre késztetik, és ezt követően majd elkerüli a hasonló helyzeteket. A fóbiák igen változatos formában fordulnak elő, több mint 60 változatukat különböztetjük meg, melyek három nagy csoportba sorolhatóak. Agorafóbiák, szociális fóbiák és egyéb speciális fóbiák.
1: Az agorafóbiák mindegyike jelentősen beszűkíti az adott személyi életterét, hiszen ide tartoznak a különböző helyektől, terektől való félelmek. A legismertebb ide tartozó félelem a tériszony. Súlyos esetben a beteg csak kísérővel tud kimozdulni saját otthonából, vagy még úgysem. Minden családtagjai támogatására szorul, ez a támogatás pedig túlféltéssé alakulhat, ami csak tovább súlyosbítja a helyzetet. Ilyen esetekben sokszor a szioterápiás kezelés a megoldás, mely jelentős javulás esetleg gyógyulást is hozhat az érintett életébe.
0: A szociális szorongás csoportjában a társas helyzetektől óckodnak az emberek. Mondjuk be kell mutatni egy prezentációt az egész osztály előtt, válaszolni kell egy kérdésre, vagy több ember előtt kell lenni. Gyakori, hogy valaki szorongását alkohollal, gyógyszerekkel vagy drogokkal próbálja oldani, de ezek csak ideiglenes megoldások, mivel ezeknek a szereknek hamarabb függőjévé válhatunk. Természetesen a szociális szorongást is lehet kezelni, és javítható az életminősége az ezzel együtt élő embereknek.
1: A tárgyaktól, állatoktól, természeti jelenségektől és az életeseményektől való félelmek a speciális fóbiák csoportjába tartoznak. Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne félne valamitől kisebb-nagyobb mértékben. Általában ebbe a csoportba tartozó fóbiák nem vagy kisebb mértékben nehezítik meg az életünket. Többnyire gyerekkorban alakulnak ki ezek a félelmeink, és van, hogy okuk homályba veszik.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.
3: Te is belefér.
2: Te is belefér.
3: Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A középkorban a gyógynövények fontos szerepet játszottak a gyógyításban és az orvoslásban. Az emberek ebben az időszakban nem rendelkeztek a mai modern gyógyszerekkel, így a természetből származó növények és egyéb természetes anyagok segítettek a betegségek kezelésében és a sérülések gyógyításában.
1: Bár a régi hagyományok sokáig megmaradtak, a kereszténység új fordulatot hozott ezen a téren is. Szerzetesek karitatív munkaként betegek gyógyításával is foglalkoztak. Tudásuk az antik orvostudomány eredményein, valamint gyakorlati tapasztalataikon alapult. Általában a betegek keresték fel a kolostort. A kolostor mellé nem egyszer kórház is épült, hol a fekvő betegeket állandó megfigyelés alatt tudták tartani. Egyes helyeken csak a rendtagjai számára tartották ezt fenn, de másút idegen betegek ápolására is lehetőség volt.
0: A középkorban a gyógynövényeket széles körben alkalmazták az egészség megőrzésére és a betegségek kezelésére. Az emberek felismerték, hogy a természet rendelkezik olyan növényekkel, amelyek gyógyító tulajdonságokkal rendelkeznek, és ezeket a növényeket a mindennapi életük részévé tették. Számos olyan gyógynövényt használtak, melyeknek ma is ismerjük a gyógyító hatását. Ezek a növények nem csak helyi eredetűek voltak, hanem kereskedelmi útvonalak révén eljutottak a középkori Európa más részére is.
1: Számos különböző problémát gyógyítottak gyógynövényekkel a középkorban. Ilyenek például a légúti betegségek. Köhögésre, torokfájásra, kakukkfüvet, kamillát és édesgyökeret használtak. Ezek gyulladás csökkentő hatásuk révén enyhítették a torokfájást és a köhögést. Megfázás és nátha esetén az echinácia és a bodzavirág segítettek az immunrendszer erősítésében és gyorsabb gyógyulást eredményeztek.
0: Emésztési problémákat is gyakran kezeltek gyógynövényekkel. Gyomorfájdalom esetén a kamilla, a borsmenta és a zsája enyhítette a gyomorégést, a puffadást és más gyomor- és bélrendszeri panaszokat. Emésztési zavarokra az ánist, az édes köményt és a gyömbért ajánlották. Ezek serkentették az emésztést és csökkentették a gyomor bélrendszeri kellemetlenségeket.
1: Nem csak belsőleg, de külsőleg is sikerrel alkalmazták a gyógynövényeket elsősorban fájdalomcsillapításra és sebgyógyításra. A bodza és az orbánzfű gyulladás csökkentő hatása segített enyhíteni az ízületi és az izomfájdalmakat. Az aloe vera és a körömvirág pedig kenőcskét használva sebegyógyulását és a bőr regenerálódását gyorsította.
0: Ez csak néhány példa a középkori időkben népszerű gyógynövények használata közül. Az emberek még sok más növényt is felhasználtak a különböző betegségek kezelésére és az egészség megőrzésére. A középkori gyógynövények világa kimeríthetetlen és izgalmas, és számos lehetőséget rejt ma is a természetes gyógyítás terén. Y'all ready?

helyette ne gondolkodj túl a dolgokat, mert maradsz valami. Élvezd, és ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, az okosítás hiába van, az én világomban alkot vezet, a világtalan. Élvezd, a rontottá tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, meg érdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, hisz tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán nyitsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubinus puttony száj. A

0: szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretet rád mosolyog még ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammer Karina és Garai Nazira.
2: A mai adásban érdekességeket hoztunk a kutyákról. Egyes kutyák képesek kihallgatni a beszélgetéseket.
1: Ismert tény, hogy a kisgyerekek képesek új szavakat megtanulni pusztán azzal, hogy mások beszélgetéseit hallgatják. Most kiderült, hogy a rendkívül intelligens kutyák ugyanezzel a módszerrel képesek bővíteni a saját szókincsüket.
2: Egy friss kísérlet bizonyította, hogy a magas intelligenciával rendelkező kutyák hallgatózásra is képesek új szavakat megtanulni.
1: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a játékok nevének megtanulásában tehetséges kutyák képesek-e új szavakat elsajátítani úgy, hogy csupán kihallgatják gazdáik beszélgetését. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a válasz egyértelműen igen.
2: A kutatásban résztvevő 10 kutyát először hagyományos módon tanították meg két új játék nevére. A gazdák ismételten kimondták a játékok nevét, miközben minden figyelmüket a házi kedvencükre fordították.
1: A folyamat meglepően gyors volt. Shani Dror állatviselkedés szakértő állítása szerint 8 perc elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kutyák teljesítsék a feladatot.
2: A 10 kutyából 7 képes volt azonosítani az új játékokat, amikor erre kérték őket, írja a CNN.
1: Ezt követően a kutatók csavartak egyet a kísérleten. A gazdák ezúttal mondatokba ágyazva ejtették ki az új játék nevét, de közben csak egymással beszélgethettek, közben tilos volt kommunikálniuk a kutyáikkal, rájuk sem nézhettek.
2: A kutyák sem léphettek kapcsolatba velük, és nem kaphatták meg a játékot. Az állatokat gyerekráccsal választották el gazdáiktól, vagy kutyaágyban, kutyakosárban tartották őket.
1: Az eredmény lenyűgöző volt. A 10 kutyából 7 hallomás után is megbízhatóan teljesítette a feladatot. Közülük 6 ugyanaz volt, amelyik az első kísérletben is jól teljesített.
2: A harmadik kísérletben a tudósok azt tesztelték, hogy a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan használnak-e társas jelzéseket az új szavak megtanulásához. Ezúttal a gazdák csak azután mondhatták ki a játék nevét, miután azt egy bödörbe helyezték, így az már nem volt látható.
1: A kutyák többsége még ebben az esetben is helyesen azonosította az új játékot, sőt, 2 héttel később is emlékeztek rájuk.
2: A felfedezés arra utal, hogy azok az összetett szociális képességek, amelyek segítettek az embereknek mások beszélgetéséből tanulni, Dror szerint valószínűleg a nyelv kialakulása előtt fejlődött ki, ezért képesek rá a kutyák is.
1: Fontos azonban hangsúlyozni, hogy erre nem minden kutya képes. Az intelligensebb egyedek tudják csak megugrani a lécet. A kutatók szerint például egy átlagos családi kutya nem képes erre.
2: Korábbi tanulmányok azt bizonyítják, hogy a nagyon okos kutyák mindössze 4 hallás után megtanulják a játékok nevét. Hetente akár 12 vagy még több nevet is képesek elraktározni, és több mint 2 évig emlékeznek azokra.
1: Bár sok bordákori található közöttük, a képesség rendkívül ritka. A vizsgálatban résztvevő intelligens kutyák között volt német juhászkutya, labrador retriever, ausztrál juhászkutya és különböző keverékek is.
2: A kutatók egyelőre nem értik pontosan, miért rendelkeznek bizonyos kutyák ezzel a különleges képességgel. Bár a nagyon okos kutyák hasonló módon tanulnak új szavakat, mint a kisgyerekek, valószínűleg eltérő tényezők hoznak létre hasonló viselkedési mintát és eredményt.
1: Szerinted a te kutyát hallgatózik?
2: Írd meg nekünk kommentben!
3: Play the music.

0: 97-5 Táska Rádiót, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefonfüggő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefonfüggőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idekap fóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 97.5 All the time. Táskodá.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szántó Boglárka és Halász Maja Málna. Másfél méteres aligátor találtak egy óriás kígyóban, Floridában.
1: Elképesztő videót osztott meg az Instagram oldalán Rosie Moore. A felvételen az látható, hogy egy másfél méteres aligátor találtak egy óriás kígyó boncolt testében.
0: A közel 5,5 méteres burmai pitont Floridában fogták el, és betegsége miatt elaltatták. Ez a kígyófaj Ázsiában őshonos, de nem régiben telepítették őket be Floridába. Invazív fajnak számít.
1: Mivel gyorsan szaporodik és nincs kifejezett ellensége, táplálkozási szokásaival veszélyeztetheti az élővilágot. A helyi törvények ezért lehetővé teszik, hogy a befogott kígyókat elaltassák, majd tudományos vizsgálatnak vessék alá őket.
0: Becslések szerint szabadon 40 évig, de fogságban tovább is élhet, és nagyobbra is nő. A zsákmányt leginkább nyelvével vizsgálódva érzi. Áldozatát testgyűrűivel összeszorítva öli meg.
1: Magányos, fákon élő lény. A fára úgy mászik fel, hogy rátekeredik a törzsére, és pikkelyeivel kapaszkodik belé. Addig függeszkedik egy ágon, amíg el nem halad alatta egy megfelelőnek látszó áldozat. Az ivarérettséget 3 éves korban érik el. A nőstény 60-100 tojást rak, a fiatalabbak kevesebbet, az idősebbek egyre többet. A kispitonok 60-80 nap múlva kelnek ki.
0: Az újszülöttek nagyon mozgékonyak lehetnek, de gondozásuk nem egyszerű. Mindemellett ezek a kígyófajok nagyok és agresszívak, komoly sérüléseket okozhatnak. Persze a legtöbb ebből adódó haláleset mind az ember

0: 97.7 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk, ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, a családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. Valóság azon

0: azonban az, de legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Itt tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
1: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürésedettek leszünk.
0: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, és egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
1: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: вторік. П'ять карт. І що це за ріт?
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Mindeneste, hot or dizzy. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Egy estére a kutyák előtt is megnyitja kapuit egy bécsi múzeum. Sorra száradnak ki a patakok. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt, drámaíró és rendező. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Ha valaki nem szívesen hagyja otthon a négy lábú kedvencét, amikor programot szervez, annak jó hír, hogy szeptemberben erre a Bécsi Illúziók Múzeum látogatásánál nem is lesz szükség. Szeptember 28-án visszatér a Wow It's Party Time esemény, amelyen a gazdik kutyájukkal együtt fedezhetik fel a Bécsi Illúziók Múzeumának látványos világát. A korábbi kutyás esték nagy sikert arattak, ezért a múzeum ismét megrendezi ezt a különleges programot. Az ország több részén is a lokális kihalás fenyegeti az őshonos folyami rákokat. Ez a faj az északi középhegységhez tartozó Cserhát-hegységben már csak 4 patakban található meg, kis példányszámban, az idei rendkívüli aszályos nyár viszont ezeket a populációkat is veszélybe sodorta. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság beszámolója szerint a folyami rák néhány évtizede még sokféle elterjedt, gyakori fajnak számított. A vízfolyások medrének alakítása, a vizek szennyezése és a rákpestis nevű fertőző betegség azonban jelentősen megritkította állományait. Ma sebezhető fajként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján, és világállománya csökkenő tendenciát mutat. Idén nyáron mindezek mellett a súlyos vízhiány is csatlakozott a folyami rákokat sújtó csapások sorában. A Cserhát összes korábban állandó vízű patakja részlegesen kiszáradt, így a rákok és más vízi élőlények, csak a medrek mélyebb részein megmaradt kisebb állóvizekben tudtak túlélni. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt drámaíró és rendező, ugyanis az új filmjét a mesterséges intelligencia segítségével valósítaná meg. Az alkotásban eddig mindössze egy 2,5 perces részlet készült el, ezzel pályáznak további forrásért. Nemrég kezdtük Magyarország első egész estés AI segítségével készült játékfilmjének munkálatait. Egy promóciós, azaz pilot részt már le is forgattunk. A film Jókai Mor a jövő század regénye című műve alapján készül. A kanadai Szikláshegység északi gerincén fekvő Winnston víztározó a világ 7. legnagyobbja a maga nemében, 1761 négyzetkilométeres kiterjedésével. A mesterséges tó területe olyan hatalmas, hogy a karbantartásért felelős kormányzati energiaszolgáltató, a BC Hydro nem tudja teljes egészében megfigyelni, önkéntes lakossági jelentések és műholdas megfigyelések nélkül. Most pedig úgy tűnik, találtak valami igazán izgalmasat a víztározó területén. Egy bujkáló szigetet, írja a Gizmodo. A BC Hydro először egy 2026. július 21-i műhold felvételen észlelte a szigetet, amint az áthaladt a Finlay öblön, ahol a víztározó 3 szakasza találkozik. A hozzávetőlegesen 9800 négyzetméteres, vagyis kicsit több, mint egy focipályányi sziget azonban augusztus 5-én eltűnt. Augusztus 12-én aztán egy helyi lakos lefilmezte Winnston titokzatos szigetét valahol a víztározó keleti részén.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Giorgio Scavini megállapodott az Atalantával egy új, hosszú távú szerződésről, számolt be Fabrizio Romano. Az olasz transferguru szerint a felek már minden fontos részletben megegyeztek, így már csak a hivatalos bejelentés van hátra. A 22 éves olasz válogatott védő jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig érvényes. Scavini iránt a nyári átigazolás időszakában a Premier League-ben szereplő Newcastle United is érdeklődött.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibolycsi Járd.
1: Az anorexia. Az anorexia leggyakrabban 13 és 18 éves kor között jelenik meg. A vezető tünet a félelem az elhízástól. A betegség kialakulásában nagy szerepet játszik a mai szépségideál és a közösségi média. A mai napig sokan akarnak vékonyabbak lenni, úgy kinézni, mint egy modell. Az anorexia gyakran indul egy tudatosan megkezdett fogyókúrával, amit a személy nem tud abba hagyni. A fogynivágyás kialakulásában gyakran közre játszik a környezet, a család, a barátok, az osztálytársak megjegyzései. Ezek arra sarkalhatják az illetőt, hogy még többet és még gyorsabban fogyjon, hogy hamar elérje az általa kitűzött célt.
0: A beteg elkezd válogatni, és egyre több általa károsnak ítélt étel fogyasztását hagyja abba. Szerencsés esetben az egyre nagyobb bajt észreveszi a család vagy a barátok, hiszen egyre soványabb lesz és kevesebbet teszik. Azonban ha ezt maguk akarják megoldani, akkor gyakran csak újabb feszültséget, konfliktus okoz majd. Ezek után pedig a beteg lehetséges, hogy elkerüli, vagy teljesen feladja a családi étkezéseket, és csak egymagában eszik valamennyit.
1: A testsúly gyorsan csökken emiatt az életmód miatt. A betegség diagnosztizálásakor nem ritka a 30-40%-os súlyvesztés. A testi leépülés egészen odaig sodorhatja a beteget, hogy fel sem tud állni, mégis retteg az elhízástól. Jellemző a fokozódó szőrnövekedés és a nők menstruációs ciklusának felborulása, ez a hormonháztartás fokozódó zavarára utal.
0: Testi leépülés mellett egyéb pszichés tünetek is jelen vannak általában. Leggyakrabban depresszióval, hangulatingadozással vagy igen erős szorongási tünetekkel társul. A pszichés folyamatok részeként megszűnik a betegség belátás képessége. Ez késlelteti azt, hogy eljusson a beteg egy orvoshoz, valamint megnehezíti a gyógyítását.
1: A betegeknek jellemzően testképzavaruk van, azaz akkor is kövérnek látják magukat, amikor már csontsoványak, és nincsenek megelégedve magukkal. Ugyanakkor más emberek testsúlyát, alakját jól ítélik meg. Éheztetik magukat azért, hogy fogjanak, és szerintük jobban nézzenek ki. A testsúly csökkenésére más módszereket is alkalmazhatnak az ételmegvonáson kívül. Ilyen a megerőltető sport, hashajtás és a vízhajtás. Mondanunk sem kell, hogy ezek nem egészségesek. Az anorexia tünetei változhatnak az idő elteltével, bulimiás állapotba is átmehetnek. De ezek akár váltakozva is jelentkezhetnek.
0: Az anorexiának még napjainkban is magas a halálozási aránya. Kezelés összetett és nehéz, hosszadalmas folyamat. Azokat, akiknek súlyosan leromlott az állapota, vagyis 30 kg alatt van a súlyuk, kórházba kell kezelni. A kórházban intravénásan táplálják a betegeket, és megkezdik a terápiát velük.
1: Végül pedig, hogyan segítsünk valakinek, aki anorexiás? Először is felesleges evésre bíztatnunk, hiszen ezzel csak ellenállást váltanánk ki belőle. Ruházzuk inkább a betegre a felelősséget. Legyünk türelmesek és megértők, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy ez nehéz. Ez az időszak a család számára is nehéz lehet, de nem szabad elfelejtenünk, hogy sokat jelenthet és segíthet, ha a beteg mellett állnak a szerettei. Ezt lehet, hogy nem mondja, vagy csak gyógyulása után jön rá, de biztosan hálás lesz, amiért nem hagyták egyedül egy ilyen nehéz helyzetben, és küzdöttek érte. Miközben ő is próbált küzdeni a betegség és saját maga ellen is.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin és Fretli Zsófia. Argentínában van egy kör alakú sziget, ami nem csak lepeg, de még forog is.
1: Dél-Amerika második leghosszabb folyója a 4880 kilométeren át csordogáló Paraná három országot, Brazíliát, Paraguayt és Argentinát is érinti.
0: 4880 kilométer nem kevés. Ez ad bőven akad érdekesség egy folyó életében, a Paraná esetében pedig az egyik legizgalmasabbat a deltájánál találjuk, ez pedig nem más, mint egy 120 méter átmérőjű, szinte teljesen kör alakú, a tengelyek körül szabadon forgó úszósziget.
1: Az úgynevezett lebegő vagy úszószigetek a föld több pontján is előfordulnak. Van ilyen például a Finn-tavakban, Szerbiában, a Duna-deltában, a Bolívia és Peru határán található Titicaca-tóban, Törökországban, Olaszországban, vagy éppen az indiai Loktak-tóban is, de hosszan sorolhatnánk a helyszíneket. Az argentin szigetet viszont kiemeli a többi közül a formája és a folyamatos forgása.
0: Az ilyen lebegő szigetek alapját általában a vízbe került nagyobb tömegű növényi gyökerek jelentik, ezen kezd el nőni valami más vízkedvelő növény. A vizes élőhelyek partvonalán megtalálható növények gyakran a parttól befelé is terjeszkednek, oda, ahol a mélyebb vízben a gyökerük már nem éri el a tó vagy a folyó mélyét. Ebben az esetben a gyökértömegükben lévő oxigént használják felhajtó erőnek, a környező növényzetet pedig támasznak, így tudnak fennmaradni a vízen.
1: Az időről időre lecsapó hevesebb viharok viszont képesek elszakítani az ilyen lebegő növényszigeteket, amiket aztán a szél ide-oda szállíthat a tavon belül. Idővel általában újra nyugalomra lelnek valahol a partvonalában, vagy az erősebb szél miatt teljesen felbomlanak. Néhány esetben viszont hosszabb időre is fennmarad a lebegő sziget. Sőt, a már említett Titicaca-tóban például egy 120 szigetből álló csoporton külön benszülött törzs az Uru is lakóhelyre lát. Ezek a szigetek viszont folyamatos karbantartást igényelnek azért, hogy fennmaradjanak.
0: A Csokszem szigetként emlegetett argentin földalap kialakulásához egészen speciális áramlatok kellettek, amelyek folyamatos mozgásba tartják a kör alakú szigetet. Így a környező résznek ütközve újra és újra leválnak róla az iszapos részek, amiktől esetleg nyugalomra lehetne. 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Stéger Zina és Brizs Boglárka. 20%-kal kevesebbet alszunk, mint 100 évvel ezelőtt. Sok minden befolyásolhatja az alvásunkat, mint például a mennyiség, az idő, a hely, a környezet, az álmaink és az életkorunk is. Ezen kívül mindenkinek megvannak a saját alvási szokásai, hogy a lehető legnagyobb kényelemmel alhasson.
1: Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyit is kellene aludni. Ideálisan 8 órát lenne szükséges aludni minden nap. Ez persze változhat, ha korán kelünk, de későn fekszünk, mert elhúzódott egy feladat, ami másnapra kell. Vagy egy rémálom miatt nem tudunk visszaaludni. Az is lehet, hogy a szobatársa túl hangosan horkol, vagy nagy vihar tombolt éppen aznap este.
0: A környezet és a hely is számít, ha alvásról van szó. Egy város zajosabb, mint egy falu, így rengeteg lehet a zajszennyeződés. Az is gyakori, hogy valaki csak a saját ágyában tud elaludni, szálláshelyeken vagy barátoknál pedig nem. Sokan azért képtelenek elaludni, mert alvásbetegségben szenvednek, mint például szomnifóbia.
1: A szokásaink is segítenek abban, hogy jobban aludjunk. Vannak, akik csak hűvösebb hőmérsékletű szobában tudnak elaludni, mások pedig inkább a melegebbet kedvelik. Sok ember halkzenével alszik, vagy esetleg valamilyen fényforrással. Egyeseknél még a párnak mennyisége sem mindegy vagy az, hogy milyen vastag a takaró. És még a felnőttek közül is rengeteg, aki még mindig szeret a kedvenc plussivel megosztozni az ágyon.
0: Az ember életkora is nagy szerepet játszik, mennyit is alszik. Az idősebbek általában jóval korábban kelnek, és korábban is fekszenek. A tinédzserek ezzel ellentétben későn fekszenek, és bár későig is aludnának, az iskola miatt előbb fel kell kelni. Ezért sok fiatal nem alszik eleget, ami fáradtsághoz és dekoncentrációhoz vezet, illetve karikásak lesznek a szemeik.
1: Azt tudtad, hogy horkolás közben nem tudsz álmodni? És az, hogy 10-15 percre van szükséged ahhoz, hogy tényleg elaludj? Vannak olyan emberek is, akik nyitott szemmel is képesek szunyókálni. Sőt, mi több, az állatok, például a tehén, a ló vagy az elefánt tudnak állva aludni. A vízilovak pedig a víz alatt körülbelül 5 percig. A sügetek hiányelvén a vakok vízről is kép nélkül álmodnak. És végül tudtad, hogy csak az ember képes késletetni az elalvás időpontját, de a túlzott ébrenlét bizony károsítatja az agyat?
0: Az alvással kapcsolatban a lényeg, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő körülményeket a pihentető alváshoz, az egészség megőrzéséhez.

0: vagyok távol.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma egy tengeri állat fajáról hoztunk érdekességeket nektek. A medúzák sejtjei valódi szőlteket alkotnak. Testszerveződésük két sejtréteg több mint 97%-ban vizet tartalmaznak. Kocsányos, vékony sejtes elemekben szegény. Kültakarójukat egy rétegű hengerhám sejtek alkotják.
2: Ragadozókat és planktonevőket különítünk el. Testükön egyetlen szájnyílás van, az űrbél. A szájnyílás peremén tapogatók helyezkednek el. A kisebb medúzák planktonokkal táplálkoznak. A nagyobb fajok kis rákokkal, mégpedig úgy, hogy karjaikkal vizet áramoltatnak szájnyílásuk felé, beszippantják és kiszűrik a táplálékot.
1: Egyes fajok aktív vadászok. Csalánsejtekkel tartalmazó tapogatókkal megmérgezett áldozataik akár halak is lehetnek. Ezeket is egészben juttatják űrbelükbe, majd megemésztik.
2: Mivel csalánozók, karjaik végén apró csalánsejtek találhatóak, amely a bőrfelülettel érintkezve allergiás reakciót válthat ki. A csípések, melyek eleinte veszélytelennek tűnhetnek, körülbelül egy óra elteltével görcsöt és iszonyatos fájdalmakat okoznak. A csípés hatására a vérnyomás hirtelen felszökik, akár agyvérzést, szívbénulást is okozhat. Ha ilyen csípést tapasztalunk, akkor azonnal jöjjünk ki a vízből, mert rendkívül fontos, hogy a csípést követő 15-20 percen belül orvosi segítséget kapjunk.
1: A medúzák elszaporodása a tengerek élővilágának megváltozásával járhat. A medúzák a halak ikrájával táplálkozva egyes fajok kihalását is eredményezhetik. Más medúzák, mint például az óriás medúza Japánban a halászok munkáját keseríti meg, amikor a halakat elriasztva hálóiba úsznak és széttépik azt. A japán halászok fémhálókkal próbálnak védekezni a medúza támadások ellen, de a kisebb példányok a hálón áthatolnak.
2: A régi görög mítosz azt mondja, hogy a medúza egy szárnyas szűz, aki mindenkiben félelmet kelt. A világ végén tanyázik, a feje sárkánypikkelyes, haj helyett kígyók tekergőznek rajta. Szájából óriási vatkanszerű agyarak állnak ki, kezei vasból, szárnyai aranyból vannak. Medúza fogatát egyesek szerint szárnyas sárkányok vontatták.
1: Te találkoztál már medúzával? Ha igen, írd meg nekünk!
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Wittner Nóra és Ritter Jászmin. Biztosan mindenki hallott már Észak-Koreáról és az ott lévő kegyetlen, embertelen bánásmódról. A kívülállóknak elég nehéz elképzelni, miféle dolgok történnek itt, ezért most érdekességeket, furcsa törvényeket és szabályokat fogunk bemutatni.
1: A tűzesetek Észak-Koreában. Az országban nagyon szigorú szabályok és törvények vannak, melyeket ha nem tartanak be a lakosok, akár halálbüntetést is kaphatnak. Ilyen például, hogyha valamilyen baleset következtében egy ház égni kezd, a vezetők portréját kell először menteni, melyek minden háztartás kötelező darabjai. Este volt, már majdnem teljesen besötétedett, minthó álmosságtól kábulta lépkedett. Az utcára érve láttuk, hogy fekete, olajos füst száll fel a konyhaablakunkból, a külső falat pedig sötét lángok nyaldossák. Legnagyobb csodálkozásomra apám visszarohant a házba. Hosszú percek múlva jelent meg újra, két lapos, téglalap alakú tárgya szorongatva. A portrékat mentette ki. A Lány hét névvel című könyv így írta le az eseményeket.
0: Megdöbbentő tények. Van egy szabály, ami a frizurákra vonatkozik. A nők 18, míg a férfiak összesen 10 fazon közül választhatnak. A megdöbbentő, hogy Kim Jong-un hajviselete nincs a választható frizurák között. A hajviseletek arról is árulkodhatnak, hogy ki házas és ki nem.
1: Rengeteg besúgó van a városokban, akik azért felelnek, hogy azokat az embereket, akik a vezetőket vagy a kormány vezetését szidják, lebuktassák, majd munkatáborokba, haláltáborokba küldjék őket.
0: A városok között utazni csak az állam engedélyével lehet, főleg Pennyába, mert Kim Jong-un csak a legsikeresebb, leggazdagabb embereket akarta oda beengedni.
1: Van egy úgynevezett három generációs büntetés, mely azt jelenti, hogy három generáción keresztül bünteti a családot, ha egyik tagjuk elkövetett valami törvénysértő dolgot. Például, ha egy apát rajta kapnak, hogy szídja az egyik vezetőt, akkor gyermeke és unokája is megrovásban részesül. Ilyenkor munkatáborba küldik az apát, a generáció többi tagját pedig a legkisebb törvényszegésért is büntetik.
0: Korlátozott a tévé és az internet használat. Három tévécsatorna van csak, mindegyik a vezetők istenítéséről szól. A lakosok nem nézhetnek külföldi filmeket és sorozatokat, nem hallgathatnak külföldi zenét. Sokan azért illegálisan szerzik be ezeket kereskedőktől. Gyerekkor Észak-Koreában. A fontosabb ünnepeken Kim Il-sen és Kim Jong-il születésnapján a gyerekek elmennek az iskolába kitett nagy portrékhoz, és azok előtt meghajolva tisztelegnek a vezetőknek. Kis létszámban menetelve mennek iskolába a gyerekek egy brigádvezetővel együtt. Sokat tanulnak, viszont csak Észak-Koreáról. Amikor a külföldi országokról esik szó, csak azt tanulják, hogy Japán, Dél-Korea és Kína az ellenségek közé tartoznak. Vezetőket dicsőítő mondókákat, zenéket tanulnak, melyeket rendszeresen énekelnek.
1: Észak-Koreába látogatás. Mivel Észak-Korea zárkozott ország, így sokan azt hiszik, hogy nehéz vagy nem is lehet bejutni az országba. Ez azonban nem így van. Habár a médiát nem látják szívesen, turistaként bejutni az országba nem nehéz. Csupán egy dologba kell beleegyezni, mégpedig abba, hogy egy előre megtervezett útvonalon megyünk, két észak-koreai vezetővel, akik minden lépésünket figyelik. Ha ebbe beleegyeztünk, akkor 6-8 hét alatt már küldik is a vízumot. Egyedül vagy akár csoportosan is lehet menni. Az idegen vezetések többsége Pennyában zajlik, ahol Kim Il-sen és Kim Jong-il szobrát, Kim Jong-un szülőházát, a Juse-tornyot és a forradalmi mártírok sikertjét tudjuk megtekinteni. Az ország szabályai és törvényei tartózkodásunk során ránk is vonatkoznak, fotózni csak engedéllyel lehet.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Fürjes Csenge, Gál Zsombor és Hanti Kata. A mai vendégünk Füri Viktor, pilóta, aki a Láncos Kornél gimnáziumban végzett. A mai adásban többek között megtudhatod azt is, hogy milyen izgalmas egy pilóta élete.
1: A szüleid nem féltek, hogy ezt a szakmát választod?
2: Félteni semmiképpen nem féltettek. Igazából tényleg csak a mögöttes háttér élet dolgok miatt nem támogatták ezt, de félteni nem féltettek. Én előtte motocrossoztam, tehát azért az egy elég veszélyes sport, úgy gondolom, úgyhogy lehet, hogy ezért sem féltettek.
0: Hány éve vezet repülőt?
2: A kis gép, hogyha az is beleszámít, hogy a képzéseimet, amikor csináltam, akkor összesen most már 9 éve.
1: Milyen hosszú volt a leghosszabb utad?
2: Leghosszabb utam, amikor én vezettem a repülőt, az szerintem egy ilyen Lipcse-Tel Aviv távolság volt, ami összesen 4 óra 20 perc, az se olyan vészesen hosszú, de én a rövidebb járatokat jobban szeretem, mert az egy kicsit eseménydúsabb azért.
3: Történt-e már baleset akkor, amikor te voltál a pilóta?
2: Nem, még nem történt szerencsére semmilyen baleset, illetve vészhelyzet, vagy nem tudom, villogó fények, vagy semmilyen veszélyezés. Ilyen apróbb dolgok voltak már, de tulajdonképpen ezek ilyen abszolút rutinból megoldható dolgok. Általában azt szokták mondani, hogy az ember, amikor kapitány lesz, akkor az első évében történik meg az a nagy dolog, amitől mindaddig félt. Ugye első tisztként azt még úgy rutinból lekezelni, de ugye amikor már az ő vállán van a felelősség, és a legkevésbé számít rá, ugye akkor szokott eljönni. Hát remélem ez velem nem így lesz, aztán majd meglátjuk.
1: Félsz-e, hogy valamikor esetleg lezuhan a gép?
2: Nem, egyáltalán nem. Nagyon, nagyon biztonságos a légiközlekedés úgy önmagában, illetve hát a repülőgépek is. Ugye ezt most ez így elég érdekesen fog hangzani, de ki tudná jobban, hogyha nem mi. Volt már, hogy nem tudom, ilyen erősebb turbulenciába kerültünk, vagy valami egy kicsit nem úgy nézett ki, ahogy mi szerettük volna. De félni akkor sem féltünk, mivel ugye a pilótának mindig az első és legfontosabb szempont, amit maga előtt tart, hogy tudja, hogy merre megy a gép, és hogy az mit fog csinálni.
0: Vezettél le, vagy hogyha nem is, akkor szeretnél a vadászrepülőt vezetni?
2: Nem vezettem, sőt, én még műrepülni sem műrepültem soha, ami ugye egy kicsit úgy hiányzik, mert azt nagyon szívesen kipróbálnám. A vadászgép, hát igazából a termetem egy kicsit nagy ahhoz, tehát én nem biztos, hogy úgy beleférnék, illetve nem is érezném jól magamat, én egy kicsit ilyen klausztrofóbiás is vagyok, de engem az annyira nem vonz az a része, engem a polgári vonal az, ami inkább.
0: Ha te is kedvet kaptál a repüléshez, vagy már repültél, írd meg nekünk Facebookon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefonfüggő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Míg a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefonfüggőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 97.5
3: All the time.
2: Táska Rádió.
4: Hey.

0: 95.8 rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Radics Lipca Ajame, Nagy Borbála, Pétervári Dávid és Szűcs Vitos Koppány. Ma a Székesfehérvár hófehérkéjével beszélgetünk, a stúdióban Katona Klaudia. Hány darabban játszottál eddig?
1: Volt az Isten pénze Márta, akkor volt a Mária főhadnagy Mária, volt a Fémben Serena, voltam Nők az ideg összeomlás szélén Marissa, mindig Möbet is Mária, Marissa, Márta, igen, akkor voltak ilyen külön gálák, ott is szerepeket játszottam, ilyen, inkább szólista voltam, abból volt 4, akkor voltam Hófehérke, voltam Mézga családban Maffia, ja, voltam Veszprémi Petőfi Színházban Diótörő és Egérkirályban Morika, és voltam, hát most vagyok a Fémben Carmen.
0: Melyik volt a kedvenc szereped?
1: Nincs kedvencem. Tehát, hogy azért nincs kedvencem, mert mindegyiket szerettem. Mindegyiknek volt olyan dolog az előadásban, amit imádtam csinálni. Tehát a Mária főhadnagyban imádtam férfit játszani. Ez nagyon eszméletlen jó volt. Akkor Serenaként imádtam. Hát a Serena pont annyi idős volt a darabban, mint amikor én eljátszottam, tehát 17 éves, és akkor éli meg az első szerelmet, és annyira csodálatos volt ott a színpadon megélni zenével, tánccal azt, amit én a mindennapjaimban éltem meg. Most pedig a Carment azért nagyon szeretem, mert egy nagyon drámai, bukott nőt játszok, és szerintem jó kipróbálni ezt az oldalamat is.
2: Hogyan tudtál egy férfit eljátszani? Segítettek benne?
1: Hú, hát ezt gyakoroltatták velem a partnereim, hogy mindig figyeltem őket a büfében, hogy mit csinálnak, és így próbáltam leutánozni a mozgásukat, és akkor... Igen, hát ez sok részpróba volt, hogy én elérjem azt, hogy férfi legyek, mert én azért elég ilyen hercegnős csajszi vagyok, szerintem én mindig ilyen Disney hercegnőkön nőttem fel, és ezért így nagyon fura volt.
0: Egy nap hány órát próbálsz?
1: Hát 8 lenne a hivatalos, de van, hogy 12 órákat, 13 órákat, és akkor még hazamegy általában az ember, és akkor még átnézi másnapra a szövegkönyvet, a szöveget, a dalokat, mert nem lehet oda felkészületlenül menni.
2: Melyik volt a legemlékezetesebb előadásod?
1: Nekem, ami nagyon emlékezetes, az a Diótörő és Egérkirályban, amikor Marikát játszottam, mert én kislánykoromban a Vörösmarty Színházban láttam 4-5 éves láttam a Diótörő és Egérkirályt. Akkor még nem akartam színésznő lenni, tegyük hozzá, de ez később fogant meg ez az ötlet, és ez egy csodálatos érzés, amikor hát nekem szerintem az volt a legelső szerelmem, és ő kint nézett engem, mert eljött az előadásra, karácsony volt, és én egy ilyen gyönyörű hófehér ruhában énekeltem, és csillagos égbolt volt kivetítve azt a dalt, amit én 4 éves koromban hallottam. És ez olyan fantasztikus érzés, és akkor kinéztem a takarásba, és ott ültek azok az emberek, akiket én nagyon szeretek, és ez egy nagyon megható pillanat volt, hogy ezt pont karácsonykor élhetem át.
2: Volt olyan bakit a színpadon, amikor improvizálni kellett?
1: Persze. Volt úgy, hogy hófehérke előadás közben, nem tudom miért, soha ne csináljátok azt, hogy mielőtt bementek egy vizsgára, vagy bárhova bementek, elkezditek ismételgetni magatokban az anyagot, vagy a szövegemet tuti elfelejtitek. És akkor az ének szöveget, ott próbáltam ott énekelgetni, hogy mi a szöveg? Annyira hülye szöveg volt, bocsánat, Laci, hogyha ezt hallod, de borzalmas volt, és nagyon nehezen volt, nem volt logikai összeköttetés a szavak között. És ismételgettem, és bementem a színpadra, elkezdtem, mondom, tudom a szöveget, aha, az olyan blackoutot kaptam, elsötétült minden, ami jó, hát akkor ide költök valami szöveget, még jó, hogy annyiszor énekeltem már azt a dalt, hogy nagyjából tudtam a ritmusra valami szöveget rámondani, de volt ilyen, igen.

0: volt.
1: Van nálam szereped, amit szeretnél eljátszani?
0: Nincs. Régen volt, de most már nincs. Szokták mondani a színházi berkekben, hogy igazából a szerep találja meg a színészt, és nem fordítva. És ez szerintem nagyon igaz, mert nekem ezek a szerepek mindig akkor jöttek az életembe, minden szerep, amikor én fel voltam rá készülve lelkileg, vagy nekem azt meg kellett élnem.
2: 97.5 Táskarádió.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eddig teljesen ismeretlen típusú objektumokat talált a NASA űrtávcsöve. Finnország legnagyobb viking kincsét fedezte fel egy amatőr fémkereső. Igazi madárritkaság bukkant fel az Alföldön. A mikrofonnál Bali Villő. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Még sosem láttak ilyen objektumokat a csillagászok, a kutatók összesen 84 ilyen hiperlágy röntgenforrást észleltek a Chandra űrtávcső segítségével. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív, derül ki a NASA közleményéből. Soha nem találkoztunk még olyan objektumokkal, amelyek így viselkednek, fogalmazott Mustafa Muhibullah, a hiperlágy röntgenforrásokat leíró tanulmány első szerzője. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkereső Finnországban. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalma lehet. A helyi múzeumhálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalle Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Szűzma nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rút is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakérekből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temettek el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Igazi madártani kuriózum, egy fakókesely tűnt fel augusztus végén Békésvár megyében, a Kopáncsi puszta közelében. A Magyarországon ritkaságnak számító madára a Kőrös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre figyelt fel, amint egy nyárfáról rugaszkodott el éppen. Hatalmas mérete azonnal elárulta, hogy nem a környéken megszokott sasfajok valamelyike éjszakázott a fán. Mivel a nagy madár egészen közelről ugrott meg, így szabad szemmel is gyorsan azonosítható volt, hogy egy fakókesejűről van szó. Az ilyenkor jellemző izgalom okozta kapkodás ellenére fényképeket is sikerült készíteni róla, olvasható a Nemzeti Park igazgatóságának közleményében. Elrugaszkodása után bő 1 kilométert repült, majd egy gabonatarlón landolt, ahol rövid ideig tollászkodott, mielőtt nyomát vesztették. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból a nyár folyamán a városi fenntartású intézmények Székesfehérváron. A munkálatok 3 bölcsödét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és egy egészségügyi intézményt érintettek. Angelina Jolie életében új korszak kezdődhet. A színésznő egyre inkább úgy érzi, ideje elhagynia az Egyesült Államokat és egy időre nomádabb életet élni. Az 51 éves sztár kaliforniai otthonát az év elején közel 30 millió dollárért hirdették meg, most pedig arról beszélt, hogy egy bizonyos életszakasz lezárult számára. Legfiatalabb gyermekei, Vivian és Knox, júliusban töltötték be a 18. életévüket.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul! Indul

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő, Kovács Jázmin és Hedrik Mira. Az első fél órában szó lesz arról, hogy Messi tiszteletére kötelezővé tették az egyperces tapsot Argentínában, és arról, hogy ember támadott meg egy humanoid robot, amit csak hárman tudtak lefogni. De előtte hallgassuk meg Olivia Rodrigótól a Drop Dead.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. Furcsa jelenetet rögzített egy kamera egy oroszországi elektronikai üzletben. Egy vásárló meglökte az egyik humanoid robotot, amely ezt követően a férfi felé mozdította a lábát, ami úgy tűnt, mintha megrúgta volna a lögdösődő vásárlót. Ezután hárman kellettek ahhoz, hogy lefogják az elszabadult robotot. A felvétel futótűzként terjedt az interneten, de az továbbra sem egyértelmű, hogy a gép önállóan reagálta, vagy távirányítással irányították. Amúgy ez a fun fact, hogy még itt vártunk, hogy elkezdjük az adást, szembe jött velem ez a TikTokon, ez a videó. És konkrétan olyan volt, mintha elkezdte volna egy rugdosni meg kalimpált felé ez a humanoid robot.
1: Hát én ezzel nem szeretem ezeket a robotokat.
2: A végén még jön az, ami a filmekben szokott lenni.
0: Hát ez szóval, hogy szerintem
2: robot fix. Lázadás, aztán...
1: Szerintem lesz is. De azért, mert amúgy, ha belegondoltok, ugye a robotok mögött emberek állnak, de simán rákenik majd a robotokra, de amúgy lehet, hogy emberek fogják ezt az egészet így
0: végrehajtani. Igen.
2: Figyeljetek, én lehet, hogy én paranoiás vagyok, vagy nem tudom, de én úgy vagyok vele, nem tudom, lesz-e robotlázadás, vagy nem, de én a robotokkal is kedves vagyok, biztos.
0: Hát meg ugyanúgy is
2: legyünk egymással is kedvesek, de hát akkor igen, Berzel, hát akkor már jó pofi vagyok a mikrommal, és nem ütöm meg, és akkor így, hát ha nem mikróz meg az agyamat, hogyha úgy van.
0: Amúgy szerintetek ebben az esetben itt valaki irányította, vagy a robot az tényleg így ilyen, hát önerőből?
1: Hát szerintem igazából benne van egy ilyen rendszer, vagy nem tudom, nem vagyok informatikus.
0: Ilyen védekező mechanizmus. Igen. Hát, hogyha nagyon humanoid robot, akkor lehet ám, hogy tényleg benne van ez a rendszerében, hogy ha valaki megütős vissza.
2: Ja, meg nem, tehát hogy lehet, hogy igen, tehát hogy olyan beállítás volt, hogy nem tudom, hogy mi, hogy tehát véletlenül ment neki az ember? Az volt?
0: Jól tudom, akkor direkt lökte meg. Tehát, hogy direkt így ilyen, hát
1: így provokálta,
0: játékosan
3: megnőtt. Nem lehet, hogy ennek direkt ez volt a lényege, hogy így elterjedjen az interneten, és nem tudom, ilyen nevet szerezzenek.
2: Egyébként az is, most már annyi minden lehet a mögött, hogy egy ilyesmi van már.
0: Mondjuk ez lehetett tudom, de... annak az üzletláncnak a marketingje, fogás?
2: Nem tudom. De egyébként szerintem, ha robotlázadás lesz, az ilyen ilyesmi lesz, hogy így történik valami, azt gondolná az ember, hogy hát ez biztos csak valami véletlen, meg aztán kiderül, hogy mégis itten
0: lesz valami.
2: Nem tudom, az AI
1: átvesz az uralmat.
0: Mindenfele.
1: Hát ez ne következzen be.
2: Legyetek kedvesek.

0: 95 táskarádiót is beleférsz. Messi tiszteletére kötelezővé tették az egyperces tapsot Argentínában. A válogatottságtól visszavonuló Lionel Messi tiszteletére a legutóbbi hétvégén a 10. percben leálltak a futballmérkőzések Argentínában. Erről a helyi labdarúgó szövetség döntött. Minden férfi és női futszál és strandlabdarúgó mérkőzést meg kellett szakítani, sőt, ahol lehetséges volt, le kellett vetíteni a szövetség által összeállított videót, amellyel teljessé vált Messi válogatott beli pályafutása előtti tisztelgés. A 8-szoros aranylabdás futballista 207-szer játszott a válogatottban, 125-ször gólt szerzett, 2022-ben csapatkapitánya volt a világbajnok együttesnek, az idei előtt 2014-ben is VB döntős volt, illetve 2-szer nyert Copa Amerikát. Nálam a barátom hatalmas nagy foci rajongó, bár őszintén szóval Messit annyira nem szereti, viszont a családom nagyon, és én ezen így képben vagyok mindig nálunk. Ez mindig téma.
1: Hát nálunk egyáltalán nem.
2: Én erről nem hallottam, de azért ez szép, hogy így az egész ország, tehát hogy úgy döntött a vezetős, minden, hogy így akkor most tisztelünk.
0: Hát amúgy az aranyos, bármint, hogy ő azt hiszem, ő is a jól tudom, de lekövezzetek meg, az egyik legnagyobb focistának számít Messi, szóval, hogy ez ja, azért elég jó. Viszont ugye, mint tudjuk, Ronaldo is visszavonult, és nem tudom, hogy neki Portugáliában, azt hiszem, Portugáliában csináltak-e ilyesmit? Vagy valami emlékmű, vagy valami hasonló?
1: Én nem hallottam róla, de mondjuk erről sem hallottam, hogy Messinek is szántak egy ilyen egyperces tapsot.
0: De ez amúgy
2: szép, kedves gesztus, szóval ez amúgy szép. Hát nálunk én szoktam focit nézni, de
0: nem vagy annyira képben.
2: Tehát ilyen EBVB-t szoktam, amikor
0: nagyobb dolgok.
2: Amikor is játszanak egymás ellen.
0: Mondjuk a VB-t én pont néztem.
2: Azt én is. Úgyhogy én inkább az ilyeneket szoktam.
1: Nekem a haverjaim közvetítették inkább.
2: Igen.
1: Igen, hát hogy mi történt? Én ezeket nem nagyon nézem, én inkább más sportokat.
2: Hát meg ez kit mi érdekel?
0: Hát őszintén engem nem érdekel, de nálunk a családom is alapjáraton a férfi tagok, mind focikedvelők, és a barátom is nagyon nagy focikedvelő, szóval nekem ez ilyen kötelező kör.
1: Focis, igen.
2: Amúgy ez
1: igen.
2: Érdekes, mert nálunk apukám az egyetlen, aki néz focit, ő is csak EB-t és VB-t meg ilyesmiket, tehát többi nem érdekli. A testvéreim meg egyáltalán nem focisok amúgy.
0: Hát amúgy nem tudom, szerintem ezt így ember válogatja, hogy kinek mi.
1: Igen, mert kinek vannak mi. Azért olyan fiúk, akik nem ilyen foci rajongók, hanem ők is például más sportok.
2: Hát igen, persze.
1: Van, aki úszás, vagy van, aki jégkorong például.
2: De azért az abban megegyezhetünk, hogy ez kedves gesztus volt.
0: Igen, az biztos, hogy ez egy nagyon kedves gesztus volt. Minden esetre mi most szerintem menjünk tovább Heaven and Caitlin Argon közösével az Iron-nal.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.

0: Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Egy estére a kutyák előtt is megnyitja kapuit egy bécsi múzeum. Sorra száradnak ki a patakok. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt, drámaíró és rendező. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Ha valaki nem szívesen hagyja otthon a négy lábú kedvencét, amikor programot szervez, annak jó hír, hogy szeptemberben erre a Bécsi Illúziók Múzeum látogatásánál nem is lesz szükség. Szeptember 28-án visszatér a Wow It's Party Time esemény, amelyen a gazdik kutyájukkal együtt fedezhetik fel a Bécsi Illúziók Múzeumának látványos világát. A korábbi kutyás esték nagy sikert arattak, ezért a múzeum ismét megrendezi ezt a különleges programot. Az ország több részén is a lokális kihalás fenyegeti az őshonos folyami rákokat. Ez a faj az északi középhegységhez tartozó Cserhát-hegységben már csak négy patakban található meg, kis példányszámban, az idei rendkívüli aszályos nyár viszont ezeket a populációkat is veszélybe sodorta. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság beszámolója szerint a folyami rák néhány évtizede még sokféle elterjedt, gyakori fajnak számított. A vízfolyások medrének alakítása, a vizek szennyezése és a rákpestis nevű fertőző betegség azonban jelentősen megritkította állományait. Ma sebezhető fajként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján, és világállománya csökkenő tendenciát mutat. Idén nyáron mindezek mellett a súlyos vízhiány is csatlakozott a folyami rákokat sújtó csapások sorában. A Cserhát összes korábban állandó vízű patakja részlegesen kiszáradt, így a rákok és más vízi élőlények, csak a medrek mélyebb részein megmaradt kisebb állóvizekben tudtak túlélni. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt drámaíró és rendező, ugyanis az új filmjét a mesterséges intelligencia segítségével valósítaná meg. Az alkotásból eddig mindössze egy 2,5 perces részlet készült el, ezzel pályáznak további forrásért. Nemrég kezdtük Magyarország első egész estés AI segítségével készült játékfilmjének munkálatait. Egy promóciós, azaz pilot részt már le is forgattunk. A film Jókai Mor a jövő század regénye című műve alapján készül. A kanadai Sziklás-hegység északi gerincén fekvő Winniston víztározó a világ 7. legnagyobbja a maga nemében, 1761 négyzetkilométeres kiterjedésével. A mesterséges tó területe olyan hatalmas, hogy a karbantartásért felelős kormányzati energiaszolgáltató, a BC Hydro nem tudja teljes egészében megfigyelni, önkéntes lakossági jelentések és műholdas megfigyelések nélkül. Most pedig úgy tűnik, találtak valami igazán izgalmasat a víztározó területén. Egy bujkáló szigetet, írja a Gizmodo. A BC Hydro először egy 2026. július 21-i műhold felvételen észlelte a szigetet, amint az áthaladt a Finlay öblön, ahol a víztározó három szakasza találkozik. A hozzávetőlegesen 9800 négyzetméteres, vagyis kicsit több, mint egy focipályányi sziget azonban augusztus 5-én eltűnt. Augusztus 12-én aztán egy helyi lakos lefilmezte Winniston titokzatos szigetét valahol a víztározó keleti részén.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Giorgio Scavini megállapodott az Atalantával egy új, hosszú távú szerződésről, számolt be Fabrizio Romano. Az olasz transferguru szerint a felek már minden fontos részletben megegyeztek, így már csak a hivatalos bejelentés van hátra. A 22 éves olasz válogatott védő jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig érvényes. Scavini iránt a nyári átigazolás időszakában a Premier League-ben szereplő Newcastle United is érdeklődött.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.

97. Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Hedrik Mira, Kovács Jászmin, Sarfrenka és Bali Villő. Nyolcszor halasztották el a kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja, illetve a férfiak egészségét sokszor a nők menedzselik, de ez nem mindig jó. Ezekről lesz most szó, de előtte érkezzen Artemastól az I Like The Way You Kiss.

0: 95.8 rádió, te is beleférsz. A férfiak egészségét sokszor a nők menedzselik, de ez nem mindig jó. Egy hosszú ideje együtt élő párnál ez gyakran már teljesen természetes, hiszen a nő pontosan ismeri párja szokásait, észreveszi, ha rosszabbul alszik, ingerlékenyebben ébred, vagy valami apróság megváltozik a mindennapi életben. Mindeközben azzal is tisztában van, hogy a barátja, férje hajlamos halogatni a kivizsgálásokat. És indul az a jól ismert forgatókönyv, amikor a nő előbb finoman megemlíti, később egyre határozottabban javasolja az orvosi vizsgálatot. Emlékeztet az időpontkérésre, rákérdez, hogy sikerült-e bejelentkezni. Egy felnőtt férfi nem gyerek, akit kézen fogva kell elvinni a rendelőbe.
1: Ez amúgy igaz, ez az utolsó mondat, hogy egy felnőtt férfi nem egy gyerek.
2: Mindenki oldja meg magának, ez miért olyan nehéz?
1: Amúgy szerintem is. Tényleg egy felnőtt emberről beszélünk, szerintem, hogyha már így együtt vagy valakivel, akkor nem kell babusgatni már, mint hogy ne legyél olyannal együtt, akit így babusgatni kell, mert akkor ez még egy gyerek.
0: Ja, meg igen. Hogy érted, tehát hogy az, hogy törődő vagy, és mondjuk észreveszed, és megkérdezed, hogy minden oké-e, mert látod rajta, nem tudom, úgy néz ki, mint a szarul érezni magad, hogy ilyesmi. Tehát hogyha törődő vagy, az más, meg hogyha neki ezt a nyakán csücsülni, hogy ide menjél, oda menjél, gyere el, menjünk el, az orvoshoz, igen. Gyere megnézzük a nem tudom rosszadátot, tököm tudja, tehát hogy így.
1: Hát ez az, hogy ez teljesen más, mert nem kell itt elmenni, hogy jaj, folyamat, menjünk orvoshoz. Amúgy is én annak a híve vagyok, hogyha tényleg nagyon nagy baj van, meg azért évente egyszer jók ezek az ilyen kivizsgálások, igen, hogy minden persze, rendben van-e, de nem kell mindig orvoshoz járni, amikor nincsen semmi bajod.
0: Igen, persze, tehát hogy nem. Tehát, hogy na szóval nem neked kell a palit helyett kitalálni, hogy neki mikor hova kell menni a orvoshoz, vagy mit tudom én, hogyha.
1: Igen, hogyha tehát, ő jól érzi magát, akkor érezze jól magát, ha nem beteg. Nyilván, hogyha most egy nátha vagy valami ilyesmiről beszélünk, akkor se feltétlenül kell elmenni orvoshoz.
0: Jó, de az más, de hogy így. Igen, igen, tehát, hogy ez egy ilyen egyszerű dolog, azért valaki megfázik, de hogy az, hogy törődő vagy, és mondjuk odafigyelsz rá, és esetleg nem is tudom, megkérdezed, hogy volt, és mondja, hogy volt, király. Ennyi, de hogy így neki állsz helyette időpontot zgatni, igen, meg nyasztatni, meg mit tudom.
1: De ez fordított esetben is. Mondjuk ilyennel nem találkoztam még én se. Egyik esettel se. De hogy a férfi mondja a nőnek, hogy menjen el ide meg oda. Szerintem ez, az is ilyen visszataszító egy kicsit.
0: Igazából az, aki helyett ezt neked meg kéne csinálni, mert mit tudom én, hanem kb. Így az anyja vagy. Tehát, hogy így.
1: Igen, szóval.
0: Ja, tehát épp ez az, hogy nem gyerek a másik, nem kell annak kezelni. Hogyha meg gyerekként kell kezelned, akkor
1: inkább keres másikat.
0: Lehet gondok vannak. De ne bántsuk senkit, ki tudja, lehet van, akinél működik ez a forgatókönyv, nem vagyok házas, úgyhogy én nem tudom. Most pedig érkezzen Ariana Grande-től a Hate That I Made You Love Me itt a 97.5-ön.

0: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.

0: 97-5 táskarádió, te is beleférsz. Még 25 évesen ítélték el. 8-szor kapott utolsó vacsorát, mégis egészen 101 éves koráig élt Francis Clifford Smith, az Egyesült Államok legöregebb rabja és legtovább raboskodó állampolgára. Még 1950-ben 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta, írta a BBC a férfi ismerőseire hivatkozva. Smith a börtönben az Osborne-i madárembernek nevezték, mert állandóan minél több kenyeret gyömöszölt a ruhájába, hogy aztán a madaraknak adhassa az udvaron.
1: Ez a madaras része, ez cuki. Legalább törődött a környezettel.
0: Hát a madarat.
1: Igen. De ez cuki. Legalább neki volt szíve.
2: De milyen szar lehet már ennyiszer kapni utolsó vacsorát? Amint így 9-szor az életedben azt mondják neked, hogy te holnap meg fogsz halni, és te minden esetben felkészülsz rá lelkileg, aztán ja, mégse.
0: Figyelj, szerintem a harmadik után már megszokja
1: az ember. De amúgy milyen gyilkosságot kellett ahhoz elkövetni, értitek, hogy kivégezzék. Mármint, hogy biztos nagyon sok madarat kerüljön a sor.
0: Hát ugye, hány, azt hiszem, tehát 1950-ben ítélték el, szerintem akkor lehet, hogy nem tudom a törvényeket is, hogy hol, mikor, hogy van, de hogy lehet, hogy akkor még az volt az adott
1: jó, de
0: államban,
1: akkor most, hogy, gondolom mostanában ki, is kapott a 2000-es években utolsó vacsorát, mert ugye 8-at kapott. Szóval ez így egy kicsit elgondolkodtató. De meg ugye az utolsó vacsorán ugye azt kérsz, amit szeretnél, vagyis hát én...
2: Akkor életében 9-szer a börtönben azt elmondja, ehetesz sushit, meg babugulyást?
0: Igen. Igen. Tehát az utolsó vacsora az a lényeg, hogy azt teszel, amit akarsz, és megszerzik neked.
2: Á, de menő.
0: Jó, mondjuk azért gondolom vannak limitek, tehát hogy így a kannibalizmus nem támogatják.
1: De lehet meg is fagyit kért, mert én olvastam, hogy ugye Amerikában soha nem kapnak meg is fagyit. És hogy, mert hogy mindig ki van fagyva az automata vagy áramlott. Ja. És hogy lehet azt kért, és ezért halasztották el.
0: Ja,
1: mert hogy ezt nem tudtak
0: szerezni, ezért nem végezték ki. Mert nem lett meg az utolsó vacsora.
2: De elvileg megkapta, ugye ki.

0: ha nem úgy volt, hogy harmadik után már megszokta ezért kér mindenfélét, mert hogy ki tudja, hogy az is lehet, hogy megint túlélje, de ha mindegyik az úgy áthozza, jó, akkor most ez az utolsó, akkor én azt gondolnám, hogy lehet mindig ugyanazt kérte, mert hogy ugyanazt akarja, hogy azt tegye utoljára, és nem úgy áthozza, hogy majd.
1: És az még kenyér és bor.
0: Tehát ugye ő előre nem tudta, hogy meddig fogják neki elhalasztani.
1: Amúgy tényleg én arra lennék kíváncsi, hogy mit kért.
0: Egyébként engem is érdekelne. Vannak ilyen videók, nem tudom, YouTube-on meg ilyen helyeken, hogy legfurcsább utolsó vacsorák a börtönben, meg ilyenek.
1: Igen.
0: És ilyen, nem néztem meg egyesem, mert
1: és ezt szoktam ilyeneket
0: volt
1: nézni.
0: Annyira szimpatikus az a videó, de egyébként ez érdekelne. Ha valamelyikőtök esetleg tudja, hogy az úriembernek mi volt az utolsó vacsorája, vagy a 9 utolsó vacsorája, akkor írjátok meg nekünk, most pedig érkezzen Kygo és FMX közöse a Whatever.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eddig teljesen ismeretlen típusú objektumokat talált a NASA űrtávcsöve. Finnország legnagyobb viking kincsét fedezte fel egy amatőr fémkereső. Igazi madárritkaság bukkant fel az Alföldön. A mikrofonnál Bali Villő. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Még sosem láttak ilyen objektumokat a csillagászok, a kutatók összesen 84 ilyen hiperlágy röntgenforrást észleltek a Chandra űrtávcső segítségével. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív, derül ki a NASA közleményéből. Soha nem találkoztunk még olyan objektumokkal, amelyek így viselkednek, fogalmazott Mustafa Muhibullah, a hiperlágy röntgenforrásokat leíró tanulmány első szerzője. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkereső Finnországban. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalma lehet. A helyi múzeumhálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalle Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Szűzme nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rút is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakérekből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temettek el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Igazi madártani kuriózum, egy fakókesely tűnt fel augusztus végén Békés vármegyében, a Kopáncsi puszta közelében. A Magyarországon ritkaságnak számító madára a Kőrös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre figyelt fel, amint egy nyárfáról rugaszkodott el éppen. Hatalmas mérete azonnal elárulta, hogy nem a környéken megszokott sasfajok valamelyike éjszakázott a fán. Mivel a nagy madár egészen közelről ugrott meg, így szabad szemmel is gyorsan azonosítható volt, hogy egy fakókesejűről van szó. Az ilyenkor jellemző izgalom okozta kapkodás ellenére fényképeket is sikerült készíteni róla, olvasható a Nemzeti Park igazgatóságának közleményében. Elrugaszkodása után bő 1 kilométert repült, majd egy gabonatarlón landolt, ahol rövid ideig tollászkodott, mielőtt nyomát vesztették. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból a nyár folyamán a városi fenntartású intézmények Székesfehérváron. A munkálatok 3 bölcsődét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és egy egészségügyi intézményt érintettek. Angelina Jolie életében új korszak kezdődhet. A színésznő egyre inkább úgy érzi, ideje elhagynia az Egyesült Államokat és egy időre nomádabb életet élni. Az 51 éves sztár kaliforniai otthonát az év elején közel 30 millió dollárért hirdették meg, most pedig arról beszélt, hogy egy bizonyos életszakasz lezárult számára. Legfiatalabb gyermekei, Vivian és Knox, júliusban töltötték be a 18. életévüket.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.7 Táska Rádiót te is beleférsz, ez a Vekker. A mikrofonoknál Sarfianka, Bali Villő, Hedrik Mira és Kovács Jászmin. A következő fél órában hallhatjátok, hogy mire elég a Duolingo, valamint, hogy Usher lezavart egy nőt a színpadról. De előtte hallgassuk meg Lady Gaga-tól

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. Usher lezavart egy nőt a színpadról, aki lelkesedés helyett unott arccal tűrte a zöld táncát. Az egyik néző videón is megörökítette a kínos pillanatokat. Az Entertainment Weekly beszámolója szerint a fellépés egyik pontján Usher a színpadra hívta a tömegből az egyik nézőt, akit leültetett, majd intenzíven erotikus öltáncban részesített. Csak épp akadt egy bökkenő. A nő arcáról kristálytisztán lerít, hogy semmi kedve ott lenni. Mikor ez Ushernek is feltűnt, ledöbbenten a közönség felé fordulva annyit mondott, szerintem nem is akar a színpadon lenni.
1: Hát ugye mi megnéztük ezt a videót, és hogyha valakit érdekel, mindenképpen nézzétek meg, nagyon kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, de nekem nem az jött le, hogy a nő nem élvezi, hanem ő csak úgy várta, hogy majd most mi fog történni, és ő egy nem olyan típusú lány volt, aki sikítva, sírva ölelgeti a lábát, a lába nyomát, mert
0: igen,
1: itt vagyok.
0: Igen, meg így végig mosolygott, meg így nézte a parit, meg bocs, ha nem akart volna ott lenni, akkor mondhatta volna az, nem, bocs, hát nem igen. Megyek fel, és így nem tudom, mutogat is a tömegben, nem hallják, hogy nem megyek fel.
1: Igen, tehát, igen, hogy biztos, végén, hogy nem a mentél volna.
0: Ez az egyik,
1: fel.
0: A másik meg, hogy akit leültetett, majd intenzíven erotikus öltáncban részesített.
1: Hát nem az volt.
0: Odáig nem jutott el, leült a csajos, a pali oda támaszkodott, neki állt előre dőlni, a csaj meg hátra dőlt, várt, hogy mi történik, erre a pali fölállt, már azt hitte, hogy nem akarott
1: igen.
0: Lenni. Tehát, hogy nem jutott el odáig, hogy öltánc legyen, hogy mit történik, annyi történik, hogy előre dőlt, hátra dőlt.
1: Tudjátok,
0: tehát,
1: mi lehet? Usher megszokta, hogy csak megjelenik, és a lányok konkrétan, hát ugye összefélik magukat örömükben. Nem történt ez meg, és ez neki szokatlan, hogy egy nőnek van tartása. Ugye?
0: Igen, tehát, hogy így azért dolgozni kell.
1: Hát figyelj, megmutass, semmit tudsz, ennyit tudsz, hát akkor lemegyek a színpadról. Érted?
0: Igen, tehát, hogy a csajos szerintem csak így várta, hogy oké, hát akkor, hát ha itt ez van, akkor mutasd, mit tudsz, ő meg azt gondolta, hogy rögtön reakció, ezt gondolom, hogy rögtön zavarba jön, és nem jött zavarba a kisasszony.
1: Igen, de a másik az, hogy mondjuk fent vagy egy színpadon, és tudod, hogy erről egy felvétel is fog készülni, hiszen
2: de
1: a koncertekre...
2: De ki megy fel egy színpadra,
1: az
2: hogy,
1: jó dolog,
2: hogy,
1: az
2: én nagyon értem, jó. Oké, azt megértem, oké, felmész a színpadra, jó, integetsz, nem tudom.
1: De azt nem tudhatod soha, hogy mi lesz.
2: Egy erotikus,
1: de azt nem tudhatta, hogy mire megy fel.
0: De ő ilyet szokott csinálni a színpadon.
1: Ja,
0: azt láttam, hogy ő szokott ilyet koncerteken csinálni.
2: Ez a szobába való, nem a színpadra.
1: Vagy a csaj direkt csinált, hogy na most Móresre tanítanak, Usher bébé, nem fogok elájulni tőled. És azért sem.
0: Ja, az is lehet, hogy én nem nyomolt vele, aztán. Nem így van, az nem.
1: Sorry bro, ez nem jött be.
0: De ki tudja, még az is lehet, hogy valójában tényleg zavarba jött, hogy fel akart menni, aztán
1: és több millió ember szem előtt azért nem kellene feltétlenül ezt így.
0: Talán mi is szeretnék annyira reakciót mutatni így több ezer ember. Nem, egyébként színpadra felmenni az valóban elég fel lehet, de azért ilyesmiért én sem mennék fel, azt
1: igen.
0: Hiszem.
1: Hát rizikós, hogyha egy előadó felhív a színpadra, hogy mi fog történni. Ugye, hogyha nem tudom, láttátok a Jacko filmet, ott is volt, hogy valaki felment és egy megcsókolta a Jackót, vagy más előadók esetében is előfordul ilyen.
0: Igen, az van meg, hogy volt olyan Jacko koncert, amikor egy nő fölrohant, és hogy neked ölelget, még mindig nem volt hajlandó elengedni, és úgy kellett lerángatni.
2: Mindig kóla.
0: Igen, konkrétan úgy.
1: De amúgy szerintem a hírességeknek sem egyszerű ez a dolog, mert persze. Szeretik a rajongókat, de nem ember, tehát nem úgy, hogy mint téged villő, vagy mint téged nyak, hanem mint az a rajongók. És ezt a rajongók elfelejtik, és amikor találkozol velük, vagy akarsz kérni egy képet, akkor azt érzed néha egy közös képnél, hogy ilyen nem vesz elég komolyan, vagy nem érzed azt az érzést, amikor énekel hozzád, úgymond.
0: Hát tehát, hogy ez azért ilyen egyébként csalódás. Ez szerintem az kicsit előadótól is függ, tehát van, aki annyira nagyon szereti a rajongóit, meg minden, hogy minden egyes képnél úgy látszik, hogy őszintén mosolyog, mert őszintén élvezi, hogy ezek is kedvesek. Tehát, hogy olyan is van, de azért meg szerintem az is egy más szint, hogyha valaki ilyen fan, és szereti meg, aki már fanatikus.
1: Igen, a fanatikus ez durva.
0: Az erős szint, tehát hogy azért
1: attól menekülnek szinten. Az előadók is a fanatikusok elől, a fan hát az még jól.
0: Igen, persze, azért vannak szintek. Írjátok meg, hogy ti mit csináltatok volna a csaj helyében, most pedig érkezzen Teddy Swims-től a Mr. Noidon.

0: 97 táskarádiót te is beleférsz. Mire elég a Duolingo? A nyelvészek szerint egy fontos dolgot nem tud megtanítani. Hiába gyakorolunk szorgalmasan nap mint nap a minket noszogató zöld bagoly nyomására a Duolingo nyelvtanuló alkalmazásban, a nyelvészek szerint érdemes reálisan látni az elérhető eredményeket. A nehézségek ott kezdődnek, amikor már nem egy idegen szót kell felismerni a telefonon, hanem húsvér személlyel kell megosztani a gondolatainkat. A duolingos beszédgyakorlatok ugyanis általában erősen kontrollált helyzetekre épülnek, például amikor egy mondat elismétlése vagy a megfelelő válasz kiválasztása a feladat.
1: Ezzel abszolút egyetértek. Nem rossz dolog a Duolingo, de azzal nem lehet, csak azzal kizárólag nem lehet nyelvet tanulni.
2: Én nagyon sokat Duolingo, szerintem nekem egész gyerekem úgy az volt a terv, hogy anyával sokat duolingozunk, és akkor megtanulunk angolul, de aztán egy idő után ő kiszállt, mert mindig megcsináltam előtt a leszket, és akkor már...
1: Akkor már
2: csak én duolingoztam, de nekem amúgy nem annyira sokat segített, mert hogy konkrétan szerintem talán egy évvel ezelőtt volt így tényleg az, hogy az angolom itt tényleg most már jobb lett, és most már meg is tudok szólalni, de azelőtt így persze tudtam, értettem, amit mondok, de válaszolni nem tudtam.
1: Na ez az, hogy ugye nem ösztönöz arra, hogy te is megszólalj. Jó, tudom, vannak olyan feladatok,
2: hogy
1: vissza kell ismételni.
2: Mentem össze-vissza, Hollandia, meg minden kellett, muszáj volt angolba szerintem, és ez sokkal többet segített, mint bármennyi Duolingo.
1: De azért azt tegyük hozzá, hogy te angolul is olvasol. Tehát, hogy azért nem csak a Duolingónak köszönhető.
2: Jó, de az se segít abban, hogy megszólaljak.
1: Abban nem, de abban igen, hogy nagyon sok, nagyon nagy lett a szókincsed, így van az olvasástól. Tesz. Így van.
0: Én sose duolingoztam, mert nem kellett, és nem éreztem szükségét. Hát én általános iskolában nem voltam odaig az angol nyelvér egyébként, és hát igazából soha nem tanultam angol órákra, és így érzéssel beszéltem angolul.
1: Az viszont ez nagyon így, jó, szóval, szerencsés vagy.
0: Igen, tehát nyelvérzék azt hiszem megvan, mert egy órára se tanultam. Volt olyan tananyag, amit azt hiszem ötödikbe vettünk, és én hetedikbe értettem meg, addig így érzéssel letöltös a dolgozatom, tehát hogy az nem tudom, aztán, hogy hogy sikerült egyébként.
1: Hát ennyi, hogy van nyelvérzéked.
0: Tehát, hogy ja, és addig így úgy voltam vele, hogy én ezt nem értem, nem tudom, és nem mertem megszólalni, és aztán meg idejöttem, és így valahogy felkerültem a legfelső ilyen csoportba, és mondom, hogy én erre nem számítottam, de hogy én nem tudok ennyire jól angolul, aztán kiderült, hogy de, úgy egész jól. És az egy kicsit így meghozta az önbizalmat, és onnantól már azóta már.
1: De ha belegondoltok, az angol az majdnem olyan, hogy belefolyik az életünkbe. Tehát, hogy szerintem egy kicsit... Igen, könnyebben meg tudod ugrani, mint mondjuk a németet. A német melósabb, a szavak miatt is, nyilván a szabályok
2: hány
1: miatt is.
2: Hány éves tudom? Három éve. Egy szót nem tudok.
1: Na, ezt nem mondd, mert biztos, hogy tudsz, csak nem mersz. De, hogy is nem.
2: Nem, ott mindig ezt mondjátok, hogy azonnal elfelejtsem másnapra. Szóval tényleg egy szót nem tudok.
1: Nem kell elhinni.
0: Jó, de te ilyen német nyelvhéter vagy, te úgy vagy, hogy fújj, én ezt meg nem tanulom.
2: Igen.
1: De egyébként a tudatalattiban amúgy is benned van. Nekem mindig az a kérdés szokott nekem szegeződni, hogy hogy lehet valaki német nyelvtanár, hogy szerethetem én ezt a nyelvet.
2: Jó keres.
1: És a válaszom az, hogy nem tudom, ez olyan, mint a szerelem. Nem tudod megmagyarázni, hogy a másikat miért szereted. Mert ha meg tudod magyarázni, hogy miért szereted, akkor már valamiért szereted.
2: Akkor már inkább
1: nem
2: egy ok,
1: így van. Hanem amikor csak nem tudod nem szeretni. Ez egy ilyen állapot. Én nem tudom nem szeretni a németet, én tökre élvezem, de egyébként az angolt is szeretem, abban nem vagyok annyira jó. Nekem az kicsit lazább, vagy lehet, hogy én azért, mert szeretem ezeket a szabályokat, miközben művész lelkem van, tehát nem vagyok a szabálykövető mindenben, de valahogy a németnél ott az nekem annyira egyértelmű. Persze elrontok néha dolgokat, hiszen ember vagyok, én sem tudok mindent, de jó. Én szeretem.
0: Egyébként nekem 9. még tökre tetszett a német nyelv, és gondoltam, hogy jó, én ezt így...
1: Velem kezdtél.
0: Igen, egyébként, igen. Ez így jó lesz.
1: És ügyes is voltál.
0: És aztán most már az így nem is tudom tovább szállt, mert egyébként se kell, és más tantárból meg kell érettségi.
1: Másra ment a fókusz, igen.
0: Úgyhogy igen, másra ment a fókusz, tehát...
1: Általában az a tendencia...
0: Még ki tudja, még lehet
1: megtanul. Igen, az a tendencia, hogy akikkel találkozom, akikkel vallaktok innen a suliból, és én tanítottam őket, és nagyon sokszor megkapom azt, hogy úristen, még mindig eszükbe jut ez a mondatom, hogy bezzeg, most a heti 5 órában nem tanulják a németet, majd mennek külön tanárhoz, meg majd kelleni fog, és mondják, hogy igazam volt. És ez nem azért mondom, mert hogy igazam legyen, hanem mert hogy az életben egyszer majd rájössz, hogy úristen, ennek nagyon nagy előnye van, hogy ezt is tudom.
0: De egyébként ugye, hogy beszéltük, hogy az angol az így azért épül be a nyelvbe, meg az életünkben minden.
1: Abszolút.
0: Én egyébként szerintem ez, hogyha valaki tanul egy nyelvet, akkor ez így úgy alapvetően úgy van, mert én miután elkezdtem németet tanulni, tehát hogy van, amikor van amit angol mondok, van, amikor németül. Általában nem azt már nagyon régóta, nem igazán mondom azt, hogy köszönöm, meg köszönöm, nem azt mondom, hogy dankeschön. Uh-huh. Tehát, hogy így...
1: Igen,
0: hogy
1: így, mint hogy a thanks,
0: meg,
1: vagy
0: meg guten morgen, meg egyébként. Yeah. Tehát, hogy így, így az jó élet is így beépült egyébként.
1: Igen. Ez a gemiste sprache. Az az biztos, a kevert nyelv.
2: Biztos.
0: Hunglish,
2: ja.
0: Visszatérve a Duolingóhoz, írjátok meg nekünk, hogy nektek mennyire segít a nyelvtanulásban. Most pedig érkezzen Taylor Swift-től a Cruel Summer itt a 9

0: legtöbb sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Egy estére a kutyák előtt is megnyitja kapuit egy bécsi múzeum. Sorra száradnak ki a patakok. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt, drámaíró és rendező. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Ha valaki nem szívesen hagyja otthon a négy lábú kedvencét, amikor programot szervez, annak jó hír, hogy szeptemberben erre a Bécsi Illúziók Múzeum látogatásánál nem is lesz szükség. Szeptember 28-án visszatér a Wow It's Party Time esemény, amelyen a gazdik kutyájukkal együtt fedezhetik fel a Bécsi Illúziók Múzeumának látványos világát. A korábbi kutyás esték nagy sikert arattak, ezért a múzeum ismét megrendezi ezt a különleges programot. Az ország több részén is a lokális kihalás fenyegeti az őshonos folyami rákokat. Ez a faj az északi középhegységhez tartozó Cserhát-hegységben már csak négy patakban található meg, kis példányszámban, az idei rendkívüli aszályos nyár viszont ezeket a populációkat is veszélybe sodorta. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság beszámolója szerint a folyami rák néhány évtizede még sokféle elterjedt, gyakori fajnak számított. A vízfolyások medrének alakítása, a vizek szennyezése és a rákpestis nevű fertőző betegség azonban jelentősen megritkította állományait. Ma sebezhető fajként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján, és világállománya csökkenő tendenciát mutat. Idén nyáron mindezek mellett a súlyos vízhiány is csatlakozott a folyami rákokat sújtó csapások sorában. A Cserhát összes korábban állandó vízű patakja részlegesen kiszáradt, így a rákok és más vízi élőlények, csak a medre mélyebb részein megmaradt kisebb állóvizekben tudtak túlélni. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt drámaíró és rendező, ugyanis az új filmjét a mesterséges intelligencia segítségével valósítaná meg. Az alkotásban eddig mindössze egy 2,5 perces részlet készült el, ezzel pályáznak további forrásért. Nemrég kezdtük Magyarország első egész estés AI segítségével készült játékfilmjének munkálatait. Egy promóciós, azaz pilot részt már le is forgattunk. A film Jókai Mor a jövő század regénye című műve alapján készül. A kanadai Szikláshegység északi gerincén fekvő Winniston víztározó a világ 7. legnagyobbja a maga nemében, 1761 négyzetkilométeres kiterjedésével. A mesterséges tó területe olyan hatalmas, hogy a karbantartásért felelős kormányzati energiaszolgáltató, a BC Hydro nem tudja teljes egészében megfigyelni, önkéntes lakossági jelentések és műholdas megfigyelések nélkül. Most pedig úgy tűnik, találtak valami igazán izgalmasat a víztározó területén. Egy bujkáló sziget, írja a Gizmodo. A BC Hydro először egy 2026. július 21-i műhold felvételen észlelte a szigetet, amint az áthaladt a Finlay öblön, ahol a víztározó három szakasza találkozik. A hozzávetőlegesen 9800 négyzetméteres, vagyis kicsit több, mint egy focipályányi sziget azonban augusztus 5-én eltűnt. Augusztus 12-én aztán egy helyi lakos lefilmezte Winniston titokzatos szigetét valahol a víztározó keleti részén.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Giorgio Scavini megállapodott az Atalantával egy új, hosszú távú szerződésről, számolt be Fabrizio Romano. Az olasz transferguru szerint a felek már minden fontos részletben megegyeztek, így már csak a hivatalos bejelentés van hátra. A 22 éves olasz válogatott védő jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig érvényes. Scavini iránt a nyári átigazolás időszakában a Premier League-ben szereplő Newcastle United is érdeklődött.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: A csapadékos időben lesz részünk. A déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Bekker. A mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő, Hedrik Mira és Kovács Jázmin. A következő fél órában szó lesz arról, hogy betiltják a mesterséges intelligenciát a New Yorki általános iskolákban, valamint, hogy rasszistának tartott halloweeni jelmez miatt kerül bajba egy amerikai üzletlánc. De előtte hallgassuk meg Disclosure és Lynn Thomas közösét, a Deepert.

0: megtöntött táskarádió, te is beleférsz. Rasszistának tartott halloweeni jelmez miatt került bajba egy amerikai üzletlánc. Ugye ez az üzletlánc levette a kínálatából ezt a gyerekeknek szánt bohóc jelmezt, mert ez nagyon nem tetszett az embereknek. És azért nem tetszett az embereknek, mert hogy elvileg rasszista, feketékes sértő karikatúrákat idézett. És ugye ezt a vállalat azóta eltávolította nyilván, és utána meg azt vizsgálják, hogy hogyan kerülhetett egyáltalán a forgalomba, és hogy ne történjen még egyszer. De ezt így hogy kell elképzelni, hogy van egy bohóc, és fekete-fehér csíkos, és
1: igen, láttam,
0: jaj, ne, rasszista, ó.
1: Láttam a képet, és valóban régen volt egy ilyen karikatúra, amihez hasonlított a jelmez. És ugye régen ez egy rasszista karikatúra volt, és ezért ugrott
0: szóval
1: be az
0: ember. Szóval nem a jelmezze volt, Antara, mint a figurával, amit jelképezett.
1: Igen, és ezáltal de szerintem a cég se gondolt bele, mert ez egy retro dolog, úgymond, tehát már nagyon régen történt ez a karikatúrának megjelenítése, és szerintem a cég nem tudhatta ezt, vagy a marketinges nem nézett utána, akik összerakták.
0: Hát, nekem kéne ilyen bohócokat összeállítanom, hogy jó, akkor legyen ez kék, ez a része meg sárga, én sem néznék utána, hogy az mit jelent
1: szerintem. Igen, de alapvetően egy bohóc jelmezzel nem lenne gond, de ez egy furmányos volt, tehát hogy így tényleg hasonlított erre a sztorira. És hát a cég bocsánatot kért, de legalább bocsánatot kért. De mindig azt szoktam mondani, hogy azért bevallani a hibánkat, és elnézést kérni, szerintem tök jó dolog, és hát nyilván le is vették róla. De én már nagyon sok elrontott halloween-i jelmezt láttam, úgyhogy biztos, hogy többen is belefuthattak már ilyen hasonlóba, ha nem is rasszistába, de hogy az elrontott halloween-i jelmezek listájába, az biztos.
2: Én nekem szerintem az egyik legdurvább jelmezet láttam nem élőben. Megvan nektek a Furby. Az a kis lény, ami régen nagyon menő volt, és
1: a szörnyecskékből, nem?
2: Nem
1: tudom,
2: és kitiltották a fehér házból, mert hogy társadalmi, nem tudom, hogy szóval veszélyezteti
1: az államot. Megosztó volt, igen, eléggé.
2: Meg mit tudom én. Nem tudom, hogy ez halloween-i jelmez volt, de hogy beöltözött valaki Furbynek, az biztos, és hú, rohadt ijesztő. Nagyon ijesztőek. Szerintem nekem az volt a legdurvább, amit így láttam.
1: Nekem meg az a... Volt egy időben ez a mém, ez a csirke lábú nő, Momo, vagy mi volt? Vagy
2: valami fura maszk. Olyan volt, Momo, igen. És olyan nagyon mosolygós az
1: Jézusom,
2: a...
1: Igen. De engem, ami a legbrutálisabban megijeszt, az a Chucky Baba. Megvan a Chucky Baba film?
2: Igen.
1: Aztán két része volt, vagy lehet, hogy három is. Iszonyat. Én nekem azóta nincs baba, mondjuk akkor még nagyon fiatal voltam, és kitiltottam a babákat a szobámból, mert annyira elhittem, hogy ilyen van.
2: De egyébként ezt validálom, tehát az én fiatalkori dolgok azok ilyenek, mert hogy én szerintem általános iskola alsós voltam, amikor barátoknál voltunk, és mondták ezt a Momo dolgot, és neki kellettek videókat mutogatni, meg hogy hívjuk fel meg ilyenek, és neki álltak mondani történetek, mi fog történni, ha nem válaszolsz neki, meg ilyenek. Én a kis puja, nem tudom, 8 éves fejemmel annyira féltem, egy hónapig legalább nem aludtam rendesen, tehát hogy így nagyon durva féltem tőle. A Chucky-tól például attól meg nem félek, mert nekem meg az olyan volt, van egy film, az a címe, hogy Ready Player van, és az ilyen videójátékos film, de nagyon jó, de abban egy ilyen úgymond ilyen használható tárgy a Chucky, tehát ilyen kicsit ilyen poén, és ez így elvette, illetve ilyen vicces összefoglalót. Az öcsém, aki aránylag fiatal, de nem tudom, miért ő imádja az ilyen horrorfilmeket, meg ilyeneket, és ezekről néz összefoglalókat, meg most sikolyt nézett anyával.
1: Az igen.
2: Nem, ő ezt nagyon...
1: Érdekes,
2: hát kinek
1: akkor
2: mivel én meg persze a krimit szeretem, tehát hogy ez aha, ilyen...
1: Jó, hát mások a reakcióink.
2: Emberfüggő, de igen. Ő ezekről szokta az ilyen összefoglalókat nézni, és egyébként tök jó volt, tehát ilyen viccesek meg minden, és így az, kicsit elveszi azt, hogy ilyen ijesztő legyen.
1: Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én például, ha most jön ez velem szembe egy AI robot, ő lenne a legfélelmetesebb a számomra, mert hogy annyira nem tudhatod, nem kiszámítható, hogy mi lesz a következő lépése, sokkal ijesztőbb, mint egy gyilkosnak beöltözött ember, de komolyan.
2: Én úgy állok hozzá, hogy legyél kedves mindenkivel, a robotokkal és az AI-jal is, mert nem tudhatod. Mm-hmm. Tehát, hogy úgy alapból, hogy most minek bántsam a másikat, tehát, hogy így nem leszek lekezelő, de hát azért is, mert azért
1: Sose lehet tudni, mi lesz a következő lépés.
0: Hát akkor szerintem megadtuk az ötletet ennek az üzletláncnak, hogy mi legyen a következő jelmez.
1: Ijesztő jelmez.
0: Ez biztos, hogy ijesztő lesz. Mi most megyünk tovább Lola Youngtól a Bantinggel. Oh.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Betiltják a mesterséges intelligenciát a New York-i általános iskolákban. Az összes ilyen mesterséges intelligencia eszközöket betiltják az állami iskolákban. Elvileg egy évre szól ez a tilalom, elsőtől 8. osztályig minden tanulóra vonatkozik, és ez a jogszabály már a 2026-27-es tanévtől hatályba lép, körülbelül 600 000 diákot érint.
1: Igen, és nekem egyébként tetszik a hozzáállása az igazgatónak, meg így a döntéshozóknak, hogy mindaddig, amíg nem szolgálja az érdekeit a fiataloknak a használat, addig ne használják. Mert ugye mi a lényege az, hogy megkérdezed a ChatGPT-től, hogy...
0: Mi egy per egy.
1: Igen, de vagy egyáltalán itt van ez a matek példa, old meg nekem. Attól én nem leszek okosabb. De itt van ez a matek példa, kérlek vezesd le nekem úgy a megoldást, hogy megértsem, 15 éves vagyok, és nem értem a magyarázat alapján, amit kaptam a suliban. És akkor ő levezeti.
0: Hát jó, de most egy általános, egy átlagos 15 éves melyiket csinálja, inkább azt csinálja, hogy ó, hát old már meg, mert nekem nincs kedvem ezzel foglalkozni.
1: Na, és köszönöm, hogy kimondtad, ha nincs kedvem ezzel foglalkozni, nem akarom használni az agyamat. Mitől félnek az emberek, hogy a fiatalok felnőnek úgy, hogy mindig a kezedben van, és mi van, ha nincs wifi-d? Mi van, ha nincs internet?
2: Nincs
1: nem tudod megoldani.
2: Életképtelen lesz. Igen. Tehát, hogy én egyébként ennek látom értelmét, hogy általános iskolában, és nem azért, mert jaj, fúj, meg mit tudom én. Nem, tehát hogy lehet hasznos az AI, meg minden.
1: Abszolút, ha jól használod.
2: De a kis pulyáknak, a kis alsósoknak, általános iskolásoknak még nagyon fejlődik az agyuk, és tényleg fejlődnie kéne az agyuknak.
1: Pontosan.
2: Nem pedig
1: mi az, amit kigyilkol? Kreativitás. Uh-huh. Nem jut eszedbe másik ötlet, mert ő azt fogja neked betáplálni a te agyadba.
0: Ja,
1: ami a
0: mindenki. Ez nehéz. Én is
1: tehát nincs benne kreativitás.
0: Én leginkább csak arra használom szerintem az AI-t, hogy mondjuk így beküldök neki így ilyen pár oldalt, és akkor keressen helyes-híres hibákat. De az néha mondjuk van olyan, amikor így megakadok mondjuk egy résznél, mondjuk írok valamit, és megakadok, és úgy vagyok vele, hogy hát erre kéne valami megoldás, de semmi nem jut eszembe. Uh-huh. És akkor beküldöm neki, jó, akkor mond pár ilyen hatalmas baromságot, uh-huh. És akkor így úgy vagyok vele, hogy utána már nem annyira nehéz valami más kitalálni, hogy ilyen, úristen, oké, ő azt mondta, de nekem ez nem tetszik.
1: Nem
0: és
1: tetszik,
0: amúgy
1: igen.
0: Egy résznél pont ezt csináltam, hogy ilyen ki akartam találni valamilyen fizikai megoldási, nem tudom, hogy hihető legyen, és végül a ChatGPT egyáltalán nem segített, mert így mondott mindenféle dolgot, és aztán nekem kellett kitalálnom egy jobb ötletet, de mondjuk rávezetett szerintem arra, hogy legalább így kicsit segített az ötletekkel, hogy így közre kerültem.
1: Abszolút jó, csak ugye azt is felejtsük el, hogy a nem fizetős és a fizetős között van különbség.
0: Nem, igen, nekem nem fizetős.
1: Igen, az ingyenesek azok picit olyan, mint hogyha direkt akarna elterelni, hogy rájöjjél, hogy direkt akkor hibázik, hogy rájöjj arra, hogy neked kell az előfizetéses, mert milyen jó, hogy segít, csak ha nem előfizetéses vagyok, akkor biztos ad be buta kérdéseket, vagy buta válaszokat, de hogy én azt gondolom, hogy ennek akkor van jövője, ha mondjuk egy ChatGPT-be betáplálják az 5. matematika anyagot, hogy mit várnak el. Hát nyilván így működik egyébként is. És akkor egy használható AI-od lesz arra, aki el tudja ezt magyarázni, csak akkor azt kérdezem már meg, hogy akkor mire lesznek a tanárok? Vagy akár most betáplálok neki egy eseményt, hogy írjál légy szíves egy cikket, mert a Székesfehérvár polgármestere... Igen, tehát akkor ő összerakja, akkor én hol vagyok.
0: Én ezt már nem tudom hány éve hallom, hogy az összes

0: munka meg fog szűnni, ó, jaj, mi fogunk csinálni, ez már nem új dolog, hogy...
1: Igen, de olyan szempontból még új, hogy még, hála Istennek, azért az munkahelyek többsége megvan, de egyre több helyről hallom, hogy tesztelik ezeket a funkciókat. Akár a műsorvezetés. Tehát van olyan, hogy AI műsorvezető ül a stúdióban, vagyis nincs.
2: Hát én leginkább az ilyen művészi pályáknál hallottam ezt, tehát hogy a hogy hívják ezt, nem animátor, de aki digitális rajzokat csinálnak, meg ezt hasonló.
1: Grafikusokra gondolsz, hát, vagy a
2: igen, gondolsz? Talán nem jut eszembe a szó, amire gondoltam, de hogy igen, az ő munkájukat veszik el leginkább, tehát például nem tudom, videójátékoknál, meg ilyesminél.
1: Nem tudom, hogy észrevettétek, egy nagyon sok cég az AI-ja generál plakátokat, rendezvényekre, stb. Azok annyira egyébként látszódnak, hogy az AI-ja van, és az egyik ismerősöm kiírt, hogy könyörgöm, ne csináljátok, mert nem jó, nem tetszik.
2: Igen, de egyébként épp ez az, hogy azok, tehát hogy nekem se tetszik, tehát amikor én látok egy AI reklámot a tévébe, vagy nem tudom hol, nekem nem az jut róla eszembe, hogy én ezt de szeretném azt mondani, mert most trending a izé, nem tudom, fiatalok, nem tudom én. Nem. Szerintem úgy a mi generáció, mint tudom én, az már olyan, hogy így használja az AI-t, de nem úgy gondolja, hogy jaj, de menők az AI-ja generált képek, és izé. Szerintem már kicsit úgy van, hogy hogy így ez... Hogy inkább az, hogy nem rak bele melót abba, hogy meggyőzön engem, hogy menjek oda az ő cégéhez. Igen. Nem rak bele melót, hogy meggyőzön, hanem csak egy két perc alatt összedobja így a reklámot, és akkor ezzel pont, hogy inkább eltaszít, hogy nem is feltétlen azért, hogy AI, hanem azt látom, hogy nem teszi bele a munkát.
1: Uh-huh. Pontosan. Így van.
0: Bibi, bubu, mi nem vagyunk AI, köszönjük, hogy minket hallgatotok ma is. Mi most megyünk tovább Marinótól a Devin in Disguise-zal.

0: skies. 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eddig teljesen ismeretlen típusú objektumokat talált a NASA űrtávcsöve. Finnország legnagyobb viking kincsét fedezte fel egy amatőr fémkereső. Igazi madárritkaság bukkant fel az Alföldön. A mikrofonnál Bali Villő. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Még sosem láttak ilyen objektumokat a csillagászok, a kutatók összesen 84 ilyen hiperlágy röntgenforrást észleltek a Chandra űrtávcső segítségével. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív, derül ki a NASA közleményéből. Soha nem találkoztunk még olyan objektumokkal, amelyek így viselkednek, fogalmazott Mustafa Muhibullah, a hiperlágy röntgenforrásokat leíró tanulmány első szerzője. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkereső Finnországban. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalma lehet. A helyi múzeumhálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalle Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Szűzme nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rút is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakérekből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temettek el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Igazi madártani kuriózum, egy fakókesejű tűnt fel augusztus végén Békésvár megyében, a Kopáncsi puszta közelében. A Magyarországon ritkaságnak számító madára a Kőrös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre figyelt fel, amint egy nyárfáról rugaszkodott el éppen. Hatalmas mérete azonnal elárulta, hogy nem a környéken megszokott sasfajuk valamelyike éjszakázott a fán. Mivel a nagy madár egészen közelről ugrott meg, így szabad szemmel is gyorsan azonosítható volt, hogy egy fakókesejűről van szó. Az ilyenkor jellemző izgalom okozta kapkodás ellenére fényképeket is sikerült készíteni róla, olvasható a Nemzeti Park igazgatóságának közleményében. Elrugaszkodása után bő 1 kilométert repült, majd egy gabonatarlón landolt, ahol rövid ideig tollászkodott, mielőtt nyomát vesztették. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból a nyár folyamán a Városi Fenntartású Intézmények Székesfehérváron. A munkálatok 3 bölcsődét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és egy egészségügyi intézményt érintettek. Angelina Jolie életében új korszak kezdődhet. A színésznő egyre inkább úgy érzi, ideje elhagynia az Egyesült Államokat és egy időre nomádabb életet élni. Az 51 éves sztár kaliforniai otthonát az év elején közel 30 millió dollárért hirdették meg, most pedig arról beszélt, hogy egy bizonyos életszakasz lezárult számára. Legfiatalabb gyermekei, Vivian és Knox, júliusban töltötték be a 18. életévüket.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97 a Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. A fekete lyukak érdekessége. A fekete lyukak az univerzum legrejtélyesebb és legizgalmasabb objektumai közé tartoznak. Ezek olyan égitestek, amelyek gravitációs vonzása rendkívül erős, így még a fény sem képes elhagyni őket. A fekete lyukak tanulmányozása nem csak a csillagászatban, hanem a fizika alapvető kérdéseinek megértésében is kulcs szerepet játszik.
1: A fekete lyukak többféleképpen is kialakulhatnak, de leggyakrabban nagy tömegű csillagok életének végén jönnek létre. Amikor egy ilyen csillag kifogy az üzemanyagából, magja összeomlik saját gravitációja alatt, és ha a tömeg elég nagy, fekete lyuk keletkezik. Az ilyen csillagok összeomlása során a téridő annyira megkörbül, hogy egy eseményhorizont nevű határ alakul ki, amelyen belülről semmi sem képes kijutni.
0: A fekete lyuk vonzása a saját belseje felé vonz minden tárgyat vagy energiát, vagyis a szingularitás felé. A szingularitás az energia tömörülése középen, ahova minden elnyert energia és anyag megy. Itt a fizika törvényei már egyáltalán nem érvényesek. Ez pontosan a fekete lyuk közepe, vagyis túl van a horizontvonalon, ami lényegében a fekete lyuk felszíne, nem szilárd anyag, és semmi nem juthat ki belőle, még a fény sem.
1: Mivel a fekete lyukak maguk nem bocsátanak ki fényt, közvetlenül nem láthatók. Azonban jelenlétüket közvetett módon észlelhetjük, például a körülöttük lévő anyag mozgásának megfigyelésével, vagy a gravitációs hullámok detektálásával, amelyek fekete lyukak összeolvadásakor keletkeznek.
0: Ha egy ember egy fekete lyuk közelébe kerülne, rendkívül erős gravitációs hatásokkal kellene szembenéznie. A fekete lyukhoz közeledve az emberi test különböző részeire eltérő gravitációs erők hatnának. Például, ha lábbal erőre zuhanunk, a lábainkra erősebb gravitációs vonzás hat, mint a fejünkre. Ez az árapály erő a testet megnyújtja, és végül szétszakítja, amit spagettifikációnak nevezünk, mivel egy majdnem végtelen hosszú tésztaszállán nyújtja a tárgyakat, szósz nélkül.
1: Az eseményhorizont az a határ a fekete lyuk körül, amelyen belülről semmi sem képes kijutni, még a fény sem. Ha valaki átlépi ezt a határt, a külvilág számára láthatatlanná válik, és az időérzékelése is megváltozik. Az eseményhorizont átlépése után az illető elkerülhetetlenül a fekete lyuk középpontja, a szingularitás felé zuhan, ahol a tér és az idő fogalmai elveszítik értelmüket.
0: A fekete lyukba zuhanás túlélése gyakorlatilag lehetetlen. Az extrém gravitációs erők és a spagettifikáció miatt az emberi test nem maradt a tépségben. Ezen kívül a fekete lyuk belsejében uralkodó körülményekről nagyon keveset tudunk, de a jelenlegi fizikai ismereteink alapján ott az élet nem lehetséges.
2: Megkérdeztük.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festli Zsófia és Marosán Dorka. Te hallottál már a növényvilág legjeiről?
1: Ahogy az ember vagy az állatok világában, a növényeknél is vannak csúcstartók. Ha az ember megfigyeli a természetet, megdöbbentő dolgokat figyelhet meg. A természet minden élőlényt rákényszerít az alkalmazkodásra. Megdöbbentő eredményeket képesek produkálni az organizmusok. Méreteikben, illatukban, gyökereikben vagy a termésükben is a növények is alkotnak legeket. Nézzük is meg őket.
0: A legnagyobb növény. Ennek a díjnak a kiosztásához nem árt tisztázni, hogy ez mit is takar tulajdonképpen. Egyetlen növénynek számít ez a képződmény, amely genetikailag teljes mértékben megegyezik, illetve a lombváltás is egyszerre történik benne. Úgy viselkedik akár egy telepes testfelépítésű állat, mely egyetlen organizmusként él. Ez jellemzi a világ legnagyobb növényét is. Ennek a díjnek a tulajdonosa egy USA-ban élő rezgő nyárfa. Kiterjedése 43 hektárt foglal el, tömege közel 6000 tonna.
1: A legnagyobb lombkorona. Bármilyen hihetetlen, a világ legnagyobb lombkorona címét nem más birtokolja, mint egy fügefa. Példánya Sri Lankán él, melynek a lombkoronája a körülményeknek köszönhetően 1,2 hektárnyi területet árnyékol be. A növény törzs kerülete 412 méter. Ám ha ez még nem lenne elég, ennek a növénynek 1200 támasztó gyökere van. Szüksége is van rá ekkora lombkorona megtartásához.
0: A legnagyobb fa. A legnagyobb fa kitüntetését Matuzsálem viselte, mely sajnos már nem él. Kb. 100 évvel ezelőtt egy vihar következtében dölt ki. Egy mamut fenyőről van szó, mely elérte a 3000 tonna tömeget is, amihez 2500 köbméteres törzs társult, ami a magasságát illeti bőven volt 100 méter.
1: A legnagyobb gyökér. Ennél a kategóriánál két nyertes is van. Ennek az oka, hogy nem mindegy, hogy főgyökerzetről, vagy csak mellékgyökerzetről van szó. Az egyik nyertes egy fügefa, amely Dél-Afrikában található meg. Gyökere több mint 120 méterre nyúlik le a talajban. Ennek megmérésére egy barlang adott lehetőséget, amely a fa alatt húzódik. A barlangban megtalálható a növény gyökerének a vége.
0: A másik nyertes pedig egy rozs. Igen, egy egyszerű gabonanövény. Bár ennél talán egy pici csaláskönyv vehetünk el magunkban, mert ki kell bogozni a gyökérzetet ahhoz, hogy meg lehessen mérni. Az egyet 600 kilométernyi kapaszkodó rendszerrel rendelkezik.
1: A legnagyobb termés. Ezt a világrekordot magasan a Maldív dió nyerte. Ez a termés egy Seychelles-szigeteki pálmának a termése, mely 20 kg. Sajnos veszélyeztetett faj, tehát már csak a Preslin természetvédelmi területen található meg. Társ

0: Összenét a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jazmin, Vörös Csenge és Matko Rebeka. A legtöbb kutyatartó tisztában van azzal, hogy például csokoládéval sosem szabad megetetni a kutyát. De azonban akar sok más élelmiszer is, akár a kertünkben, ami hasonlóan mérgező lehet négylábú kis kedvencünk számára.
1: Első, a szőlő. Egyes kutatások szerint nem maga a szőlő, hanem a gyümölcs magja az, ami mérgező lehet az állat számára. Míg mások szerint a gyümölcs húsát, továbbá a mazsolát sem szabad fogyasztaniuk. Ugyanis akár kis mennyiségben is a kut veselégtelenséget és vizelethajtást is okozhat.
2: Második, a citrusfélék. Amíg a citrusfélék húsa gyomorpanaszokat okozhat, addig a héja, a szára, levele és a magja már mérgező hatással lehet az állatra, mivel ezek nagy mennyiségű citromsavat és illóolajat tartalmaznak, amelyek károsítják kedvencünk központi idegrendszerét, az agyat és a gerincvelőt.
0: Harmadik, az őszi barack és a sárga barack. Az őszi barack egy csontélyes gyümölcs, ami kifejezetten nagy magvakkal rendelkezik, amik cianidot tartalmaznak. A sárga baracknak az összes része mérgező a kutyák számára. Ez magába foglalja a szárát, a leveleket és a magokat is. Hasonlóan, mint az őszi barack, ami a magban elég cián tartalmaz, hogy komoly károkat okozzon egy kutyának.
1: Negyedik, a ribizli. Az apró kerek gyümölcs fehér, fekete vagy piros változatában is kapható. A mazsolához hasonlóan a ribizli is akut veselégtelenséget okozhat a kutyánál. Ezen kívül súlyos hányást és hasmenést is okozhat. Ha van ribizli bokor az udvaron, mindig szedjük le a lehullott gyümölcsöt, hogy biztosítsuk kutyánk biztonságát.
2: Ötödik, alma magvak. Bizonyos kistestű vagy érzékeny gyomrú kutyák számára az almahúsának elfogyasztása sem ajánlott, de magok jelen esetében is mindegyik kutyafaj számára tiltott gyümölcs.
0: Mit nem ehet még a kutya? Dr. Bodó Andrea állatorvos szerint az egyik legrosszabb emberi étel, amit a kutyának adhatsz, a csokoládé. Ez ugyanis egy koffeinhez hasonló teobromin nevű anyagot tartalmaz, amit az állat szervezete nagyon lassan bont le, ezért durva izgalmi tüneteket válthat ki nála. Minél magasabb a csoki teobromin tartalma, tehát minél keserűbb, annál veszélyesebb. Fogyasztása szapora szívverés, remegés, lihegés, nyáladzás, hasmenét és hányást okozhat.
2: A kutyára nézve károsak szilit, azaz a nyírfacukor is, ami az édességek mellett rágógumikban, cukorkákban és fokrémekben is előfordulhat. Ez jelentősen megemeli az inzulin szintjét, így a vércukor szintje kritikusan lecsökkenhet, ami hasmenést, hányást, levertséget, bizonytalan mozgást vagy kómát képes előidézni, illetve májkárosító hatása is lehet.
1: Az állatorvos nem javasolja nyers húsos etetést, különös tekintettel a sertéshúsra, ami nem csak fertőzés veszélyes, hanem álveszettség is kialakulhat miatta, csak úgy, mint a túl zsíros, fűszeres ételeket sem, melyek hasmenést, hányást, gyomorrontást vagy hasnyálmirigy gyulladást eredményezhetnek. Dr. Bodó Andrea hozzátette, a zöldségek közül tiltottak még a hagymafélék, így a vöröshagyma és a fokhagyma is, melyek károsíthatják a vörös vérsejteket, illetve súlyosabb esetben hozzájárulhatnak a vérszegénység kialakulásához. 97.5. Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gázsombor és Kovács Réka. Most egy fantasztikus könyvet mutatunk be nektek. A Tükörjáró sorozat első részét, a Téljegyeseit. A Tükörjáró sorozat első kötete, a Téljegyesei, egy kényszerházassággal indul, ami az animáról, a tárgyak birodalmából származó törékeny, ügyetlen Ofili és a távoli sarkról érkező kemény és rideg torny egyessége.
1: A pár már első találkozásra is annyira különbözik, mint föld és ég, és ez még hozzáad az a konfliktus is, hogy Ofélinek emiatt a házasság miatt el kell hagyni a hazáját.
0: A döntést nem lehet megmásítani. A Szilánk vezetői, az öreg tapasztalt hölgyek csoportjából álló matrónák már a teljes életét elrendezték. Így hát Ofili egy fejlengérre száll, és nénikéjével Rosalinnel, valamint gyászhuszár vőlegényével útnak indul a sark jeges vidéke felé.
1: Odaérve viszont a kietlen hóvidék helyett teljesen más várja őket. A kaptárban, a sark fővárosában ugyanis nem látják szívesen. A levegőben lebegő város ugyanis az ellentétek birodalma.
0: A sötét és elhanyagolt, kiterjedt kővárosi rész a vőlegényne nagynénjének birtokát rejti. A kastélyban és a kertben viszont minden csak káprázat, még az időjárás is.
1: Berenild, Thorn nagynénje veszi pártfogásba Ofélit, hogy vőlegénye főkincstári rangjához az ő modora is nőjön fel. Viszont a nő akármilyen elegáns és szép, olyan kiszámíthatatlan és hisztérikus. Így tengetik napjaikat egyik illemtanóráról a másikig, amíg hirtelen egy váratlan meghívás kiszólítja őket erről a kívüleső birtokból.
0: A holdvilágba, ahol megtalálhatjuk a sark szilánkjának krémjét, mindenek előtt pedig Ofili legáldázabb ellenségeit. Vajon miért gyűlöli mindenki ennyire Thornt, és vajon mi igaz, és mi nem? Ezek után nyomoz Ofili ebben a veszélyes és káprázatos udvarban, ahol csak az ég tudja, kiben bízhat meg. Ha kíváncsi vagy a folytatásra, olvasd el a könyvet!
2: Ne is beleférsz! Táska Rádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Hanti Márton, Lendvai Martin és Bognár Lilla. Tekerjük körbe a Balatont. Ha elhatároztad, hogy körbe kerekezed a Balatont, át kell gondolnod, edzettségedhez mérten mekkora távot szeretnél teljesíteni naponta, és mi az, amit mindenképpen érdemes magaddal vinned.
1: A 201,9 km hosszú balatoni körút fele önálló kerékpárút, ennek nagy része az északi parton található. A délin főleg kerékpárbarát utak vannak, ahol az autókkal együtt közlekedhetünk. De az északin is csak a lakott területen kívüli részeken van kiépített bicikliút, itt a 71-es út mellett párhuzamosan haladhatunk. Egy-egy településre beérve közutakon folytathatjuk a kerekezést. A Balcsi körbetekerése feledhetetlen élmény gyakorlott és kezdőbringásoknak egyaránt.
2: Ehhez persze kellőképpen fel kell készülnünk, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések. A tapasztalt biciklisek akár néhány nap alatt is megtehetik az utat, a kezdők választhatnak kisebb szakaszokat is. A túra közepes nehézségű, az út a déli parton sík területen halad, az északin kisebb-nagyobb emelkedők vannak. Az induláshoz három dologra lesz szükségünk. Egy részletes túratervre, megfelelő edzettségre és a szükséges felszerelésre. A negyedik, bónusz hozzávaló, a jó társaság.
0: Mindenképpen teljesíthető túratervet állítsunk össze, igazodjunk a legkevésbé edzett útitársunk felkészültségéhez. Fontos, hogy ne hajtsuk túl magunkat, inkább számoljunk rá bőven időt, iktassuk be a pihenőidőt és az esőnapot. Vegyük számba, milyen nevezetességeket szeretnénk megnézni az út során, ezekre hagyjunk elég időt. Hiszen ha beiktatunk egy kilátót, de kénytelenek vagyunk félúton visszafordulni, hogy tartani tudjuk a tempót, oda az élmény.
1: Bizonyosodjunk meg róla, hogy kellő edzettséggel rendelkezünk a kidolgozott túra tervez. Ha a bringánk már 10 éve a garázsban áll, ne akarjuk egy huzamban 100 kilométert végig tekerni. A profik tapasztalatai szerint sportos életmódot folytató, alapedzettséggel rendelkező férfiaknál csomaggal napi 80-140 kilométer megtétele nem jelent problémát. Edzettség hiányában viszont előzetes felkészülés szükséges. Tehetünk előtte szintfelmérő próbatúrákat is, majd fokozatosan növeljük a távokat. Ha még nem bicikliztünk csomaggal, tekerjünk pár kilométert indulás előtt, hogy szokjuk a súlyt.
2: Megfelelő felszerelésre is szükségünk lesz. Vigyünk magunkkal esőkabátot, hosszújú felsőt, vízhatlan nyeregtáskát, sátrat, illetve a csomagunk letakarására alkalmas nejlont eső esetére. Az optimális súlyelosztás érdekében a csomagunk egyharmadát az első kerékre szerelve vigyük. A sebtapasz, a rovarcsípés elleni krém és a naptáj se hiányozzon a táskánkból.
0: Csak műszakilag megfelelő állapotú kerékpárral induljunk el. Az út előtt nézessük át a bringát, olajoztassuk be, szükség szerint cseréltessük le a láncot, a fékbovdeneket, centríroztassuk a kerekeket és szerezzük be a gumijavító tapaszt. Ha kellőképpen felkészültünk az útra, tekerés közben már nyugodtan átadhatjuk magunkat a remek teljesítményünk felett érzett örömnek és a gyönyörű táj látványának. Ti szeretnétek körbetekerni a Balatont? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Az Adidas márka története egy német kisvárosból ered. A szegény családból származó Adolf Dassler 1920-ban vette át apja cipész vállalkozását és tornacipőket kezdett el gyártani. 4 év múlva testvérével közösen megalapította a Gebrüder Dassler nevű céget. 1925-ben elkészítették az első stoplis futballcipőket. Az amsterdami olimpiai játékokon pedig már számos versenyző a cég által gyártott futócipőket viselte. 1936-ban a berlini olimpián Jess Owens, amerikai sprinter, 4 aranyat nyert a testvérpár által készített cipőkben. A testvérek összeférhetetlen ellentétei miatt a cég 1948-ban ketté szakadt. Adolf becenevéből Adi és családneve első 3 betűjéből összevonva létrehozta az Adidast.
1: Az Adidas cipők jellegzetes logója egy technológiai szükség eredményeként jött létre. Eleinte egy, majd 3 csík volt jelen a cipőkön, amik a lábbelék oldaltartásának megerősítést szolgálják. Bár a márka nevet és 3 csíkot 1948-ban levédette, Adolf Dassler, a leveles logó csak 1972-ben született meg a müncheni olimpiára. A leveles logó egészen 1997-ig volt jelen az Adidas modelljein, majd lecserélték és 3 csíkból álló háromszöget mintázó logót használtak. Később azonban visszatértek az eredeti márkajelzéshez, ami az Adidas originál vonalának lett a jelzése. A ma használatos háromszöget formáló csík a hegyet és a kihívást szimbolizálja, amelyet le kell győzni a sportban és az életben is egyaránt.
0: Napjainkban az Adidas a világ egyik legismertebb sportszereket, sportcipőket és öltözetet gyártó sportmárka. Ma már nem csak kifejezetten sportolásra szánt modelleket, de utcai viseletre alkalmas cipőket és további ruházati cikkeket dobnak a piacra. Tudtad? A cég 1963-ban gyártotta le első focilabdáját, amelyet Santiago névre keresztelt. 1970-től kezdve az Adidas minden VB-re egy külön labdát készített, és azzal játsszák a meccseket.
1: És most a Nike-ról. 1957-et írtunk, mikor a híres atlétikai edző Bill Bowerman és tanítványa, a középtávfutó Phil Knight találkoztak. Először cipő importálással kezdték 1962-ben, ekkor a japán Onitsuka Tiger cipőket vitték be Amerikába, hogy megtörjék a német sportszergyártók egyeduralmát a piacon.
0: A cég egyik első alkalmazottja, Jeff Johnson, egy éjjel Nike-vel álmodott, aki a győzelem görög istennője, ezért ezt a nevet javasolta a gyorsan fejlődő cég számára. Flip Knight, a cég társalapítója és elnöke ugyan a Dimension 6 nevet ajánlotta, de Johnson ötlete győzött. Ezt követően Knight 1971-ben megkérte egyik volt diákját, Caroline Davidson, hogy tervezze meg a logót, ami a futócipők oldalán is elhelyezhető. Ekkor született meg a Nike pipa, ami Nike szárnyát szimbolizálja. Knight 35 dollárt fizetett a tervekért. 12 év múlva a Nike cég egy gyémánt gyűrűt adományozott Caroline Davidsonnak, rajta az általa tervezett logóval, valamint ismeretlen számú részvényt is.
1: Nike-ra jellemző, hogy felvesz olyan lazaságban előjáró fiatalokat, akik véleményét erőteljesen figyelembe veszik a tervezőik. Az USA több mint 800 általános iskolai osztályban terveztettek játékosan cipőket a diákokkal, hogy a gyerekek ilyen módon is velük foglalkozzanak. Náluk valójában a termék a lényeg, ezzel a sport szellemiségét próbálják a maguk elképzelései szerint alakítani.

0: 95.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Mikor az ember filmet néz, könnyen előfordulhat, hogy a filmből nem az emberi szereplők, hanem az állatok maradnak a legemlékezetesebbek a számára. Bizonyára már sokan észrevették, hogy ezek az állatok még a stáblistán is helyet kapnak, és nagyon vicces látni, hogy a sok ismert színész neve mellett egyszer csak megjelenik egy mogyoró, jumper vagy egyéb állatnév. Hollywoodba és Magyarországra is kerültek ki kiemelkedő négylábú színészek, most ezeket a sztárokat mutatjuk be.
1: 1977 és 2000 között élt Bart, minden idők legnagyobb medve színésze. Tiszteletre méltó, közel 3 méteres magassággal rendelkezett, amennyiben két hátsó lábára állt, súlya pedig majdnem 700 kiló volt. Bart nagyrészt az a szerepkört töltötte be, hogy az erdőben játszódó túlélős filmekben legyen a főhősök életére törő veszedelem. Olyan filmekben tűnt fel, mint a Medve, a Fehér Agyar és a Vadon fogságában, és olyan híres színészekkel dolgozott együtt, mint Brad Pitt, Morgan Freeman, Anthony Hopkins és Alec Baldwin.
0: Beethoven a Bernáthegyi népszerűségét bizonyítja, hogy a zeneszerző után ő a második, akire az ember gondol, miután meghallja a nevét. A Hatalmas Kutya számtalan filmben és sorozatban tűnt már fel, akár moziban, akár otthoni videón, a címszereplőt alakító kutyát az első két rész után már egy másik kutya helyettesítette, de valószínűleg nem sokaknak tűnt fel ez a változás. Az eredetileg Chris névre hallgató Bernáthegyinek ugyanaz a tréner volt a gazdája, aki például a Cujo, a Kutyám Jerry Lee vagy a Babe című alkotásokban felelt az állatszínészek betanításáért. Chris kiváló munkát végzett, mert a Beethoven lett minden idők egyik legjövedelmezőbb kutyás filmje.
1: Jerry Lee az egyik legviccesebb és legnépszerűbb rendőrkutya számtalan filmben tűnt fel. Jerry Lee a valóságban is rendkívül komolyan vette a munkáját, ugyanis a német juhász ténylegesen rendőrkutya volt, és a Kansas-i kapitányságon dolgozott, mégpedig igen kiváló eredményekkel. 1991 őszén például egy több mint egy millió dollár értékű kokainszállítmány szimatolt ki, 10 nappal később azonban egy rendőrgyilkosság gyanúsítottja, súlyosan megsebesítette egy akcióban, és az életét már nem lehetett megmenteni.
0: Béba malac talán kakuktojásnak számít, mivel a terelő kutya álmokat dédelgető malacot félszáz Yorkshire sertés játszotta. A forgatás során nagyon gyorsan nőttek a kis malacok, ezért egy malac sem élvezhette olyan sokáig a filmben való szereplést, ráadásul gyakran használtak animatronikus bábokat a filmhez.
1: Minden idők egyik legismertebb állatszereplője, kétségkívül a mindig hazatérő skót juhász Lassie. Ám a hűség ezen szimbóluma nem a mozivásznon debütált először, hanem a népszerű brit író Eric Knight rövid elbeszélésében, amely 1938-ban jelent meg először. Lassie előbb a színpadon mutatkozott be, majd a rádióban, a televízióban és végül a mozivásznon. Eddig 8 filmben, több tévés szériában és rajzfilmben tűnt fel, de még mangában is megjelentek a kalandjai. A jelenlegi Lassie közvetlen rokona a legelső filmes skót juhásznak, szóval garantált a hiteles alakítás.
0: Kántor a magyar rendőrkutyák legeredményesebb és legismertebb tagja volt. Pályafutása 11 éven át tartott, ez idő alatt több száz bűncselekményt oldott meg gazdájával. 1964-ben bevetés közben aknára lépett, és a robbanás végzett vele. A nyomozókutyáról Szamos Rudolf írt könyvet 1970-ben, amit 2 évvel később egy folytatás követett. A magyar televízió 1975 és 1976 között egy 5 részes tévésorozatban dolgozta fel a két regény történetét, ebben a főszerepet Kántor fia Tuskó alakította.
1: Ők lettek volna a leghíresebb állati sztárok. Nektek melyik állatos film a kedvencetek? Írjátok meg Facebookon.
2: A te rádiód. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Virághalmi Lilla, Szűcsitos Koppány, Berzevici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Kovács Réka és Petrocki Gergely.
1: Látogass el velünk a Damnicki cukrászdába, ahol Damnicki Balázsra fogunk beszélgetni, aki mesél nekünk a fagyi készítés rejtelmeiről, és megtanít minket, hogyan kell csokit kóstolni.
2: Mi az az évfagyi a verseny?
3: Most már több mint 10 éve minden évben megtartják a versenyt, ez arról szól, hogy népszerűsíteni a magyar kézműves fagylaltot, és megmutatni, hogy a kézműves, a igazi cukrászdai fagylalt milyen jó minőség. Ez minden évben ilyen szezon elején, június környékén szokott lenni a verseny. Gyakorlatilag az egész szakmának ez a legnagyobb verseny, ami létezik.
4: Mikor neveztek be először a versenyre?
3: 2008 környékén, 2008, körülbelül mondom a dátumot, nem emlékszem pontosan, volt 3-4-5 év, amikor még nekem sem volt akkora tudásom, úgyhogy gyakorlatilag középmezőnyben voltunk a fagylaltkészítéssel, aztán 2012 óta veszük igazán komolyan a versenyzést, azóta gyakorlatilag minden évben ott vagyunk.
5: Melyik fagyik értek el helyezést?
3: Ez egy jó kérdés. Azt mondja, hát ugye a vörösboros málnánk, ugye azt tudjuk, hogy évfagylaltja lett, akkor lett egy fekete teás málna bergamottal és pisztáciánval Európa bajnoki döntősök lettünk, akkor gyömbéres maláta, mascarpone és ribizli páros, tonkaramell, tehát van körülbelül egy 6-8 fagylaltunk, ami ilyen első, második, harmadik helyezett lett, országos vagy akár nemzetközi versenyen is.
5: Milyen érzés volt bekerülni a döntőbe?
3: Jövő hét hétfőn lesz a verseny, és úgynevezett

0: nem kiválasztani majd az év fagylaltját, a 2022-est. 21-ben megnyertük egyébként a regionálist, a döntőben a végén negyedikek lettünk.
1: És melyik fagyival?
0: Az is egy mangós fagylalt volt. Az volt, most már úgy vagyok fel, hogy annyit versenyzünk, mert lassan már nem tudom a fagylaltjaink nevét. Mangó citromnád, az volt a fagylalt neve.
1: És most következzen a csoki kóstolás.
0: Ugye minden egyes anyag, amit megeszünk, a lenyeléskor párolog, és fölmegy az orrunkba az anyagnak az illata. Ezek ilyen bizonyos illóolajok, illetve olyan vegyületek, amire az orrnak a receptorai reagálnak. Ez azért érdekes, mert a kóstolásnál nagyon fontos, hogy például a csokoládét, ha kóstolunk, az édes íz, az nagyon sok mindent képes elfedni. És úgy fogunk kóstolni, hogy kirakom nektek majd a csokikat, és befogjátok az orrotokat, beveszitek a szátokba a csokit, szét kell dörzsölni a szájpadláson a csokit, ezt azért kell, hogy a nyelveteknek minden része érintkezzen a csokoládéval. Ez körülbelül egy 5-10 másodperc, tehát ameddig jól esik, tehát nem kell megfulladni. Figyeljetek arra, akár be is csukhatjátok a szemeteket, hogy milyen ízeket éreztek.
1: És hogy milyen ízeket éreztünk? Többek között étcsokit, tejcsokit, karamellát és fehér csokit kóstoltunk. A stábnak a legjobban az étcsoki íz lett. 97.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ditt Ingerléne és Nagy Dorina. Most megtudhatod, hogyan legyél jó gazdi. Mik a házi állattartás követelményei? Az állattartás alapvető szabályait az állatok védelméről szóló 1998. évi 28. törvény tartalmazza. Ennek értelmében az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni. Kötelessége, hogy gondoskodjon az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről. Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatokat el kell különíteni. Mire kell figyelni szabadban élő állatoknál? A szabadban tartott állatok különleges igényeit is figyelembe véve védeni kell az időjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitől. Az állandó zárt körülmények között tartott állat számára a gazdi köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani. Mit tartsunk szem előtt lakásban tartott állat esetén? Lakásban tartott kedvenc esetén szükséges napirendet tartani, törekedni kell arra, hogy mindig egy időben kell etetni,

0: sétáltatni, lehetőleg pihenésre ösztönözni, azért, hogy a család és a vele élő állat mindennapjai zökkenőmentesen teljenek.
1: Felelősséggel tartozunk anyagilag kedvencünkért. Aki állatot tart, az általános szabályok szerint felel azért a kárért, amelyet az állat másnak okoz.
0: Összefoglalva, az állatok, kisállatok tartása a lakásban fantasztikus élményeket jelentő óriási közös kaland, amelynek sikere vagy kudarca csak azon múlik, képesek vagyunk-e olyan környezetet és életritmust kialakítani, amelyben az állatok jogai és jóléte nem sérülnek, és ami beleilleszthető a család mindennapjaiba is. Cserébe az állattartó minden nap olyan csodálatos szeretetet és élménycsomagokat kap, amelyekért érdemes vállalni az állattartás felelősségét és terheit.
1: Például minden kutyának vannak alapvető igényei, és vannak a fajára és az adott egyedre vonatkozó további igényeik, melyeket ki kell elégítenünk.
0: Lina, és neked van valamilyen házi állatod?
1: Igen, van két kutyám.
0: És te egy felelős gazdinak tartod magad?
1: Igazából nekem nincsen annyi időm, hogy foglalkozzak a kutyákkal rendszeresen napi szinten, viszont apukám rendszeresen gondozza őket.
0: Tehát ne feledd, mielőtt örökbe fogadnál egy állatot, győződj meg róla, hogy felelős állattartó leszel, és rendesen gondoskodsz majd kis kedvencedről.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Egy estére a kutyák előtt is megnyitja kapuit egy bécsi múzeum. Sorra száradnak ki a patakok. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt, drámaíró és rendező. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Ha valaki nem szívesen hagyja otthon a négy lábú kedvencét, amikor programot szervez, annak jó hír, hogy szeptemberben erre a Bécsi Illúziók Múzeum látogatásánál nem is lesz szükség. Szeptember 28-án visszatér a Wow It's Party Time esemény, amelyen a gazdik kutyájukkal együtt fedezhetik fel a Bécsi Illúziók Múzeumának látványos világát. A korábbi kutyás esték nagy sikert arattak, ezért a múzeum ismét megrendezi ezt a különleges programot. Az ország több részén is a lokális kihalás fenyegeti az őshonos folyami rákokat. Ez a faj az északi középhegységhez tartozó Cserhát-hegységben már csak 4 patakban található meg, kis példányszámban, az idei rendkívüli aszályos nyár viszont ezeket a populációkat is veszélybe sodorta. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság beszámolója szerint a folyami rák néhány évtizede még sokféle elterjedt, gyakori fajnak számított. A vízfolyások medrének alakítása, a vizek szennyezése és a rákpestis nevű fertőző betegség azonban jelentősen megritkította állományait. Ma sebezhető fajként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján, és világállománya csökkenő tendenciát mutat. Idén nyáron mindezek mellett a súlyos vízhiány is csatlakozott a folyami rákokat sújtó csapások sorában. A Cserhát összes korábban állandó vízű patakja részlegesen kiszáradt, így a rákok és más vízi élőlények, csak a medrek mélyebb részein megmaradt kisebb állóvizekben tudtak túlélni. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt drámaíró és rendező, ugyanis az új filmjét a mesterséges intelligencia segítségével valósítaná meg. Az alkotásban eddig mindössze egy 2,5 perces részlet készült el, ezzel pályáznak további forrásért. Nemrég kezdtük Magyarország első egész estés AI segítségével készült játékfilmjének munkálatait. Egy promóciós, azaz pilot részt már le is forgattunk. A film Jókai Mor a Jövő század regények című műve alapján készül. A kanadai Szikláshegység északi gerincén fekvő Williston víztározó a világ 7. legnagyobbja a maga nemében, 1761 négyzetkilométeres kiterjedésével. A mesterséges tó területe olyan hatalmas, hogy a karbantartásért felelős kormányzati energiaszolgáltató, a BC Hydro nem tudja teljes egészében megfigyelni, önkéntes lakossági jelentések és műholdas megfigyelések nélkül. Most pedig úgy tűnik, találtak valami igazán izgalmasat a víztározó területén. Egy bujkáló sziget írja a Gizmodo. A BC Hydro először egy 2026. július 21-i műhold felvételen észlelte a szigetet, amint az áthaladt a Finlay öblön, ahol a víztározó 3 szakasza találkozik. A hozzávetőlegesen 9800 négyzetméteres, vagyis kicsit több, mint egy focipályányi sziget azonban augusztus 5-én eltűnt. Augusztus 12-én aztán egy helyi lakos lefilmezte Williston titokzatos szigetét valahol a víztározó keleti részén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Giorgio Scavini megállapodott az Atalantával egy új, hosszú távú szerződésről, számolt be Fabrizio Romano. Az olasz transferguru szerint a felek már minden fontos részletben megegyeztek, így már csak a hivatalos bejelentés van hátra. A 22 éves olasz válogatott védő jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig érvényes. Scavini iránt a nyári átigazolás időszakában a Premier League-ben szereplő Newcastle United is érdeklődött.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál a Rebecki Máté és Ványi Viktória. És most következzen egy találmány, ami megváltoztatta a világot. Manapság a legtöbb ember elmondhatja magáról, hogy legalább egyszer utazott már repülőgéppel, hiszen a repülés a mindennapi élet szerves részévé vált, szinte minden országnak van már saját repülőtere. Mivel számunkra reptereket, repülőgépeket látni természetes, sokszor be sem gondolunk, hogy ez milyen szinten befolyásolta a világot. Hogyan változtatta meg, könnyítette meg az emberek életét.
1: De mi is az a repülő? A repülőgép a levegőnél nehezebb olyan közlekedési eszköz, amely a légkörben halad, a repülési magasság és irány megváltoztatására, illetve megtartására képes, motor vagy hajtómű segítségével. A repülés az emberek ősi vágyai közé tartozik, ezáltal a repülés iránti vágy és repülőgép gyakran feltűnik a történelemben. Az első repülőszerkezetek, sárkányrepülők már 2-3 ezer éve megjelentek Kínában, de az első történelmi is jelentős repülés 30 év kísérletezés után Wilbur és Orville Wright hajtották végre a Flyer 1 nevű szerkezetükkel 1903. december 17-én. Ez a repülés mindössze 12 másodpercig tartott.
0: Orville Wright az első interjújában így nyilatkozott. Amikor a repülésről írt könyv a kezembe jutott, és benn volt az újságban, hogy repültek siklóval, írtam Wilburnek, azonnal eljött, és terveztünk egy gépet. Később, amikor már készen állt a gép, kimentünk London mellé, és kihívtuk a sajtót. Amikor a gépet beindítottuk, beültem, és a nézők tekerték a rotort. A gép hirtelen indult el, és már fel is emelkedett.
1: Példájukra emberek százai kezdtek el kísérletezni azzal a szándéka, hogy találmányaikat repülésre bírják. Mivel az első világháborúig sok kísérlet és újdonság született, ezeket fel tudták használni katonai gépekként. Bár eleinte csak a felderítésben használták őket, nem sokkal később megjelentek az első vadászok és bombázók is. Ekkor a sebességük még nem haladta meg a 140-160 km/h. Fából volt a vázuk, és a szárnyaik is csak vászonnal voltak beborítva. A háború sok újítást hozott, ilyenek például a fémlemezborítású gépek, vagy a több motoros bombázók. A repülőgépek gyártása gyorsan növekedni kezdett. A háború éveiben Németország többit 48 ezer, Nagy-Britannia 58 ezer, Franciaország 67 ezer, a többi hadviselő pedig több mint 45 ezer repülőgépet épített.
0: A háború után a legtöbb katonai pilóta repülőgépet vásárolt, és vándorcirkuszok tagjaiként népszerűsítették a repülést. Az első légitársaságok a háborúk végével rögtön meg is születtek. Az 1920-as évek elejére már számos légitársaság létezett.
1: A második világháború alatt szintén sokat fejlődtek a katonai gépek. Ekkor jelentek meg a kifejezetten légitámadásra alkalmas bombázók és az első sorozatban gyártott sugárhajtású repülőgépek is. A háború után a polgári repülés ismét nagy fejlődésnek indult. Egyre gyorsabban és egyre több utasszállító repülőgépet készítettek. Ekkoriban a repülők súlya már megközelítette a 70 tonnát és 100 utasszállítására voltak képesek, hatótávuk a 8000 kilométert is elérte.
0: Az 1970-es évek újabb mérföldkövet jelentettek a katonai repülés terén. Akkoriban az új típusú, nagy teherbírású és több funkciós repülőgépek tervezését helyezték előtérbe. Az amerikai légierő következő generációs, légifölény típusául a McDonnell Douglas F-15 Eagle gépet választották, amely az elkövetkező idők legeredményesebb vadászrepülőgépe lett, több mint 100 ellenséges gép lelövésével, saját veszteség nélkül. A hidegháború befejeztével már nem feltétlenül a katonai fejlesztéseken volt a hangsúly, így a polgári utasszállítás az 1980-as évekkel újra fejlődésnek indult, és még a mai napig is folyamatosan fejlődik.

0: fejtett táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Noémi és Csóka Mira. A világ 222 országából 440 jelöltet neveztek be a természeti csodák versenyébe. Ezek közül egy szakértői bizottság döntése alapján 2009. júliusában 28 helyszín maradt a listán. A versenyben maradt természeti csodákra több mint két éven át lehetett szavazni. Az eredmény hirdetésre 2011. november 11-én 11 óra 11 perc 11 másodperckor került sor. Íme a világ 7 természeti csodája.
1: Amazónia első erdeje. Amazónia a Föld legnagyobb alföldje, 2 millió négyzetkilométernyi, fél európányi terület, melyen a világ legbővízű folyója kanyarok keresztül és a legnagyobb egybefüggő erdős területet foglalja magába. Az Amazonas medencéhez tartoznak Brazília, Peru, Ecuador, Kolumbia, Venezuela, Guyana, Suriname és Francia Guyana egyes területei.
0: Halongöböl. Vietnám és most már hivatalosan is a világ egyik legszebb látványossága a Halongöböl, vietnámi nyelven Vinh Halong. A Vinh Halong jelentése az alámerülő sárkány öble. A vietnámi öböl ezen részén 1969 mészkőszikla emelkedik ki a vízből, ezek nagy része több száz méter magas, lakatlan szirt és sziget. 1994-ben az UNESCO természetvilág örökségi helyszíneinek listájára került.
1: Harmadik, az Iguazú vízesés. Az Iguazú vízesés az Iguazú folyón található Argentína és Brazília határán az Iguazú Nemzeti Park területén. 80%-a található Argentínában, 20%-a nyúlik át Brazíliába. A vízesés 270 különálló zuhogóból és kisebb vízesésből áll, melyek a folyón 2,7 km szélességben húzódnak. A víztömeg a vízeséseken maximum 82 métert esik, átlagosan magasságuk 60 méter.
0: A negyedik a Jeju-sziget. Dél-Korea a legnagyobb szigete. A koreai félsziget déli partjától 60 km-re délre található. Nagyjából ellipszis alakú, hossza kelet-nyugat irányban 70 km, szélessége körülbelül 30 km, területe 1848 négyzetkilométer. Vulkanikus eredetű, itt található az ország legmagasabb pontja, az 1950 méter magas Halla-hegy.
1: Az ötödik a Komodo Nemzeti Park. A Komodo Nemzeti Park Indonéziában található 219.322 hektár területű nemzeti park. Nevét a Föld legnagyobb hüllőjéről, az itt élő komodói varánuszról kapta. A nemzeti parkot három kis sziget alkotja, Komodo, Rína és Padar.
0: Hatodik a Puerto Princesa. A Fülöp-szigeteki Palawanban Puerto Princesa városában található a világ leghosszabb föld alatti folyója. A 8,2 km hosszú barlangrendszerben kanyargó folyó nem csak egyedülálló cseppkő képződményei miatt lélegzet elállító, hanem különleges torkolata miatt is, mely szinte rögtön a dél-kínai tengerbe ömlik.
1: A hetedik pedig a Táblahegy. Table Mountain, Dél-Afrika, illetve Fokváros természeti különlegessége. A hegy azért kapta ezt az elnevezést, mert a Fokváros fölé szinte függőleges falakkal 1082 méter magasságban emelkedő hegy teteje egy nagy fennsík, olyan, mint egy asztal lapja.
0: Ezekről a természeti csodákról az interneten találsz képeket. Ha megnézted őket, írd meg nekünk, hogy melyik tetszett a legjobban.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Völgyi Glória Bella.
1: Hogyha te is nyelvet tanulsz, biztosan gondolkodtál már azon, hogy a nyelvtanfolyamra vagy magánórára érdemes inkább szánni az időt. Ma ennek a kettőnek az előnyeiről fogunk beszélni.
0: Az igazság az, hogy mindkettőt érdemes kipróbálni. Azt kell csupán tudnod, mi a célod, milyen a személyiséged, mi motivál és a tanulás melyik fázisánál tartasz.
1: Ha rövid távon gondolkodsz, és például munkainterjúra készülsz, vagy egy hónapod van a nyelvvizsgáig, és most kezdtél speciálisan készülni, akkor célszerű magántanárt választani.
0: Amennyiben hosszú távú elképzeléseid vannak, 2 évet adott a cég arra, hogy levizsgázz, vagy módszeresen szeretnél végighaladni az alapoktól, már is tartolhat a tanfolyam.
1: Fontos, hogy a tanulási szakaszhoz igazítsd a választást. Kezdőszintén tanácsosabb tanfolyamot választani. Pörgősebb, motiválóbb tanulási forma ebben a szakaszban, amikor a cél még nem kimondottan konkrét. Ha szerencséd van és jó a csapat, a társaság miatt indulsz el gyakran tanulni, és még az is előfordulhat, hogy az órák után jutalomból legurítotok egy jó kis kávét.
0: Egy újrakezdő tanfolyamon olyan eset is történt, hogy 2 diák, 120 együtt töltött nyelvóra, 8 igeidő elsajátítása, leckénként 30 szó megtanulása és tucatnyi szituációs gyakorlat után jól össze is házasodott.
1: Ilyen élményekben alig ha lesz részed már, ha a középfokon is túl vagy, és a szókincsedet akarod bővíteni, meg szinten tartani a kemény munkával megszerzett tudásod, mivel ebben a szakaszban többen preferálják a magánórát, és elfogy a tanfolyamra jelentkezők száma.
0: Most nézzük meg mindkettő mellett szóló érveket, de ne feledd, bármelyiket választod, mindenképp nyert ügyed van, hiszen nyelvet tanulsz.
1: A magánóra előnyei.
0: Te diktálhatod a tempót, nem kell alkalmazkodnod a többiek üteméhez, nem maradsz le, de nem is lesz olyan érzésed, hogy neked ez kevés.
1: A fókusz kizárólag rajtad van, nincs megúszós játék. Mondd, hogy örülsz.
0: Egyénileg osztatod be az időt, persze a tanárideje sem felejted el megtisztelni.
1: Közvetlenebb és gyakoribb személyes visszajelzést kapsz a tanártól.
0: Befolyásolhatod, milyen tananyagot vesztek, például összeállíthatjátok együtt a másnapi prezentációt.
1: A nyelvtanfolyam előnyei.
0: Interakció. Hamarabb megjön a kezded a beszédhez, ha hasonszörűek is motiválnak.
1: A többiek gyakran kérdeznek rá olyasmire, ami neked eszedbe se jutott volna, vagy nem merted megkérdezni.
0: Mivel az óra időpontja többnyire fix, ezek mellett ez is segít kialakítani a nyelvtanulási rutint.
1: A csoportos tanulás bátorítja a kreativitást, különböző egyéniségek, különböző személyiséggel, akár új tanulási módszereket is kaphatsz a társaktól.
0: Mivel egy cipőben jártok, könnyen tudjátok bátorítani egymást, és ha a társunk kéri, hogy beszéljünk, könnyebben szólalunk meg.
1: Akár nyelvtanfolyam, akár magánóra mellett voksolsz, nem árt emlékeztetned magad, ha elégedetlen vagy, és nem azt kapod, amit vársz, az nem feltétlenül a tanár hibája. Ha magadban puffogsz, és nem mondod el neki, mi a gond, nem tud segíteni.
0: Az építő jellegű kritikát a legtöbb nyelvtanár egészen jól viseli, és mivel célotok a sikeres nyelvtanulás, ha valami nem jól működik, azon kölcsönösen változtatni kell. Az is előfordulhat ugyanakkor, hogy a fent említett előnyök a jó szándékú próbálkozás ellenére sem érvényesülnek, akkor lehet, hogy nem csak változtatnod, hanem váltanod is kell.
1: Minden esetre okos döntéseket, kitartást kívánunk hozzá.
0: Ti melyiket választanátok? Írjátok meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 97. Táska Rádió. Play the music.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gulyás Evelin és Molnár Simonetta. Tévhit, hogy valaki sztárnak születik, akinek nem Brad Pitt és Angelina Jolie szülei sem kizárt, hogy néhány év múlva a vörös szőnyegen vonul majd. Nézzük hát, hol kezdődött a sztárok karrierje, és mivel foglalkoztak a híressé válásuk előtt.
1: Az első munkanap, az első fizetés, az első elbocsájtás. Ezek mind olyan dolgok, amiket minden ember egy életre megjegyez, még a sztárok is.
0: Johnny Depp elmondása szerint már első munkahelyén is gyakorolhatta a színészkedést, ugyanis egy teleshopnál dolgozott és tollakat adott el. A színész azt is elárulta, hogy egyetlen egyszer sikerült üzletet kötnie.
1: Gondoltad volna, hogy Fetty Wap, a mára elhíresült R&B előadó, az amerikai csomagküldőszolgálatnál a FedExnél csomagolt dobozokat. Bár a rapper zűrös életére jellemzően nem tartott sokáig a munkaviszony, mindössze 2 napig dolgozott a FedExnek.
0: Nicki Minaj gimnazista korában a híres amerikai franchise étteremnek, a Red Lobsternek volt a pincére. Az ottani munkája egy kirúgással végződött, ugyanis a dráma királynő nem megfelelően viselkedett az egyik vendéggel, aki elvette tőle a tollát.
1: Gwen Stefani is vendéglátósként kereste a kenyerét a sztár élet előtt az amerikai cukrászdaláncnál, a Dairy Queennél. Elmondta a Mary Claire-nek, hogy a sütiző fontos pont az életében, ugyanis itt kapta kézhez az első dollárját.
0: Talán a legérdekesebb előélettel Taylor Swift rendelkezik. A fiatal énekesnő Pennsylvániában egy fenyőfa farmon nőtt fel. A szülei az ünnepek során a környékbelieknek is árulták a karácsonyfákat, ebben segítkezett a popcsillag.
1: Miley Cyrus, aki már bőven túlszárnyalta apját, annó Billy Ray Cyrus koncertjei után szedte össze az eldobott alsóneműket, ezért a munkájáért 10 dollárt kapott. Azóta a legjobban kereső előadó közszereplő énekesnő, mára már nem szorul rá az ilyen feladatok elvégzésére.
0: Channing Tatum a lányok, nők, minden korosztályának hatalmas kedvence, a helyes és izmos Adonis otthagyta az egyetemet, hogy revütáncosként kamatoztassa testi adottságait, a nézőközönsége legnagyobb örömére. A People magazinnak azonban azt nyilatkozta, örül neki, hogy vége ezeknek a napoknak, mert különösebb boldogságot nem okozott neki ez a hivatás. Táskarádió.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. Vegán, vegetáriánus, mi a különbség? Legtöbben biztos hallottátok ezeket a kifejezéseket, de pontosan mit is jelentenek ezek? Mi is a különbség? Mit fogyaszthatnak és mit kerüljenek a vegánok vagy a vegetáriánusok?
1: Vegán vagy vegetáriánus étrendek, mi a különbség? A vegán étrendet követő személyek kizárólag növényi élelmiszereket fogyasztanak, és kerülnek minden állati eredetű élelmiszert. Nem esznek húst, tejtermékeket, halat, mézet és bármilyen egyéb állati eredetű élelmiszert.
0: A vegán étrend határai egyértelműek, mivel az összes állati eredetű élelmiszer fogyasztását korlátozza. Fontos, hogy a veganizmus nem csak az élelmiszerekre, de egyéb fogyasztási cikkekre is vonatkozó ideológia, amelyet általában etikai, egészségügyi és ökológiai okok miatt követnek. Így egy vegán személy kerüli az olyan termékek megvásárlását, amely állati eredetű komponenseket tartalmaz vagy állatokon tesztelt.
1: Egy vegetáriánus étrendet követő személy kerüli a húsfogyasztást, azonban bizonyos állati eredetű élelmiszereket tartalmazhat az étrendje. Egy vegetáriánus személy nem eszik marha, csirke, pulyka, bárány és vadhúst. Némely vegetáriánus a halfogyasztást is kerüli. Az olyan állati eredetű élelmiszerek, mint a tej, tojás és méz esetén megengedőbb a vegetáriánus étrend. A következőkben elmondva összefoglalva, megismerheted a vegetáriánus étrend alcsoportjait.
0: A laktovegetáriánus étrend kizárja a húst, azonban tejtermékeket tartalmaz. Az ovovegetáriánusok nem esznek húst és tejtermékeket, étrendjük leginkább növényi élelmiszereket és tojást tartalmaz. A laktovegetáriánusok nem esznek húst, halat és egyéb tengeri ételeket. Étrendjüket növényi élelmiszerekre, tejtermékekre és tojásra alapozzák. A peszkatáriánusok nem esznek marha, csirke, disznó, bárány és vadhúst. Étrendjük főleg növényi élelmiszerekből, halból és egyéb tengeri ételekből áll. A poldotáriánusok leginkább növényi élelmiszereket fogyasztanak, étrendjük tartalmazhat baromfit. A flexitáriánusok többnyire növényi alapú élelmiszereket esznek, azonban étrendjük tartalmazhat bármilyen állati eredetű élelmiszert.
1: A bemutatott étrendek mindegyikében közös, hogy alapvetően növényi élelmiszereket tartalmaz. A fő különbség az étrendben megjelenő állati élelmiszerekben rejlik. Fontos, hogy a fenti étrendek mindegyike, beleértve kizárólag növényi élelmiszereket tartalmazó vegán étrendet, alkalmas a tápszükségletek kielégítésére. Ez azonban fontos a tudatos tervezés. A számodra megfelelő étrend kiválasztásánál vedd figyelembe egyéni igényeidet.
2: 97.5. All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Esztel. Mit tegyél, ha stresszes az életed? A társadalmi fejlődés következményeként megváltoztak szükségleteink és elvárásaink, ezzel együtt pedig életünk mindennapi része lett a stressz. A felgyorsult életmód másfajta megterhelést jelent szervezetünk számára, amely súlyos egészségügyi problémákat is okozhat.
1: A stressz típusai. Adódnak olyan szituációk, amikor a stressz hasznodra válik, mert általa lényegesen javulhat a teljesítményed. Erre tipikus példa a vizsgákat megelőző izgatott állapot. A stressznek van egy alaktomosabb típusa is, amely csendben hosszú időn keresztül panaszmentesen veszélyezteti az egészségedet. Van, akinek a tartós stressz következményeként károsodik a szív- és érrendszere. Mások a pánikbetegség, illetve egyéb szorongásos betegségek tüneteit tapasztalják magukon, például a légszomjat vagy gyomorbántalmakat.
2: Nem szabad hagyni a stressz felgyülemlését. Számos élethelyzet, várt vagy váratlan esemény szolgálhat a stressz forrásául. A stressz források jelentős részét nem tudjuk sem megszüntetni, sem elkerülni. Ezért az egészségünk megérzése szempontjából fontos, hogy megtanuljuk feldolgozni a stresszt. A pontos tájékoztatáshoz szakemberrel kell beszélned, mert ez is, mint a betegségek többsége, személyenként változó. Egy pszichológus vagy egy pszichoterapeuta segítségével könnyen megismerheted azokat a módszereket, amelyeknek a gyakorlásával csökkentheted a stressz káros hatásait. A gyógynövényekből összeállított készítmények jótékony hatása közismert, bizonyos esetekben azonban orvosi utasításra szorongás csökkentők szedése is indokoltá válhat.
0: Magas vérnyomás és gyomorbántalmakat is okozhat a stressz az életedben. Az állandó stressz nagyon megterheli a szív- és érrendszert, ahogy már az előbb is említettük. A káros elváltozások tüneteit ilyenkor igyekeznek gyógyszeresen kezelni. Például magas vérnyomás kialakulása esetén vérnyomás csökkentőket kell szedned.
1: Hogyan függ össze a stressz és a gyomorpanaszok? A stressz helyzetek a gyomor és bérrendszeredet is megviselhetik. Gyomorbántalmakkal küzdhetsz, fájhat, illetve puffad a hasad, émelyeksz, hányás vagy hasmenés kínozhat. Ezek a panaszok gyakran a bélflóra egyensúlyának felborulása miatt keletkeznek. A probiotikumos készítmények életkortól függetlenül segítenek a probléma megoldásában, illetve megelőzésként is alkalmazhatóak.
2: Ha te is ilyen panaszokat észleltél magadon vagy ismerőseiden, ne félj segítséget kérni, saját magad és a környezeted érdekében sem.
3: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Simon Fruzsina. Te tudod, hogy mi a különbség a vega és a vegán között?
1: A vegetáriánusok, vegák, azok az emberek, akik nem esznek húst, még halat sem. A vegánok pedig egyáltalán nem fogyasztanak semmilyen állati eredeti terméket. Például tejet, tejtermékeket, tojást és még mézet sem. Egyszerűen megfogalmazva, a vegánok szigorú vegetáriánusok.
0: Sokak számára ez nem csak egy táplálkozási irányzat, hanem egy világnézet. A fő törekvése, eszméje az, hogy az ember lehetőségeihez mérten minél kevesebb állatnak okozzon szenvedést, és eltörölje az érezni képes állatok árucik státuszát. A legtöbb vegán nem csak a tányérján tagadja meg az állati eredetű termékeket, hanem a szórakozás, ruházkodás és a kozmetikai készítmények terén is.
1: Azok az emberek, akik nem vegánnak vallják magukat, azonban tisztán növényi étrendet követnek, van, hogy esznek mézet, esetleg bőrből készült ruhát is hordanak, mivel nem értenek egyet a vegánok céljaival. Így ők igazából nem csatlakoztak az állatvédelmi, állatjogi mozgalomhoz. Na de akkor miért hagyja el valaki a húst, állati termékeket az étkezéséből, hanem az eszmények miatt? A válasz igencsak egyszerű, hiszen mindenki másokból lesz vegán vagy vegetáriánus.
0: Mindenkinél más a motiváció, van, aki egészsége szempontjából lesz vegetáriánus vagy vegán, van, aki a környezetvédelem miatt, esetleg vallási okokból kifolyólag, vagy állatszeretetből állatvédelem miatt. De lehet csupán az is, hogy valaki undorodik a hústól. Azonban csak azok az emberek mondhatóak igazi vegánoknak, akik minden téren elkerülik az állatok kizsákmányolását.
1: Rengeteg pozitív hatása van a növényi alapú étkezésnek, vagy simán csak a hús elhagyásának. Az emberi szervezetnek is előnyére válhat ez az étkezési forma. A környezetvédelem szempontjából pedig ez az egyik legnagyobb lépés, amit tehetünk, hiszen például az a gabona mennyiség, amennyiből egy sertés fel tudunk hízzalni, akár tízszer annyi embert is ellátna, mint amennyi a sertés húsából jól lakna.
0: Sokakban azonban felmerülhet a kérdés. Ez tényleg egészséges? Rengetegen szkeptikusak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hiszen elterjedt egy tévhit, miszerint azok, akik nem esznek húst, nem jutnak elég fehérjéhez. Ez azonban nem így van. Valóban egy kicsit jobban oda kell figyelni a táplálkozásra, ha vegetáriánusok vagyunk, de ugyanúgy tudunk elegendő növényi fehérjét is bevinni. Például a hüvelyesekből, gombából és más zöldségekből.
1: Néhányan azért nem mernek belevágni a növényi alapú étkezésbe, mert félnek, hogy nem tudnak majd így teljes értékű életet élni, és túl sok örömtől le kell mondaniuk, de manapság már nem kell ettől tartani. Mivel igencsak sok vegán étrendet követő ember van ma már, a kereslet miatt megnőtt a kínálat is. Szinte minden étteremben, boltban van már húsmentes, tejmentes opció. És azoknak, akik vegaként vágynak a hús ízére, különböző húspótló termékek is vannak számukra.
0: Azonban sok ember mégsem tud lemondani a húsról teljesen, hiába ért egyet valamelyik érvel. Így hát nem is csökkentik a napi húsbevitelt, tejtermékfogyasztást. Pedig ha minden ember egy kicsit kevesebb állati eredetű készítményt, húst enne, sokat érne összesen mind a környezetvédelem, mint az állatvédelem szempontjából. És még az egészségünkre is pozitív hatással lesz.
1: Ha valaki a héten nem minden nap eszik húst, vagy mondjuk csak hétfőnként no meat napot tart, már előrébb juttatta egy kicsivel mozgalmakat. Olyan apró változtatásokkal, mint a tejtermékek csökkentése, vagy a normál kozmetikumok helyett vegán, higiéniai termékek vásárlásával nagy dolgokat lehet elérni.
0: Te egyetértesz valamelyik mozgalommal?
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Egy csak nők által ismert nyelv, a nüsú. A Hunan tartományban, Kína hegyekkel körülvett, a világ többi részétől elzárt falvaiban alakult ki a nüsú nyelv, amelynek szó szerinti jelentése a nők írása. Ez az egyetlen olyan nyelv a világon, amelyet kizárólag nők ismertek és használtak a történelem során. Miért volt szükségük saját nyelvre? Mert ezen keresztül sokkal könnyebben kifejezhették a bennük lakozó érzéseket, mint a patriarchális rendszer nyelvén.
1: A nyelv kialakulásának ideje vitatott. Egyes források szerint a Song dinasztia korában kezdték el használni, valamikor 960 és 1279 között. Mások szerint sokkal régebbre nyúlik vissza története, és akár már 3000 évvel ezelőtt megszülethetett a nüsú nyelv. Az viszont biztos, hogy kívülállók számára nagyon sokáig rejtve maradt létezése, csupán a 20. század második felében fedezték fel, és kezdték el tanulmányozni.
2: Amit ma tudunk róla, az nagy részben Zhu Shuinak köszönhető, a helyi kulturális intézet munkatársának, aki nagynényétől hallott a nüsúról. Miután a nő egy olyan faluban élő férfihoz ment feleségül, ahol aktívan használták egymás között a közösség nő tagjai. Chuk kíváncsiságát felkeltették az addig számára ismeretlen írásjelek, és elkezdte kutatni a nyelvet. Mao Tse-tung kulturális forradalma alatt a 60-as években azonban államellenesnek, mint

0: 97.5 Task Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Szigetvári Máté és Szigő Barnabás. Sokan már hallottunk a pestis járványról, vagy tanultunk róla történelemből, mi is volt és mekkora pusztítást végzett, de mi is az a pestis pontosan? Tartsatok velünk! A pestis az egyik legismertebb és legrettegettebb fertőző betegség, amely évszázadokon át formálta az emberiség történelmét. A betegséget a Yersinia pestis nevű baktérium okozza, amely természetes gazdáiban, például rákcsálókban él, és bolhák közvetítésével jut el az emberekhez. Tüdőpestis esetében cseppfertőzéssel is terjedhet emberről emberre, ami jelentősen növeli a járványok kialakulásának esélyét. A betegség főként csúfolt lakókörnyezetben, gyenge higiéniai körülmények között ütötte fel a fejét, különösen olyan helyeken, ahol nagy számban élnek rákcsálók.
1: A pestis három fő formában jelentkezett: bubópestis, tüdőpestis és szeptikémiás pestis. A bubópestis a leggyakoribb, amelyet a fájdalmasan duzzadt nyirokcsomók, az úgynevezett bubók jellemeznek. Ehhez társulhat láz, fejfájás és hidegrázás. Kezelés nélkül a halálozási aránya rendkívül magas volt, de az időben alkalmazott antibiotikumokkal és orvoslásmóddal jobb eséllyel volt gyógyítható. A tüdőpestis ezzel szemben a tüdőt támadja meg. Tünetei közé tartozik a köhögés, légzési nehézségek és véres köpet. Ez a forma rendkívül fertőző és kezelés nélkül szinte mindig halálos volt. A szeptikémiás pestis a legsúlyosabb, amikor a baktérium bekerül a véráramba. Jellemzője a láz, hidegrázás, vérzések és sokszervi elégtelenségek. Ez a forma nagyon gyors lefolyású, és ha nem kezdték meg azonnal a kezelést, szinte mindig végzetes volt.
2: A pestis történetében számos jelentős járvány szerepel. Az első dokumentált világjárvány a Justinianusi pestis volt a 6. században, amely a bizánci birodalmat érintette,

0: és jelentős mértékben hozzájárult annak meggyengüléséhez. A legismertebb járvány azonban a 14. századi fekete halál volt, amely Európa lakosságának a harmadát is elpusztította. A pest is akkor nem csak óriási emberveszteséget okozott, hanem alapjaiban változtatta meg a társadalmi és gazdasági viszonyokat. Magyarországot is több járvány sújtotta, különösen a középkor és a kora újkor idején. A pestis járványok különösen a török háborúk alatt sújtották az országot.
1: Pest is manapság is létezik még, bár ma már nem nagy számba menő a megbetegedések száma. A modern orvostudományoknak köszönhetően a pest is ma már antibiotikumokkal, például streptomicin vagy doxiciclin alkalmazásával hatékonyan kezelhető, feltéve, hogy a diagnózis időben megszületik. A megelőzés szempontjából kiemelt fontosságú a bolhák és rágcsálók elleni védekezés, a megfelelő higiéniai körülmények biztosítása, valamint a fertőzöttek elkülönítése. Bár vakcinák fejlesztés is folyamatban van, ezek ma még nem elterjedtek a mindennapi gyakorlatban.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eddig teljesen ismeretlen típusú objektumokat talált a NASA űrtávcsöve. Finnország legnagyobb viking kincsét fedezte fel egy amatőr fémkereső. Igazi madárritkaság bukkant fel az Alföldön. A mikrofonnál Bali Villő. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Még sosem láttak ilyen objektumokat a csillagászok, a kutatók összesen 84 ilyen hiperlágy röntgenforrást észleltek a Chandra űrtávcső segítségével. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív, derül ki a NASA közleményéből. Soha nem találkoztunk még olyan objektumokkal, amelyek így viselkednek, fogalmazott Mustafa Muhibullah, a hiperlágy röntgenforrásokat leíró tanulmány első szerzője. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkereső Finnországban. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalma lehet. A helyi múzeumhálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalle Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Szűzma nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rút is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakérekből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temettek el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Igazi madártani kuriózum, egy fakókesejű tűnt fel augusztus végén Békésvár megyében, a Kopáncsi puszta közelében. A Magyarországon ritkaságnak számító madára a Kőrös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre figyelt fel, amint egy nyárfáról rugaszkodott el éppen. Hatalmas mérete azonnal elárulta, hogy nem a környéken megszokott sasfajok valamelyike éjszakázott a fán. Mivel a nagy madár egészen közelről ugrott meg, így szabad szemmel is gyorsan azonosítható volt, hogy egy fakókesejűről van szó. Az ilyenkor jellemző izgalom okozta kapkodás ellenére fényképeket is sikerült készíteni róla, olvasható a Nemzeti Park igazgatóságának közleményében. Elrugaszkodása után bő 1 kilométert repült, majd egy gabonatarlón landolt, ahol rövid ideig tollászkodott, mielőtt nyomát vesztették. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból a nyár folyamán a városi fenntartású intézmények Székesfehérváron. A munkálatok 3 bölcsődét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és egy egészségügyi intézményt érintettek. Angelina Jolie életében új korszak kezdődhet. A színésznő egyre inkább úgy érzi, ideje elhagynia az Egyesült Államokat és egy időre nomádabb életet élni. Az 51 éves sztár kaliforniai otthonát az év elején közel 30 millió dollárért hirdették meg, most pedig arról beszélt, hogy egy bizonyos életszakasz lezárult számára. Legfiatalabb gyermekei, Vivian és Knox, júliusban töltötték be a 18. életévüket.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok fejtörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszállítást, vagyis minden oldalon azonos színlapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdolna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgép tervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült. Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjátékdíjat nyert el, és az 1980-as évek névkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáit.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Gondoltad volna, hogy az agyunk többre is képes? Általában 10%-ot veszünk igénybe, pedig 2,5 gigabájtnyi a memóriánk tartalma. Nem lenne nehéz számunkra akár lebegni, varázsolni, vagy paranormális képességgel bírni, gondolatolvasás, láthatatlanság, stb. Ha többet tudnánk felhasználni az agyterületeinkből, állítják a New Age újkor mozgalom szószólói. Ugyanis 100 milliárd idegsejtünkkel mi is a filmekben látott speciális effekteket képesek lennénk megcsinálni. Például nemrég láttam a Lucy thriller akciófilmet főszerepben Scarlett Johansson és Morgan Freeman. Már csak a szereposztás miatt megéri megnézni, nem akarok spoilerezni, de eszméletlenül tetszett, mikor megszűnt létezni Lucy, és az összes tudást átadta egyetlen egy szuper pendrive-on a tudósoknak. Ezt úgy sikerült kiviteleznie, hogy agya 100%-át használta, ám ezzel a saját vesztébe rohant.
1: Nem csak kitalált forgatókönyv által lehet bizonyítani, hanem akár tudományosan is. Köztük Albert Einstein, aki ugyanezt vallotta. A mítosz onnan ered, hogy agysejtek kisebb részt tesznek ki, így a többit a tanuláshoz használjuk, neuronoktól eltérően működnek. Ebből adódóan írt a tanulmányát Dr. James V. Kalat, természetpszichológus. Nincs közvetlen összefüggés az agy teljesítménye és aktivitási szintje között, ez a megfigyelés megzavarhatta a tudósokat, hiszen valamelyik nagy tehetségű személy kevesebb aktivitást mutatott, mint az átlagos személyeké, viszont az ügyesebbeknek hatékonyabb az agyi összeköttetése.
0: Mégis vannak, akik ezt táfolják. Barry Gordon nevetségesnek nyilatkozta a feltevést. Végül Barry Bernstein, agysebész, 7 fajta okot hozott nyilvánosságra, melyben megdől az elképzelés. Mégis rajtunk áll, kinek hiszünk. Személy szerint én továbbra is azt gondolom, ez mind megtörténhet.
2: Te is beleférsz. Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Dinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú. Időt igényelne, figyelmet. Türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell. A szemkontaktushoz. Ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsik, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik, Varga Villő és Neiderző Ákos. A mai adásban a magyar modern progresszív metal egyik úttörőjéről, a Subscribe zenekarról fogunk beszélni. Zenéjüket túlzás lenne egyedül a metal műfajra kategorizálni, megjelennek benne jazz, funk és népzenei elemek is. Jellemző zenéjükre a hosszú, bonyolult dalszerkezet, funk és basszus szólamok, kiváló technikás gitárjáték, kreatív dobtémák és a két énekesnek köszönhetően a több szólamú ének.
1: Az együttes 1999-ben alakult gimnáziumi zenekarként, melynek tagjai nagy része egy osztályba járt. A zenekar dobosa Rékasi Attila, basszusgitárosa Anga Kis Miklós, a két gitáros pedig Reich Tamás és Horváth Attila. A zenekar különlegessége, hogy két énekessel, Csongor Bálinttal és Tilk Mátéval dolgoznak. Annak ellenére, hogy a dalszövegek angolul írottak, van néhány magyar nyelvű számuk is, amik szintén zseniálisak.
2: Első lemezük 2004-ben jelent meg, Sanity Has Left the Building címmel. Ez később felkerült a legnagyobb hatású magyar metal lemezek listájára. A lemez megjelenése után már külföldön is turnéztak. Kezdetben elég erős hatással volt a zenéjükre a Rage Against the Machine zenekar. Azóta töretlenül adnak koncerteket az együttes számaiból országszerte.
1: Második lemezük Stuck Progress to Moon címmel jelent meg 2007-ben. Ezzel országos ismertségre tettek szert, valamint fonogram díjat is nyertek.
2: A harmadik lemez előfutáraként megjelent a Contradictions kislemez. Ez egy új szint hozott a zenekar hangzás világába, valamint egy Edda dal feldolgozás is található rajta. 2011-ben megjelent a harmadik albumuk Bookmarks címmel, ami a zenekar egyik legszínesebb anyaga lett. Ennél a lemeznél segítségükre volt Séri Zoltán billentyűs is, aki játékával gazdagította a zenekar hangzás világát. Ebben az évben a MIPA-ban adtak egy áthangszerelt nagy koncertet is, melyet aztán lemezen ki is adtak, áthangolva néven. Annak ellenére, hogy ez egy modern metal zenekar, nagyon nagy sikert arattak az akusztikus megszólalással is.
0: Negyedik lemezük 2014-ben jelent meg This Moment Will Soon Be Gone címmel. Ezen a kiadványon nagyrészt a rövidebb számokra koncentráltak a srácok. 2015-től sajnos szünetelt a zenekar egészen 2019-ig, eközben egy fellépésük volt, valamint kiadták az első lemezük újra kevert változatát. 2019-ben teltházas Budapest parkos koncerttel és egy új dallal, a Dark and the Vermilionnal tértek vissza. Ezután 2020-ban jelent meg a következő daluk, a Lotus for Oblivion című alkotás, majd 2022. augusztus 27-én újra nagy koncertet tartottak a Budapest Parkban, és egy új számot is előadtak, Ürlentlesz címmel.
2: Bálint a Subscribe-on kívül még a Use Me zenekarban is énekel, melyet Miklós is gazdagít. Tamással a Grand Mexican Warlock együttesben is találkozhatunk. Horváth Attila pedig a Super Size Recording stúdió hangmérnöke.
0: Ha érdekel a zenéjük, akkor keress rájuk az interneten, és találkozunk a következő koncerten.

0: 75.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kozári Lenke és Fónai Dorka. Maják, inkák, missziszipiek, húsvétszigeti, indusvölgyi civilizációk. Csupán néhány olyan kultúra, amely eltűnt a történelem süllyesztőjében, a nagyszámú épített örökségen és régészeti leleten túl számos, megválaszolatlan kérdést hagyva maga után.
1: Maják. A maja birodalom bukása talán a legklasszikusabb példája annak, amikor egy civilizáció teljesen eltűnik. A maják pompás épületeit, csodás városait és úthálózatait nyelt el a közép-amerikai dzsungel. Habár a nyelv és a maja kultúra mai napig tovább él, a civilizáció csupán önmaga árnyéka. Birodalom aranykorát hagyományosan 1000 köré teszik, amikor a mezőgazdaság és az építészet terén végrehajtott nagy tettek a Yucatán félsziget egészére kiterjedtek, Mexikótól egészen Guatemala és Belízig. A maják kiterjedt írásbeliséget folytattak, ismerték a matematikát, naptárt készítettek, a brilliáns mérnöki tudás pedig lehetővé tette, hogy megépítsék a legendás piramisokat, teraszokat, sőt csatornáikat. Habár sokáig azt gondolták, hogy a 900-as évektől kezdve a maja birodalom titokzatos körülmények hatására kezdett veszíteni a fényéből, már a elegendő bizonyíték gyűlt össze, hogy a szakértők kijelentsék. A maják veszélyt Yucatán félsziget időjárásának megváltozása és az éhínséggel és a városi központok elnéptelenedésével járó állandó háborúskodás okozta.
0: A legtöbb ember már hallott Angkor Watról, erről a csodás a kambodzsai dzsungelben vesző középkori templomról. Ez azonban csak egy kis része volt a Khmer birodalom idején annak a hatalmas városi civilizációnak, amelyet Angkornak neveztek. A város a késő középkor végén 1000 és 1200 között élte fénykorát, s legalább 1 millió embernek biztosított otthont. Eddig számtalan elmélet született arra nézve, hogy mi okozhatta Angkor bukását, kezdve a háborúktól egészen a természeti katasztrófákig.
1: Cahokia. Jóval azelőtt, hogy az európaiak meghódították volna Amerikát, az úgynevezett Mississippiek hatalmas várost építettek maguknak, amelyet földpiramisokkal és Stonehenge-szerű, a csillagok mozgását lekövető faépítményekkel vett körül. A Cahokiaként ismert város maradványai ma Illinois államban találhatók. A 600 és az 1400 közé tehető aranykor idején a város, ahol a rengeteg földomb egy nagy várost fogott közre. Kiterjedés elérte a 9 négyzetkilométert. Egy időben akár 40 ezeren is lakhattak a területen. A lakosok kiváló művészek, építők és földművelők hírében álltak. Leleményességüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Mississippi és Illinois egy-egy ágát elterelve azokat öntözésre használták. A civilizáció összeomlásának pontos oka nem ismert, de a régészek gyanítják, hogy a bukást az állandó járványok és az éhínségek váltották ki. Az emberek pedig a zöldebb legelők felé vették az irányt.
0: Gyakran a legelső településnek is mondják katalhülyöket, amely egy 9 és 7000 évvel ezelőtt virágzó, városépítő, földműveléssel foglalkozó civilizáció része volt a mai Törökország déli középső részén. Katalhülyökben a város szerkezete a legérdekesebb, amihez foghatót nem ismerni a történelemből. A mai fogalmunk alapján ismert utca nem létezett, a házak szorosan egymás mellé épültek, ahova a tetőn át nagyobb lyukakon keresztül lehetett bejutni. Az emberek a búzától a mandulafáig szinte mindent termesztettek a városfalon túl. A falakba elhunyt bikák koponyait falaszták, a padló alá pedig szeretteik földi maradványait temették. A vaskor előtti írástudatlan nép társadalmilag összetett volt, amit a művészetek és a rítusok is bizonyítanak. Továbbra sem tudni, hogy a város minek következtében néptelenedett el.
1: A Taklamatán sivatagban található Nyia, amely 1600 évvel ezelőtt virágzó város volt, a híres Selyemút mentén helyezkedett el. Az elmúlt két évszázadban a régészek megszámolhatatlan kincset tártak fel a romok közül, ahol egykoron fából készült lakóházak és templomok sorakoztak. A Kínát, Belső Ázsiát, Afrikát és Európát összekötő kereskedelmi útvonal jelentősége a mongol birodalom hajlatlásával párhuzamosan kezdett veszíteni a jelentőségéből. A kereskedők később inkább a tengeri útvonalakat részesítették előnyben a Kínával való kereskedelem során, ami a Nyia végzetét is jelentette.
2: 97.5 Táskará.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien, Czajner Attila és Vas Eszter. Elhoztunk neked négy fantasztikus pszichotrillert.
1: Az első Samantha Kingtől A döntés. Te mit tennél, ha választanod kellene két gyermeket között? Medinek mindene megvan, amire vágyott. Férj, két gyerek, otthon egy rendes környékem. Az élete tökéletes. Egészen addig, amíg az ikrei 10. születésnapjának a reggelén be nem csenget hozzá a végzet. Egy símaszkos férfi áll az ajtóban, fegyverrel a kezében, és arra kényszeríti az asszonyt, hogy döntsön, melyik gyermeke haljon meg, és melyik éljen tovább, a fia vagy a lánya. A valóra vált rémálom után a nő élete romokban hever, a családja széthullik, ő pedig összeroppan, és a trauma hatására elveszti az emlékeit. Ezért minden idejét azzal tölti, hogy összerakja a kirakós játék darabjait, és rájöjjön, ki és miért tette ezt vele. Amikor azonban tisztulni kezd a kép, rádöbben, hogy az életében sokkal több a titok, mint ahogy korábban sejtette, és egyre világosabbá válik az is, hogy a családja még mindig veszélyben van.
2: Második könyvünk Caroline Kepnes-től A te. Joe Goldberg, egy kis East Village-i könyvesbolt eladója, egy nap úgy érzi, valóra vált az álma, mikor besétál a boltba egy fiatal írópalánta, Genevieve Beck. Beck megtestesíti mindazt, amire Joe valaha is vágyott. Gyönyörű, vagány, okos és hihetetlenül szexi, egyszerűen tökéletes. Joe rafinált módon kezdi behálózni Becket, és hála a lány okostelefonjának, Instagram, Twitter és Facebook fiókjának, hamarosan sikerül is közel kerülnie hozzá. De Joe még sokkal többre is képes, hogy hatalmába kerítse rajongása tárgyát. És vajon Black valóban olyan angyali és ártatlan teremtés, amilyennek Joe látja? Vagy ő még sokkal sötétebb titkokat rejteget? Caroline Kepnes kötete vérfagyasztó beszámoló a könyörtelen, eszelős szerelemről. Betekintést enged egy mániákus elméjébe, hasonlóképp, mint John Falls híres regénye, A lepkegyűjtő. Ez egy perverz módon romantikus thriller, amely az utolsó oldalig izgalomban tartja az olvasót.
0: B.A. Paris-től A zárt ajtók mögött a harmadik pszichotrillerünk. Mindenki ismer olyan párokat, mint Jack és Grace. Jack jóképű és gazdag, Grace bájos és elegáns. Kedveljük őket, még ha nem is áll szándékunkban, és szeretnénk Grace-t jobban megismerni. Csak hogy ez nem is olyan egyszerű, ugyanis Jack és Grace elválaszthatatlanok. Van, aki ezt igaz szerelemnek nevezni. Mások talán feltennék a kérdést, hogy Grace miért nem veszi fel soha a telefont, vagy miért nem lehet vele beülni valahova egy kávéra, bár nem is dolgozik. És hogy marad olyan sovány, noha rafinált fogások sorát főzi? És vajon miért van rács az egyik hálószoba ablakon?
1: Negyedik pszichotrillerünk. S.G. Watson, Mielőtt elalszom. Christine minden reggel idegen ágyban ébred fel, egy idegen férfi mellett. Belenéz a tükörbe, és döbbenete tovább fokozódik. Egy középkorú nő arca néz vissza rá. Az ágyból időközben előkászálódó férfi minden reggel elmagyarázza neki, hogy ő Ben, a férje, hogy Christine 42 éves, és 2 évtizeddel ezelőtt egy szörnyű balesetben szerzett fejsérülése miatt képtelen megjegyezni az új emlékeket. Christine minden nap hihetetlen harcot folytat azért, hogy visszaszerezze emlékeit, vagyis rajtuk keresztül önmagát. Kiderül, hogy semmi és senki nem az, mint akinek látszik, így a nyugodt tempójú, visszafogott történet hamar vérbeli thrillerré változik.
2: Te olvastad már valamelyiket? Ha igen, írd meg Facebook oldalunkon, hogy tetszett.

0: 97 a Táska Rádió, te is belefért. A mikrofonnál Dombi, Judit, Fésű, Amira Bonita és Naár Barbara. Ebben az adásban Pam kutyát ismerheted meg.
1: A Pam kutya egy 2010 augusztusa óta működő magyar nyelvű YouTube csatorna. A formáció tagjai Osbát Norbert, művész nevén Béla, Osbát Márk, álnevén Pista, és Pam a 2016 nyarán született polikutya. Pam sajnos 2018-ban 12 évesen elpusztult. Fő irányvonalaként zeneparódiákat és saját számokat készítenek, de egyéb jellegű videókat is megtalálhatók YouTube csatornáikon.
0: Mint már említettük, ők főként zenék parodizálásával foglalkoznak. Az első ilyen jellegű videójuk VVBC-től a legnagyobb című videó volt. Hatalmas sikert hozva nekik. Pista és Béla Majka belehalok paródiáik után jöttek rá, hogy ezt érdemes lenne nagyban csinálni. Emiatt az egyre színvonalasabb kivitelezési videóiknak hála a csatorna nézettsége ugrásszerűen növekedni kezdett. A számok ezek után csak növekedtek, a Dél Hello paródiájuknál például már elég volt egy hét, hogy elérjék az 1 milliós megtekintettséget. Aztán 2017 nyarán az eddig legnagyobb sikerű videójuk látott napvilágot. Ez Luis Fonsi Despacito című paródiájuk, amelyben a magyar autósok és a közlekedési rendőrök kapcsolatát mutatták be kissé sarkítva. A videó mérföldkő lett a csatorna életében, ugyanis több mint 10 millióan látták 2 hét alatt, és nem csak Magyarországon, de több környező országban is a legfelkapottabb videó volt hetekig. Nem csak Pam kutyáig, de az egész magyar YouTube valaha készült leglájkoltabb videója lett. E videó kapcsán kerültek be másodszorra is az RTL Klub híradójába.
1: Pam kutyáik paródiáik mellett saját számokat is publikálnak. Ilyenek például 2012-ben kijött Őszinte Rap, valamint a 2014-ben közzétett Arcon köplek. Legnépszerűbb saját számuk 2019. november 8-án mutatták be a YouTube-on, Aranybula címmel. Ez a videóklip azóta majdnem 10 milliós nézettséget tulajdoníthat magukénak. Saját zenéi 2019. november 22-től Spotify-on is elérhetőek.
0: Zenés videóikon kívül még úgynevezett Pam kutya kalandokat is csinálnak. Legelső ilyen tartalmukat 2016. február 9-én tették ki a YouTube-ra. Ebben a Deadpool londoni premiérjén találkozhattak a film főszereplőjével, Ryan Reynolds-szal. Ettől kezdve a fiúk rendszeresen jelentkeztek különféle kalandokkal, többek között vitorlázással, autóversenyzéssel, hegymászással, vagy éppen a legnagyobb magyar hóember megépítésével. A Trollok című hollywoodi animációs mese szinkronizálására a Mafilm Audio Kft. Behívta őket meghallgatásra, és mindketten bekerültek a végleges magyar szinkronba. A meglepkék.hu jó voltából is rengeteg érdekes helyre juthattak el az országban, és próbálhattak ki extrém dolgokat, például a hoverboardot, flyboardot, vagy éppen a tankvezetést. A Coca-Cola is aktív támogatójuk. Szponzorai segítségével már több videót kitevő utazásaik is voltak, mint a hazajutás Afrikából csak telefon és útlevél segítségével, valamint a New York-i és az egyiptomi utazásuk. Izlandon is jártak, ahol bármilyen káros anyag kibocsátása nélkül mentek körbe a szigeten egy elektromos autóval. Legutóbb a hátrányos helyzetűeknek segített a formáció, 1000 adag gulyás leves készítésével. Ezekről a kalandokról videó is készült.
2: A csatornán 2017-től már kisfilmek is láthatóak. Béla és Pista először 2017. szeptemberében kapott megkeresést a Play It rendezvény szervezőitől, akik közreműködésükkel egy rövid film készítését tűzték ki célul. Ez november 3-án jelent meg Trónok harca vs. Star Wars néven. A 9 perc hosszúságú filmet a Sümegi várnál forgatták. Eddig 2 további kisfilm került bemutatásra. Az első Budapest a bűnvárosa címen az Assassin's Creed támogatásával, a második pedig a Pista közlegény megmentése a World of Tanks szponzorálásával.

0: tét ne használd ki anyagilag. Sok szülő azért dolgozik sokat, hogy számatokra megvegyen egy márkás ruhadarabot.
1: Sokszor nem az a lényeg, milyen ruhád van, hanem hogy milyen a személyiséged. Sokan vagyunk, hogy külső alapján ítélünk, míg meg nem tudjuk, milyen belülről az ember. Ezt sajnos nem lehet ma már elkerülni, de lehet rajta segíteni.
2: Az iskolában, ha valaki felhúz egy márkás ruhát, egyből beképzeltnek tartják, vagy pedig azt hiszik, csak mutogatni akarja magát, amikor pont az ellenkezője. Ha az illető nem márkás ruhában van, egyből az jön, hogy nincs pénze semmire. Fontos, hogy fogadjuk el egymást, és ne a külsejért és pénzért, hanem a jó szívért szeressük. Soha ne gúnyoljunk ki másokat, mert nem pont így vagy úgy öltözik. Ti jobban érzitek magatok márkásabb ruhákban?
1: Szerintem nincs sok különbség a márkás és a nem márkás ruha között.
0: Véleményem szerint az olcsóbb ruháknak sokkal jobb anyaguk van, mint hogyha egy drágább ruhát vennénk meg. Szerintetek akkor miért van az, hogy sokan inkább drágább ruhákba és márkás ruhákba járnak, mint olcsóbb?
2: Szerintem igazából azért, mert azt hiszik, hogy attól lesznek menők, vagy különlegesek, és nem pedig attól, hogy valami jót cselekednek, vagy éppen jó tanulók.

0: 97.6 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Egy csak nők által ismert nyelv, a nüsú. A Hunan tartományban, Kína hegyekkel körülvett, a világ többi részétől elzárt falvaiban alakult ki a nüsú nyelv, amelynek szó szerinti jelentése a nők írása. Ez az egyetlen olyan nyelv a világon, amelyet kizárólag nők ismertek és használtak a történelem során. Miért van szükségük saját nyelvre? Mert ezen keresztül sokkal könnyebben kifejezhették a bennük lakozó érzéseket, mint a patriarchális rendszer nyelvén.
1: A nyelv kialakulásának ideje vitatott. Egyes források szerint a Song dinasztia korában kezdték el használni, valamikor 960 és 1279 között. Mások szerint sokkal régebbre nyúlik vissza története, és akár már 3000 évvel ezelőtt megszülethetett a nüsú nyelv. Az viszont biztos, hogy kívülállók számára nagyon sokáig rejtve maradt létezése, csupán a 20. század második felében fedezték fel, és kezdték el tanulmányozni.
2: Amit ma tudunk róla, az nagy részben Zhu Shuinak köszönhető, a helyi kulturális intézet munkatársának, aki nagynényétől hallott a nüsúról. Miután a nő egy olyan faluban élő férfihoz ment feleségül, ahol aktívan használták egymás között a közösség nő tagjai. Chuk kíváncsiságát felkeltették az addig számára ismeretlen írásjelek, és elkezdte kutatni a nyelvet. Mao Tse-tung kulturális forradalma alatt a 60-as években azonban államellenesnek minősítették kutatómunkáját, és a nüsú használatát

0: is, mivel a Skeena feudális múltjára emlékeztetett.
1: Elégették az összes eddig készült tanulmányt, és 21 év munkatáborra ítélték a férfit a kutatásáért. Chu azonban nem adta fel a munkáját, és szabadalása után folytatta a nyelv feltérképezését, immár a kínai állam támogatásával. 97.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Egy estére a kutyák előtt is megnyitja kapuit egy bécsi múzeum. Sorra száradnak ki a patakok. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt, drámaíró és rendező. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Ha valaki nem szívesen hagyja otthon a négy lábú kedvencét, amikor programot szervez, annak jó hír, hogy szeptemberben erre a Bécsi Illúziók Múzeum látogatásánál nem is lesz szükség. Szeptember 28-án visszatér a Wow It's Party Time esemény, amelyen a gazdik kutyájukkal együtt fedezhetik fel a Bécsi Illúziók Múzeumának látványos világát. A korábbi kutyás estik nagy sikert arattak, ezért a múzeum ismét megrendezi ezt a különleges programot. Az ország több részén is a lokális kihalás fenyegeti az őshonos folyami rákokat. Ez a faj az északi középhegységhez tartozó Cserhát-hegységben már csak 4 patakban található meg, kis példányszámban, az idei rendkívüli aszályos nyár viszont ezeket a populációkat is veszélybe sodorta. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság beszámolója szerint a folyami rák néhány évtizede még sokféle elterjedt, gyakori fajnak számított. A vízfolyások medrének alakítása, a vizek szennyezése és a rákpestis nevű fertőző betegség azonban jelentősen megritkította állományait. Ma sebezhető fajként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján, és világállománya csökkenő tendenciát mutat. Idén nyáron mindezek mellett a súlyos vízhiány is csatlakozott a folyami rákokat sújtó csapások sorában. A Cserhát összes korábban állandó vízű patakja részlegesen kiszáradt, így a rákok és más vízi élőlények, csak a medrek mélyebb részein megmaradt kisebb állóvizekben tudtak túlélni. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt drámaíró és rendező, ugyanis az új filmjét a mesterséges intelligencia segítségével valósítaná meg. Az alkotásban eddig mindössze egy 2,5 perces részlet készült el, ezzel pályáznak további forrásért. Nemrég kezdtük Magyarország első egész estés AI segítségével készült játékfilmjének munkálatait. Egy promóciós, azaz pilot részt már le is forgattunk. A film Jókai Mor a jövő század regénye című műve alapján készül. A kanadai Sziklás-hegység északi gerincén fekvő Winston víztározó a világ 7. legnagyobbja a maga nemében, 1761 négyzetkilométeres kiterjedésével. A mesterséges tó területe olyan hatalmas, hogy a karbantartásért felelős kormányzati energiaszolgáltató, a BC Hydro nem tudja teljes egészében megfigyelni, önkéntes lakossági jelentések és műholdas megfigyelések nélkül. Most pedig úgy tűnik, találtak valami igazán izgalmasat a víztározó területén. Egy bujkáló szigetet írja a Gizmodo. A BC Hydro először egy 2026. július 21-i műhold felvételen észlelte a szigetet, amint az áthaladt a Finlay öblön, ahol a víztározó 3 szakasza találkozik. A hozzávetőlegesen 9800 négyzetméteres, vagyis kicsit több, mint egy focipályányi sziget azonban augusztus 5-én eltűnt. Augusztus 12-én aztán egy helyi lakos lefilmezte Winston titokzatos szigetét valahol a víztározó keleti részén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Giorgio Scavini megállapodott az Atalantával egy új, hosszú távú szerződésről, számolt be Fabrizio Romano. Az olasz transferguru szerint a felek már minden fontos részletben megegyeztek, így már csak a hivatalos bejelentés van hátra. A 22 éves olasz válogatott védő jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig érvényes. Scavini iránt a nyári átigazolás időszakában a Premier League-ben szereplő Newcastle United is érdeklődött.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: Ez itt a Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Fel lehetne támasztani egy kihalt fajt. Az emberiséget az 1990-es évek óta foglalkoztatja a gondolat, hogy már a kihalt fajokat támasszunk fel. Az elképzelés ma már nem pusztán sci-fi. Egyes szakértők például a mamutok visszahozásán dolgoznak.
1: Az emberek sokáig azt hitték, hogy klónozással lehetne a legegyszerűbben visszahozni egy fajt. De mivel ez nem megvalósítható, így jött képbe a génmódosítás, ami az utolsó pár évben sokat fejlődött. A kihalt állat DNS-ével megvan a minta a kutatók előtt, hogy pontosan mit kell megváltoztatni a mai élő rokonban. Viszont ennek a módszernek a nehézsége az, hogy nincs teljesen évben maradt DNS-ünk. A megtalált töredékekből sok munkával össze tudják rakni a kellő információt, de miatt nem hozható vissza pár tízezer évnél régebben kihalt faj.
0: Körülbelül 400 ezer éve jelentek meg a Földön a gyapjas mamutok, utolsó fajuk pedig 4000 éve halt ki. Jelenleg is több projekt dolgozik azon, hogy az elefántok génjeit átalakítsák, minél jobban a mamutokéhoz hasonlóan. Sajnos 100%-ig mamutot nem tudnak visszahozni, de dolgoznak a mamut-elefánt hibrid megalkotásán. Így lehet, hogy pár éven belül meg lehet majd alkotni egy szinte teljesen mamutnak kinéző elefánt hibridet.
1: A barlangi oroszlán, ami a mai oroszlánoknál jóval nagyobb termetű volt, nagyjából 10 000 éve halt ki. 2015-ben hatalmas lehetőség terült a kutatók elé. Ugyanis alig pár hetes oroszlánok maradványaira bukkantak rá egy barlangban. A külvilágtól való elzártság és a szibériai hideg különösen jó állapotban tartotta meg a kicsiket. Ráadásul még 2017-ben, majd 2018-ban is találtak hasonlóan jó állapotban lévő maradványokat. Az afrikai oroszlánok DNS-ével valószínűleg vissza is lehetne hozni a fajt.
0: Az erszényes farkas utolsó példánya 1936-ban pusztult el, és mivel a múzeumok több példányt is etanolba áztatva megőriztek, így a kutatók hozzá tudnak férni a génállomány nagy részéhez. A DNS teljes összerakását 2017-ben fejezték be. Ehhez az állat legközelebbi rokonát használták, a tasmán ördögöt. Így, ha minden jól megy, 2027-re megszülethet az új erszényes farkas.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla, Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Vérvétellel kimutatható lehet a korai stádiumú mellrák.
1: A klinikai tünetek megjelenése előtt 5 évvel kimutatható az emlőrák egy olyan vérvizsgálatnak köszönhetően, amely a test tumorokra adott immunválaszát azonosítja. A Nottinghami Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint a vizsgálat azokra az antigénekre összpontosít, amiket a tumorsejtek állítanak elő, és amik immunválaszt váltanak ki autoantitestek formájában. Azt vizsgálták, hogy meg lehet-e állapítani, hogy ezek az autoantitestek valamilyen tumorsejtes elváltozás okozta antigénekre adott válasz miatt vannak-e jelen a vérben.
0: A vizsgálatok során 90 olyan ember mintáját vetették össze, akinél frissen diagnosztizáltak mellrákot olyanokéval, akik egészségesek és az autoantitestek jelenlétét vizsgálták. Ezzel a módszerrel az aranyok 37%-ánál jelezték helyesen a mellrákot kizárólag a vérminták alapján, és 79%-nál mondták meg helyesen, hogy nem rákos az illető. Ha javítunk a teszt pontosságán, akkor azzal lehetővé válik a rákos elváltozások korai diagnosztizálása egy egyszerű vérvétel alapján, mondta a kutatásvezető csoport egy tagja.
2: A Cambridge-i Egyetem munkatársai azonban felhívták a figyelmet arra, hogy még kifejezetten korai az eredményeket sikerként elkönyvelni, és rengeteg további vizsgálatra van még szükség. Véleményüket több neves rákkutató is osztja, ugyanakkor bizakodóak a lehetőségeket illetően. A Nottinghami kutatócsoport most 800 mintán ismétli meg a kutatást, és finomítottak a teszten is, amitől azt várják, hogy még hatékonyabb lehet a rák kimutatása a véreredményekből. Ezzel egy időben pedig elkezdték azokat a vizsgálatokat is, amik ugyanezen az elven mutathatják ki a hasnyálmirigy, a vastagbél, a máj és a tüdő rákos elváltozását. Utóbbit korábban már skót orvosok is vizsgálták, akik szintén vérvétel segítségével szűrték ki, kinél nagyobb a tüdőrák kialakulásának kockázata.
1: Az oltás akár egy halálos betegség elkapásától is megmenthet minket, viszont mostanában egyre többen utasítják el Amerikában az oltásokat a vallásukra hivatkozva.
0: Meglepő mértékben növekszik az Egyesült Államokban azoknak az eseteknek a száma, amikor a szülők vallási okokra hivatkozva tiltották meg, hogy gyermekük védőoltást kapjon. 45 államban találtak vallási kiskaput az oltás ellenesek. Egy nemrégiben kiadott tanulmány szerint 2011 óta folyamatosan növekszik az ilyen esetek száma. 2017 óta pedig szignifikánsan többet regisztráltak. Vermont államban például 640%-kal emelkedett azoknak a gyermekeknek a száma, akik oltatlanul mehettek az óvodákba, mert vallási alapon mentességet élveztek. Azaz, míg évekkel ezelőtt minden 100. gyermek volt oltatlan a közösségben, ez mára minden 25. gyermeket jelenti.
1: Mindeközben mindegyik nagy világvallás támogatja a védőoltásokat. A buddhista szerzetesek már 1000 évvel ezelőtt alkalmaztak kezdetleges védőoltásokat. Egy rabbi a 18. században írt arról, hogy az immunizáció a vallás iránti elköteleződés megnyilvánulása, a Vatikán pedig többször is állást foglalt az ügyben, és mindannyiszor az oltások mellett érvelt. A vallásos indok már csak azért is izgalmas, mert eközben rohamosan csökken azoknak a száma, akik vallásosnak vallják magukat. Az is érdekes adalék, hogy abban a 17 államban, ahol személyes meggyőződésre is lehet hivatkozni, ott sokkal kevesebben jelölik be a vallási okot. Mindebből vagy az következik, hogy egyre többen választják a világvallások helyett a kisebb egyházakat, vagy hogy egyre többen bújnak a vallásosság mögé, mert hisznek az oltás ellenességben.
2: A kutatók szerint egyre sürgetőbb lenne az oltáspártiaknak segíteni azokon, akik valamilyen hamis meggyőződés miatt azt hiszik, azzal tesznek legjobbat a gyereküknek, ha nem adatják be a kötelező oltásokat. A szakemberek szerint alapvető változtatásokra van szükség, és inkább segíteni kell azoknak, akik elbizonytalanodnak, a támadás ugyanis visszaüthet, és még tovább mélyülhet a bizalmatlanság a gyógyszergyártók irányába.
3: Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szűkő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A szén-dioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a város életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlan árak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internetkapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Öttáska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihal Kuluca és Fónai Dorka. A mai Hello-ban Karam M. McManus első könyvéről lenne szó, ami nem más, mint a Lehull a lepel.
1: Az írónő 1969-ben született Boston közelében. A bostoni East West Egyetemen végzett, mint újságíró. Jelenleg Cambridge-ben ért 11 éves fiával, Jackkel. Az írónő, amikor nem dolgozik, a fiával utazgat. A Lehull a lepel 2017-ben jelent meg, amit idén októberben adtak ki magyarul is.
0: A könyv a Bayview Gimiben kezdődik, ahol 5 diákot elzárásra küldenek. Ez az 5 diák eléggé különböző stílusú. Brownin, az ész, aki nem mellesleg a jére készül. Eddie, a szépségkirálynő, aki mellett ott van Jack, aki egy kicsi irányításmániás, de alapvetően kedves fiú. Nate, akinek az életéről senki sem tud semmit, csak azt, hogy ő a rossz fiú Prius-szal. Cooper, a baseballos szép fiú, aki a karrierét is képes feláldozni, csak azért, hogy az apja megtudja róla az igazságot. És nem utolsó sorban Simonról, aki körülforog az egész esemény.
1: Csak hogy Simon nem éli túl a délutánt. Történik vele valami, aminek következtében az életét veszti. Simon halála másnapján megjelenik egy poszt a fiú pletyka rovatában, és az illető azt állítja, hogy ő ölte meg a fiút. A 4 tanulót gyilkossággal vádolják meg, hisz csak ők voltak ott a teremben. Kihallgatják őket, de senki nem hajlandó beszélni. Simonnak mindenhol voltak ellenségei a pletyka rovata miatt, ahol kibeszélte a többi diák titkát.
0: De miért ez a 4 ember került aznap büntetésbe? Csak véletlen, vagy előre kitervelték? Az egész történetet homály övezi. A 4 diák is elkezd nyomozni az ügyben, hiszen tudják, hogy nem ők a bűnösök. Vagy talán valaki hazudik? A könyv nem csak egy izgalmas történetbe enged betekintést, de láthatod, hogy a szereplők hogyan változnak a könyv folyamán.
1: Van benne szerelem, nevetés, féltékenység és sok titok. Vajon milyen messzire mennek, hogy megőrizzék a titkaikat, és ki ölhette meg ezért Simont? Neked hogy tetszik a könyv? Elolvasnád?
0: Hát, én alapjáraton félős vagyok, és nem az ilyen témákat kedvelem, de eléggé megtetszett, és igen, nagyon érdekesnek hangzik. Neked hogy tetszett?
1: Én nagyon imádtam minden pillanatát. Végig izgultam az egészet, és nagyon jó volt elolvasni, hogy hogyan változnak a szereplők. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Több mint 300 mókusfajt tartanak számon, amelyeket 7 családba csoportosíthatunk. Különböző mókusfajok ismertek, úgy mint a földi mókusok, a fán élő mókusok, a repülő mókusok és a róka mókusok.
1: A mókusokkal kapcsolatos érdekességek. Egy mókus agya majdnem akkora, mint egy dió. Ők egy éves koruk után kezdenek el párzani, ilyenkor a hím a domináns. Amikor a hím készen áll a párzásra, tüsszentésszerű hangot ad ki. A párzási időszak a késő téli hónapokban van, a mókusok ilyenkor a legaktívabbak. A legtöbb mókus évente kétszer párzik. Egy alomban 4 vagy 8 kis mókus születik. Az újszülött mókus kölykök csupaszok. Az első 2 hónapban a kölyök szeme nincs kinyitva. Nagyon gyors állatok, a sebességük akár a 30 km/h is elérheti. Ha veszélyt érez, 2 lábra áll és mozdulatlanul figyel, ugrás közben a farkával egyensúlyoz. A mókus akár egy 30 méteres zuhanást is képes túlélni. Éjszaka ritkán hagyja el a fészkét, legtöbbször sötétedés előtt visszatér oda. A mókusoknál a hím és a nőstény egyedek között nincsen méretbeli különbség.
0: A mókus testfelépítése. Egy mókus kölyök magassága 8-10 cm, a felnőtteké 20-30 cm között változik. A mókus farkának hossza megegyezik az állat magasságával. A kölyök súlya 10-12 g, a felnőtteké eléri a 0,7 vagy a 0,8 kg-ot is. Hegyes körmeikkel képesek megragadni az ágakat mászás közben, az ő lábfején verejtékmirigyek is találhatók. A mókusok foga olyan éles és erős, hogy az állat képes lefeltörni a diót, de elrághatja az elektromos vezetékeket is. Ágakat rágnak, így a fogok még jobban erősödik. A mókusok foga állandóan növekedik. A szemeik úgy helyezkednek el, hogy az állat azt is látja, ami mögötte van, így mindig készen állnak a veszélyre. A hátsó lábaikon 2 ízletek vannak, így képesek másodpercek alatt fel- és lemászni a fáról.
1: A mókus táplálkozás is szokásai. Leginkább növényevők, de apró rovarokat, madarakat, tojásokat is elfogyasztanak. A magvakat, rügyeket és a bogyókat is kedvelik. Az élelmet elraktározza. A mogyorót, diót a földbe ásott üregekbe rejti a téli hónapokra. A mókus emlékszik arra, hogy hova rejtette el a táplálékokat. Ősszel a memória 15%-kal hatékonyabb, ilyenkor gyűjti a legtöbb táplálékot. Számtalan fa nőtt ki mókusok által eltemetett magvakból. A földi mókus mélyen a földbe ássa üregét, hogy a magvakat tartalékolja.
0: A repülő mókus. Nem képes valódi repülésre, de a mellső és hátsó lábak között feszülő bőrmembrána segítségével egyik fától a másikig tud siklani a levegőben. Farka lapos, az állat ezzel egyensúlyozza a sikló repülés közben. Leginkább pirkadatkor és alkonyatkor aktív. A szeme alkalmazkodott az éjszakai látáshoz. Barna vagy fekete a színe, de a hasi része fehér. Legtöbbször a földön keres táplálékot magának. A mókusok szorgalmas, fürge és független rágcsálók. Azt mondják, a mókus, főleg a fekete színi hoz szerencsét. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Világhírű szakács és megosztó média személyiség.
1: Gordon James Ramsay, skót nemzetiségű, több Michelin csillaggal rendelkező szakács. Az 55 éves séfet többek közt olyan műsorokból ismerheted, mint a Konyha ördöge, a Pokol konyhája, Amerikai mesterszakács, a Nagy szökés, vagy épp az Étterem életre halára.
0: Ramsay édesapja sok mindennel foglalkozott, nővére és édesanyja ápolóként dolgoztak. Gyermekéveit a reménytelenül csavargó jelzővel emlegeti. 1976-ban végleg letelepedtek Angliában. Nem volt felhőtlen a viszonya apjával, ezért 16 éves korában otthagyta a szülői házat.
1: Az öt gyermekes családapát most más pályán el sem tudnánk képzelni, de eleinte focista karrierjét kezdte el építeni. 12 éves korában már felfigyeltek rá. 1984-ben egy edzés során súlyosan megsérült, mivel a térdébe egy port zúzódott. Mindaddig folytatta az edzéseket, amíg el nem szakadt egy inszalagja is. Soha nem épült fel teljesen a kettő sérülésből, ezért elkezdett másik hobbi felé nézni.
0: 19 éves korában felkeltette figyelmét a gasztronómia, és elkezdett sok időt szentelni rá. Befizették egy egyetemre, ahol szállodaigazgatást tanult.
1: Ezután szakácssegédként dolgozott, majd konyhát üzemeltetett. Miután volt egy kis afférja, a tulajdonos feleségével távoznia kellett, és Londonba költözött. Ott ismerkedett meg Marco Pierre-rel, aki a Harvey's-be hozta. Közel 3 évet dolgozott ott, de megelégelte a folyamatos őrjöngést és erőszakoskodást.
0: Ramsay úgy gondolta, hogy csak a francia konyha elsajátítása után tud fejlődni. Párizsba ment, és több Michelin csillagos séffel is együtt dolgozott. Folytatta képzését Franciaországban, majd a konyha fizikailag és mentálisan is kimerítette. Ezt követően egy évig személyi szakácsként dolgozott a Bermudákon és magánjaktokon.
1: 1993-ban visszatért Londonba, és a La Tante Claire főszakácsa lett. Ezután Rossmore-ba is főszakács lett, és 10% részesedést kapott. Az éttermet átkeresztelték Aubergine-re, és egy év múlva meg is hozta Ramsaynek az első Michelin csillagot, majd 1997-ben a másodikat is.
0: 1998-ban Chelsea-ben megnyílt Ramsay első étterme, a Gordon Ramsay at Royal Hospital Road. Az étterem 2001-ben hozta meg a harmadik csillagot. Ezáltal Ramsay lett az egyetlen skót, aki ezt az eredményt elérte.
1: 2006. júliusában elnyerte a Katie díjat az év független vendéglátója kategóriában. Így a harmadik lett, aki 3 Katie díj tulajdonosa lett, amely az Egyesült Királyság legnagyobb vendéglátói elismerése. A két korábbi kitüntetése az év felfedezettje 1995-ben, valamint az év szakácsa 2000-ben.
0: 2006-ban a Caterer and Hotelkeeper magazin 100. évfordulós listáján a vendéglátóipar legnagyobb hatású személyiségének nevezték. Megelőzte Jamie Olivert, aki 2005-ben listavezető volt.
1: Flotta vezető étterme a Restaurant Gordon Ramsay 8 évig London legnagyobb éttermének lett megválasztva.
0: Pályafutásától kezdve mai napig Gordon Ramsay meghatározó személy a gasztronómiában. Rengeteg könyv és étterem büszke tulajdonosa lett a 35 év alatt.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. A vízilabda története. A vízilabda története az 1800-as évek közepére nyúlik vissza, amikor a vízilabda elődjének tekinthető vízirögbi kezdett elterjedni a brit egyetemeken. Ebben az időszakban még nincsenek kialakított szabályok, a játékot egyszerűen a medencében kell labdával átjuttatni a célterületre.
1: Az első hivatalos vízilabda mérkőzés 1870-ben rendezték meg Skóciában, ahol a Glasgow University és a St. Andrews University csapatai mérték össze erejüket. Az ezt követő években a sport népszerűsége gyorsan növekedett, és 1888-ban megalakult az első vízilabda szövetség, a Swimming Association.
0: Az 1900-as évek elején kezdett kialakulni a modern vízilabda játékstílus és a szabályok. 1900-ban már bemutatták a sportot az olimpiai játékokon is, de csak bemutató sportákként szerepelt. Az első hivatalos olimpiai vízilabda versenyt 1904-ben tartották a St. Louis-i olimpián.
1: Az 1910-es években a sportágban már kialakultak játékos posztok és a taktikák, valamint bevezetésre került az 5 méteres zóna, ami a kapu körül a támadások helyszíne lett.
0: A vízilabda világkupát 1979 óta rendezik meg, melyen a világ legjobb csapatai vesznek részt. Az olimpiai versenyek mellett a vízilabda Európa-bajnokság is nagy hagyományokkal rendelkezik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbara és Dombi Judit. A mai adásban 10 olyan meghökkentő tényt hoztunk el neked Diana hercegnéről, amit eddig biztosan nem tudtál róla.
1: Mielőtt azonban belekezdenénk, ismerjétek meg Dianát. A hercegné Diana Frances Spencer 1961. július 1-én született Angliában, Sandringhamben. Érdekesség, amiért ez lett a mai témánk az, hogy pont idén, 2021-ben ünnepelni Diana 60. születésnapját. Azonban sajnos a feltételes mód nem véletlen, ugyanis a hercegné 1997. augusztus 31-én életét vesztette egy közlekedési balesetben Párizsban. Az autót, melyben Diana sofőrjével és szeretőjével utazott, paparazzók küldözték. Részben ezért, részben pedig azért történt a baleset, mivel a hercegné sofőrjénél megállapították, hogy alkoholos befolyásoltság alatt állt.
0: Most pedig jöjjenek az érdekességek. Az első, hogy gyerekkorában Diana táncos nő szeretett volna lenni, de 178 centis magasságával túl nagy

0: mellett az egyszerű mikrós ételeket. Ugyan a királyi családtagjaként naponta több séf és pincér leste minden óhaját, de Diana sokszor az őrületbe kergette őket azzal, hogy egyszerű mikróban elkészíthető ételt kért tőlük. A személyzet beszámolói alapján pedig többször az etiketre fittyet hányva ő maga készített kávét a palotában dolgozóknak.
1: Következő érdekesség, hogy Károly herceg eleinte Diana nővérének, Sarahnak udvarolt, ám amíg Sarah igazán sosem volt szerelmes a leendő királyba, addig Diana már kislánykora óta rajongott érte. Miután pedig 16 évesen megismerkedett Károllyal, egyre biztosabbá vált, hogy ő a legkiválóbb mennyasszony jelölt a trónörökös számára.
0: Az ötödik tényünk is Károly herceghez köthető, bár az inkább vicces, mint sem meghökkentő. Történt ugyanis, hogy amikor Diana gyerekkori álma valóra vált azzal, hogy Károly herceg megkérte a kezét, ő inkább egy birkafarmra menekült. Bár az akkor még leendő hercegné nagyon boldog volt, nem szerette volna, hogy idő előtt kitudódjon, hogy ő a király mennyasszonya. Ezért egészen addig ismerőse birkafarmján élt, ameddig világá nem kürtölhette örömét.
1: A következő és egyben utolsó érdekességünk talán nekünk, magyaroknak a legfontosabb lehet, ugyanis Diana és férje Károly herceg 1990-ben Budapestre is ellátogattak. Fővárosunkban vendégül látták őket a vásárcsarnokban és a Halászbástyánál, majd megtekintettek egy darabot a Víg Színházban, végül pedig a Nemzetközi Pető Intézetben is tiszteletüket tették. Utóbbiban Diana hosszasan barátkozott az ott lakó és tanuló mozgássérült gyermekekkel. Neked melyik tény volt a legmeghökkentőbb? Írd meg nekünk a 0620 94 45 135-ös telefonszámra. 97.5 All the time.

97 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sáf Janka, Hedrich Mira és Szigül Barnabás. Láthatatlan, egy minisorozat a magányról, az identitás kiereséséről és a társadalmi kirekesztésről. Az Invisible egy 2024-es,

0: spanyol minisorozat, amely egy fiatal fiú különleges képességének és annak következményeinek történetét mutatja be. A főszereplő, Capi, egy 12 éves fiú, aki egy tragikus baleset után ráébred, hogy képes láthatatlanná válni. Kezdetben izgalmas játéknak tűnik számára, ám hamarosan rá kell döbbennie, hogy ez a képesség nem csak szabadságot ad, hanem elszigeteltséget is hoz magával.
1: A láthatatlanság eleinte menedék számára. Az iskolában folyamatosan bántalmazzák, otthon pedig úgy érzi, hogy nem értik meg. Az új adottság lehetőséget ad neki arra, hogy elkerülje a fájdalmas helyzeteket, és végre ő irányítson. De minél többet használja, annál inkább eltávolodik a valóságtól, és egyre nehezebb visszatalálnia hozzá.
2: Ahogy Capi felfedezi a képessége határait, rádöbben, hogy nincs egyedül. Nem ő az egyetlen, aki ilyen adottsággal rendelkezik, és ahogy mélyebbre ás a rejtében, egyre sötétebb igazságra bukkan. A láthatatlanság többé már nem csak egy különleges képesség, hanem egy teher is, amelynek következményei vannak. A sorozat olyan fontos témákat érint, mint a magány, az identitáskeresés, a társadalmi kirekesztés. A történet egyszerre feszült és érzelmekkel teli, bemutatva, hogy egy különleges adottság hogyan változtathatja meg egy gyerek életét.
3: Capi útja során kénytelen szembenézni azzal, hogy mennyit hajlandó feláldozni azért, hogy ne érezze magát gyengének, és hogy a valódi erő nem a rejtőzködésben, hanem az önmaga felvállalásában rejlik. Az igazi kérdés nem az, hogy el tud-e tűnni, hanem az, hogy akar-e igazán jelen lenni.
1: A minisorozat hangulata egyszerre sötét és lírai, vizuális világa pedig tükrözi a főhős belső küzdelmeit. Az Invisible több, mint egy természetfeletti dráma, egy érzékeny emberi történet arról, hogy mennyire vágyunk arra, hogy elbújjunk a világ elől, és arról is, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy valaki észrevegyen minket.
4: 97.5 Táskarádió.
5: Táskarádió.
4: Táskarádió.
5: Te is beleférsz.
6: 12 óra. Fehérvári hírek a Táskarádióban.
7: 2026. szeptember 17-én évindító tábor volt a Székesfehérvári Diák Tanáccsal. Az Öregkegyi Közösségi Házban kezdődtek az őszi városrészi egészségnapok. A hangszerek világába kalauzolja a gyerekeket a színház új mesejátéka. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A hagyományokhoz hűen idén is közösségerősítő táborral indította a tanévet a Székesfehérvári Diák Tanács. Az általános iskola felső tagozatos és a középiskolás delegáltak Velencén a Székesfehérvári Önkormányzat gyermek és ifjúsági táborában töltött két nap során csapatépítő játékokban ismerhették meg egymást. A Velencén rendezett kétnapos közösségépítő a hagyományokhoz hűen Diák Tanács bemutatásával kezdődött. Az újonnan érkezettek megismerhették a csapat működését és a tagság meghallgatta a tavalyi évről szóló elnökségi beszámolót. Élményekkel teli volt a 2026-27-es tanév terveinek előkészítése is, hiszen a fiatalok csapatokban dolgozva 6 témakört jártak körül mentorok vezetésével. Ezeket a mentorokkal közösen átbeszélve fogalmazták meg egy-egy plakáton összesítve terveiket. Pénteken délután a közösségi teremben folytatódott a program, ahol röviden bemutatva a témakörökben végzett munkát Cser Palkovics András polgármesterrel és Mészáros Attila alpolgármesterrel osztották meg a gondolataikat a rolleres közlekedés veszélyeiről, az online és offline bullyingről, egy mentál higiénés képzési rendszer elindításáról, a városi zöld felületek bővítéséről, valamint egy saját a város diákjainak szóló közösségi tér kialakításáról is. A délutáni kötetlen beszélgetés során elmondták tapasztalataikat, javaslataikat, kérdeztek és közösen keresték a választ a felmerülő problémák megoldására is. Székesfehérvár polgármestere megköszönte, hogy a mindenkori diáktanács tagjai újabb és újabb ötletekkel állnak elő, melyek gazdagítják a fehérvári diák életet. A városi diákbál a jótékonysági megmozdulások, a 24 órás röplabda mind-mind közösségerősítését szolgálják, és a város figyelembe vette azt a tavalyi évben érkezett javaslatot is, amely 18. életévüket betöltött fiatalok támogatása kapcsán érkezett. Cser Palkovics András jó hírként osztotta meg, hogy a közgyűlés legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a 18. életévüket betöltött székesfehérvári állandó lakcímmel rendelkező diákok egyszeri 25.000 forintos támogatásban részesülnek. Ingyenes egészségnapot rendeztek szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban. Ezzel elkezdődött a városrészi szűrőnapok sorozat. Az Öreghegyi Egészségnap azért is különleges, mert 2011-ben itt rendezték az első ingyenes városrészi szűrőnapot. A városrészi szűrőnapok azért jelentenek segítséget, mert közel viszi a vizsgálatokat a lakókhoz, így nem kell utazni és hosszú időt várni a rendelőben. Egyetlen délelőtt alatt annyi vizsgálatot tudnak elvégezni, melyekre egyébként akár hónapokat is kellene várni. Östör Anna Mária egészségügyi sport és társadalmi fenntartatósági tanácsnak önkormányzati képviselő felidézte, hogy 15 évvel ezelőtt az első városrészi szűrőnapot Öreghegyen rendezték meg. A városrészek közösségi terei, művelődési házai nagyon jól beváltak, mint helyszínek, hiszen ide talán szívesebben is jönnek el az emberek, mint egészségügyi intézményekbe. Kezdetben az idősebb korosztály körében volt népszerű egy-egy városrészi egészségnap, de mindig igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy a fiatalokat is várjuk, és azt tapasztaljuk, hogy ők is egyre többen vannak a szűrőnapokon, mondta Östör Anna Mária. Kiemelte, hogy október 3-án szombaton lesz a Merrák elleni séta Székesfehérváron, amivel szintén a megelőzésre hívják fel a figyelmet. A szombati rendezvényen lehetőség volt általános állapotfelmérésre, kardiológia EKG szűrésre, bőrgyógyászati és dietetikai tanácsadásra, csontsűrűség mérésre, testösszetétel mérésre, légzésfunkció vizsgálatra, demencia szűrésre és érszűkölet vizsgálatra is. A Kishercegnő mesejáték sajtónyilvános főpróbáját tartották pénteken a Pelikán fészekben. A darab, melynek bemutatójára szeptember 13-án vasárnap került sor, bolygóközi kirándulásra hívja a legkisebbeket a hangszerek világába. De akad egy bátor kishercegnő, aki ismeri az utat a zene galaxisába, ahol minden bolygó egy-egy hangszer, amelyen egy zenész játszik. Tőlük talán be tudja gyűjteni a hangokat, hogy ismét megszólalhasson a zene a földön. Ebben a nézők is segítenek neki. Együtt énekelve, tapsolva, dobogva vághatnak bele a küldetésbe. Kozári Ferenc zenés mesejátéka vasárnap debütált a Pelikán fészekben. A földön és a levegőben is izgalmas programok várták a rekordszámú kilátogatót a 31. Burgundy Légi Parádén. A Burgundy repülőtér alapításának 90. évfordulója alkalmából ingyenes eseményen Besenyei Péter, Vári Gyula, Imre Lajos és a repülőnapok további kedvencei szórakoztatták a közönséget. Az időjárás is kegyes volt a 31. Burgundy Légi Parádéhoz. Kelemes őszi napsütés és kibővült gasztrokínálat várta a kilátogatókat, akik már a 10 órai megnyitó előtt is megcsodálhatták. Többek között a fából készült vászonborítású szárnyú Pó-2-es kétfedeles gép fel- és leszállását, vagy a világon egyetlen fennmaradt Li-2-es utasszállítót, amit akár ki is próbálhattak a repülés szerelmesei. Amint a földön az összes légcsavar megállt, indulhattak az ejtőernyősök, akik közül volt, aki hatalmas magyar zászlóval ugrott és érkezett pontosan célba, ami így a megnövekedett légellenállás miatt még elképesztőbb mutatvány volt. A repülőnap ünnepély és megnyitóján Cser Palkovics András üdvözölte a gyönyörű őszi napsütésben megjelent sokaságot és megköszönte a szervezők kitartó munkáját, amivel évről évre tovább viszik ezt a szép hagyományt. A Burgundy repülőtérnek kerek évfordulója van, emiatt is döntöttünk úgy az Albatrosszal közösen, hogy az idei esztendő legyen ingyenesen látogatható, hogy minél többen jöhessenek el erre a rendezvényre, fogalmazott a polgármester, aki örömét fejezte ki, hogy minden generáció nagy létszámban képviselteti magát. Köszönet az Albatrosznak, hogy az infrastruktúra folyamatosan fejlődik, nagyrészt nekik köszönhető, hogy itt még repülőtér van és repülőnapot lehet tartani. Bízom benne, hogy még hosszú ideig dolgozhatnak Burgundön, mert akkor a város ezen része is fejlődik, megmarad, és a jövőben is a repülést fogja szolgálni, zárta beszédét a városvezető. Felelevenítette, hogy 90 évvel ezelőtt vadászrepülőgép századok ide telepítésével kezdődött a reptér története. Végezetül arra biztatott mindenkit, próbálják ki a repülés élményét. Szeptember 3. hétvégéje hagyományosan a kulturális örökség napjainak ingyenes programjával várja az érdeklődő közönséget. A népszerű rendezvény sorozatban idén is mód nyílik betekinteni ritkán látogatható helyszínekre Székesfehérváron is. A színház által hirdetett kulisszajárásra és a Kovács Jenő óramúzeum és órajáték megtekintésére már beteltek a helyek. Ám érdemes a programok között böngészni, a vasárnapi öreghegyi várostörténeti séta mellett szombaton a történelemtől sportélményig esemény mozgalmas időtöltést kínál, és ekkor nyílik meg a teljes restaurálást követően először a püspöki palota magánkápolnája a látogatók előtt.
6: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: Székesfehérváron rendezték meg a magunk mögött hagyott hétvégén a 2026-27-es női hetes rögbi bajnokság első fordulóját. A hatcsapatos mezőnyben a fehérvári rögbi klub női együttese jól működött. Minden meccsen igazolta a papírformát, ami a negyedik helyre volt elég a nyitó tornán. A női bajnokság az idei szezonban ősszel és tavasszal egyaránt 4-4 fordulóból áll. A hat résztvevő csapat minden tornán 2-3 csapatos csoportban kezdi meg a küzdelmeket, majd a csoport eredmények alapján következnek a helyosztó mérkőzések. A fehérvári hölgyek az A csoportban az esztergomi vitézek és a Kecskemét alakulatával találkoztak.
6: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi. Fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz. De a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
1: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
0: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért. Az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
1: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
0: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igent mondasz magadra.
2: Ne is beleférsz! Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Almira és Bódis Bence. A következő percekben egy elképesztő északi sarki expedícióról tudhatsz meg többet. Ha azt gondolnád, hogy a Földön már nincs embertől elzárt, felfedezésre váró hely, érdemes megismerkedned a Mozaik expedícióval, amelynek hajója jelenleg is valahol az északi sark közelében vesztegel, egy égtáblába fagyva. A küldetés célja az északi sark klímáját jobban megismerni, emellett a globális felmelegedés hatásait tanulmányozni ezeken a területeken. Az egyéves küldetésen 19 ország 60 kutatóintézete, összesen 600 ember dolgozik, több mint 140 millió eurós költségvetéssel.
1: Az út különlegessége, hogy a hajó egy jégtáblába fagyva halott földünk legészakibb pontja felé, amiből idén nyáron fog kiolvadni. Október közepétől a sarkörvidéken teljes sötétség uralkodik, csak a holdfénye világít éjjel-nappal. Ezért kárpótolja a kutatókat a lenyűgöző környezet. A jég, ami az óceán borítja, sok helyen feltornyosodik és gyönyörű formákat ölt.
0: Valószínűleg ez fogta meg Horváth Esztert, egy magyar fotóst, aki részt vett az expedíción. Nemrégiben az Index készített vele egy interjút, amiben elmesélte az út szépségeit és nehézségeit. Az előkészületekről így nyilatkozott.
1: Rendkívül intenzív felkészítés előzte meg az utat. 25 nap kifejezett fizikai tréningünk volt. Aztán volt jegesmedő támadás elleni gyakorlat. Riasztópisztollyal és puskával lőttünk.
0: Valóban, az északi sark környéke a jegesmedvék természetes élőhelye, komoly veszélyt jelentve a kutatóhajókra. Eszter szerint az ember nem zsákmánya a maciknak, viszont a kíváncsiságok könnyen odavonzhatja őket. Ha egyet legyint az emberre, az már halálos tud lenni, pedig nem támadásként teszi. Az út alatt legközelebb 70 méterre volt tőlük jegesmedve, viszont különösség volt a megfigyelésükre, így nem kerülhettek veszélybe.
1: Sokunk szerint még kritikus pont lehet egy ilyen expedíció során a külvilággal való kapcsolat. A csapat szerint ez egyáltalán nem okozott problémát. Ugyan műholdon keresztül a WhatsApp működik, viszont, ahogy a fotós nyilatkozta, az ember annyira el van zárva a világtól, hogy egy idő után nem is akar kifelé kommunikálni. Továbbá elég jól kijött a csapattal, a végére egy kis családdá kovácsolódtak össze. Titoktartási okokból a pontos eredményeket nem árulhatta el, de pár megdöbbentő adatot közölt. A hajón mínusz 52 fokos hőmérsékletet ismertek, a tenger pedig mínusz 2 fok körül mozgott. A nagy különbség miatt sokszor a tenger melegítette a levegőt. Természetesen ilyen körülményeket csak speciális ruhában lehet túlélni, ezért vízhatlan kezes lábas volt rajtuk, amiben a mozgás is kihívást okozott.
0: Eszter arról is beszélt, hogy a legnehezebb talán a civilizációba való visszatérés volt. Míg a küldetésen mindentől elzárva, csak egymásra utalva éltek, itthon rengeteg külső stressz hatás éri. Így nyilatkozott erről.
1: Nehezen ment a visszaállás. Annyira más tempójú az élet internet nélkül. Ahogy visszatértünk, jött a Facebook, az Insta, az e-mailek. És most érzem csak igazán, hogy ezeknek milyen erős a stresszfaktoruk.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jázmin. Pattanásig feszülő idegek, váratlan fordulatok és a végső csavar. A pszichológia thrillerek évek óta az egyik legkeresettebb műfaj a könyvesboltok polcain. Bestseller listára is nem egy ilyen alkotás kerül fel rendszeresen. Most három olyan művet mutatunk, amelyek garantáltan izgalmat hoznak mindennapjaidban.
1: Első Jane Query. Mindenki titkol valamit. Több neves író is elismerően nyilatkozott a hazánkban magyar nyelven is megjelenő regényről. A pszichológiai thrillerek és a garantált csavaros rejtélyek szakértője Jane Query könyvében az izgalmak mellett a szülő-gyermek kapcsolatokat boncolgatja. A Mindenki titkol valamit nem csupán egy észveszejtő thriller, hanem egy családi dráma is, amelynek szálai egészen 1945-ig nyúlnak vissza. A cselekmény fővonala két nőről szól, Emilyről és az édesapja új élettársáról. Egyik őjük menekül, a másik bujkál. Emily egy rossz döntés következtében búcsút kell, hogy intsen a karrierjének, majd a Cornwall családi otthonban keres menedéket, ahol egy idegen nőt talál édesapja oldalán. Emily nem bízik a szép fiatal nőben, meg van róla győződve, hogy a nő szemrebbenés nélkül hazudik. Emily megszállottsága erősödik, muszáj kideríteni az igazságot. Azonban vannak titkok, amelyek jobb, ha soha nem kerülnek felszínre.
2: Második Andrew Hunter Murray. Védett terület. Ez egy lenyűgöző és elgondolkodtató regény egyike, amely a spekulatív fikció és a thriller szerelem gyereke. A védett terület egy sötét történet, amely bemutatja, hogy tetteink milyen hatással lehetnek a körülöttünk élőkre. Egy fiatal férfi hazája éppen széthullóban van, a törvényes rend lassanként felbomlik, ezen kívül festőként élőben magánélete is válságba kerül, miután mennyasszonya elutazik egy milliómos filantrop tulajdonában lévő távoli szigetre, és úgy dönt, ott marad. A férfi elindul a városba, hogy kövesse szerelmét a szikla szentélyre. Az út viszontagságos, és a szigetre érkezve sokkoló felfedezést kell tennie. Kára vajon miért dobta el a régi életét? A szikla szentély valóban új édenkert, ahogyan a filantrop Sir John állítja? Vagy valami egészen pokoli hely?
0: Harmadik, Michel Bösszi, Gyilkos idők. A Fekete vizilliumok francia szerzőjének könyve pörgős, fordulatos, pszichológiai thriller, amelyben csavar csavart követ. Bösszi úgy idézi elénk Korzika varázslatos szigetét, annak meredek szikláival, veszélyes hajtőkanyarjaival, mediterrán hangulatával és ízeivel, mintha valóban ott lennénk a főszereplővel élete legveszélyesebb nyaralásán. A történet 2016 nyarán játszódik, amikor Clotilde a férjével és 10 éves lányukkal Korzikán vakációzik. Most először jár a szigeten az évtizedekkel ezelőtti autóbaleset óta, amelyben a szülei és a fivére is életét vesztette. Ő maga is az autóban ül, de csodával határos módon életben maradt. Korzika visszahozza Clotilde tinédzserkorának legmélyebb emlékeit, felidézi apai nagyszüleit, akik egy nagyhatalmú klán tagjai voltak, mindenhova elérte kezük. Egy nap rejtélyes levelet kap, az aláírás palma. Ez Clotilde édesanyjának keresztneve. Megállíthatatlanul felszíre törnek a kérdések a családdal, szülei halálával, Clotilde gyerekkorával kapcsolatban. Minden hamisnak bizonyul, amiben évtizedeken keresztül szilárdan hitt.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szigő Barnabás, Sarf Janka és Bali Villő. Kleopátra tűje. A Central Park buja növényzetek között fekszik New York város legrégebbi szabadtéri emlékműve, a Kleopátra tűje. De hogyan került oda ez az impozáns ókori egyiptomi obeliszk, és hogyan kapta a nevét? Ez könnyen lehet egy hollywoodi kasszasiker témája. Kleopátra tűjének ókori története a vörös gránitból faragott és Heliopolisban, egy ősi városban a mai Kairótól északkeletre, Egyiptomban készítették. 20,7 méter magas és körülbelül 224 tonnát nyom.
1: Történelmi történetének megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hogyan jutott el New Yorkba. Neve ellenére a 3500 éves obeliszk valójában egyike volt annak a párnak, amelyet harmadik Tutmosz fáraó uralkodása idején készítettek, körülbelül időszámításunk előtt 1450-ben, ami 13 évszázaddal Kleopátra trónra lépése előtt volt. Az obeliszkek koruk mérnöki csodái voltak, az ókori egyiptomiak fáraók vagy istenek tiszteletére állított emlékműként használták, Bob Breyer egyiptológus pedig ősi felhőkarcolóknak minősítette őket.
0: Harmadik Tutmosz uralkodásának 30. évének megünneplésére készült, mindegyiket egyetlen darab bányászott kőből faragták. Az emlékművet hieroglifák díszítik, amelyek Tutmosz katonai eredményeit ábrázolják imák és himnuszok mellett. 200 évvel később II. Ramszesz hozzáadta a saját hieroglifáit a keverékhez.
2: A Tutmosz obelixeket a perzsa invázió során időszámításuk előtt 525-ben döntötték le, és több mint 500 évig a homokba temetve feküdtek. Augustus császár korában az obelixeket Alexandriába helyezte át, és a Cézárium előtt helyezte el. Ez az a templom, amelyet Kleopátra rendelt Julius Cézár tiszteletére, a római dominanciát képviselte Egyiptomban. Az egyik valószínűleg az 1300-as krétai rengés során esett el, így a New York-i mára ritka számra megy.

0: más szósz tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
1: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
0: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
1: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
0: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pinter Dominik.
1: Sajnos ma Magyarországon a legfrissebb felmérés szerint egy baleset alkalmával 1000 emberből csupán 17-en mernek oda menni segítséget nyújtani.
0: Néhány ismerősömet megkérdeztem, hogy ők oda mernének-e menni, és a legjellemzőbb válasz, amit kaptam, az az volt, hogy nem, mert nem tudna, hogy mit kell csinálni.
1: Miért van ez? Hiszen mindenkinek, akinek jogosítványa van, tudnia kéne első segélyt nyújtani. Azaz 690.560 embernek tudnia kéne. Azonban mégsem teszik meg, hiszen félnek attól, hogyha oda mennek, azzal még nagyobb kárt tesznek a sérültben, vagy attól, hogy nem tudják, mit kell ilyenkor csinálni, vagy ha esetleg tudja is, leblokkol. Szerintem már általános iskolában kellene beszélgetni és gyakorolni az első segélynyújtást, mert bármikor bárkit érhet baleset. De akkor mégis hogyan tanulhatjuk meg az első segélynyújtás csínyát-bínyát? Szerencsére már az interneten rengeteg oktató videó van, ami segít nekünk. Rengeteg online kurzus közül tudunk válogatni, és rengeteg leegyszerűsített könyv is kínálkozik ehhez a témához.
0: Kevesen tudják, hogy a Magyar Vöröskereszt minden évben megrendezi az első segélynyújtó versenyét, ahol a területi, majd a megyei fordulón és végül az országos versenyen tudják megmérettetni tudásukat gyerekek és felnőttek egyaránt. Nagyon jó lehetőség csapatban megtanulni az első segélynyújtást. Jó magam többször is voltam ezen a versenyen, ahol a csapatommal életszerűen imitált baleseti helyszíneken próbáltuk ki tudásunkat. Idén a verseny jubileumi 50. évfordulója alkalmából Budapesten szervezték meg a versenyt. Ha neked is felkeltette az érdeklődésedet az első segélynyújtás, akkor látogass el a Vöröskereszt honlapjára vagy a Táska Rádió social media oldalaira. 97.5 Táska Rádió.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eddig teljesen ismeretlen típusú objektumokat talált a NASA űrtávcsöve. Finnország legnagyobb viking kincsét fedezte fel egy amatőr fémkereső. Igazi madárritkaság bukkant fel az Alföldön. A mikrofonnál Bali Villő. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Még sosem láttak ilyen objektumokat a csillagászok, a kutatók összesen 84 ilyen hiperlágy röntgenforrást észleltek a Chandra űrtávcső segítségével. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív, derül ki a NASA közleményéből. Soha nem találkoztunk még olyan objektumokkal, amelyek így viselkednek, fogalmazott Mustafa Muhibullah, a hiperlágy röntgenforrásokat leíró tanulmány első szerzője. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkereső Finnországban. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalma lehet. A helyi múzeumhálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalle Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Szűzma nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rút is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakérekből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temettek el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Igazi madártani kuriózum, egy fakókesejű tűnt fel augusztus végén Békésvár megyében, a Kopáncsi puszta közelében. A Magyarországon ritkaságnak számító madára a Kőrös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre figyelt fel, amint egy nyárfáról rugaszkodott el éppen. Hatalmas mérete azonnal elárulta, hogy nem a környéken megszokott sasfajok valamelyike éjszakázott a fán. Mivel a nagy madár egészen közelről ugrott meg, így szabad szemmel is gyorsan azonosítható volt, hogy egy fakókesejűről van szó. Az ilyenkor jellemző izgalom okozta kapkodás ellenére fényképeket is sikerült készíteni róla, olvasható a Nemzeti Park igazgatóságának közleményében. Elrugaszkodása után bő 1 kilométert repült, majd egy gabonatarlón landolt, ahol rövid ideig tollászkodott, mielőtt nyomát vesztették. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból a nyár folyamán a városi fenntartású intézmények Székesfehérváron. A munkálatok 3 bölcsödét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és 1 egészségügyi intézményt érintettek. Angelina Jolie életében új korszak kezdődhet. A színésznő egyre inkább úgy érzi, ideje elhagynia az Egyesült Államokat és egy időre nomádabb életet élni. Az 51 éves sztár kaliforniai otthonát az év elején közel 30 millió dollárért hirdették meg, most pedig arról beszélt, hogy egy bizonyos életszakasz lezárult számára. Legfiatalabb gyermekei, Vivian és Knox, júliusban töltötték be a 18. életévüket.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, ami mindannyiunkat gyakran érint. Ez a halogatás. Tudod azt az érzést, amikor pontosan tudod, hogy mit kéne csinálni, de valamiért mégsem állsz neki. Majd holnap, majd hétfőn, majd ha több kedvem lesz, és a majd valahogy soha nem jön el.
1: A halogatás nem új jelenség, de ma talán erősebb, mint valaha. Tele vagyunk feladatokkal, információval, döntésekkel, és közben a figyelmünk szétszórt. A telefon pittyeg, az e-mail jön, a hírek kattannak, és az agyunk egyszerűen túlterhelődik.
0: Sokszor nem azért halogatunk, mert lusták vagyunk, hanem mert félünk. Félünk, hogy nem lesz tökéletes, hogy nem sikerül, hogy valaki majd azt mondja, ez nem elég jó. És persze ott a másik ismerős érzés, amikor annyira sok mindent kéne csinálni, hogy végül semmit sem csinálunk. Mert az agyunk ilyenkor lefagy, mint egy túlmelegedett számítógép. És ahelyett, hogy elindulnánk, inkább kinyitjuk a hűtőt, vagy megnézzünk még egy videót.
1: Sokan azt mondják, hogy a halogatás lustaság, viszont ez valójában egy félelem is. Legtöbbször nem a feladattól félünk, hanem az eredménytől. Attól, hogy kudarcot vallunk. Vagy attól, hogy ha sikerül, utána még nagyobb elvárás lesz velünk szemben. A halogatás így egyfajta önvédelem. Elodázzuk a helyzetet, hogy ne kelljen szembenézni a bizonytalansággal.
0: Ha valaki azt érzi, hogy nem elég jó, akkor nehezen kezd bele bármibe, ami megmutatná a teljesítményét. És ilyenkor jön a klasszikus mondat, majd ha lesz kedvem. De az a kedv sosem jön meg, amíg nem cselekszünk. Érdekes, hogy a halogatás sokszor nem is csökkenti a stresszt, hanem épp növeli. Minél tovább húzzuk, annál nagyobb teher lesz a fejünkben.
1: Ez egy ördögi kör. Először megkönnyebbülünk, hogy most nem kell megcsinálni, de aztán jön a bűntudat, és a bűntudat miatt még kevesebb energiánk marad, így minden nappal nehezebb újra kezdeni.
0: A megoldás először is az, hogy nem szabad tökéletességet várni. Sok ember azért nem kezd el valamit, mert nem tudja, hogy lesz a vége. Pedig a legtöbbször a kezdet a legfontosabb. Nem kell az egészet látni, elég, ha tudjuk, mi az első lépés.
1: Sokszor tapasztaljuk, hogy amikor végre elkezdünk valamit, a nehézség nagy része eltűnik. Csak az első mozdulat kell, és már is lendületbe jövünk.
0: A halogatás ellenszere ugyanis nem a motiváció, hanem a mozgás. Csinálni kell valamit, bármit. Ha elindulsz, az agyad automatikusan átkapcsol cselekvő üzemmódba, és onnantól sokkal könnyebb lesz folytatni.
1: A halogatás nem lustaság, hanem félelem attól, hogy nem vagyunk elég jók. De a jó hír az, hogy nem is kell tökéletesnek lenni, elég, ha elindulunk.
0: És ne felejtsétek, a majd egyszer sosem jön el magától, de a most mindig itt van. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Fresti Zsófia. Te hallottál már a halász szivattyújáról? Az Aldgate Pump egy történelmi vízszivattyú, amely Londonban található. Első illusztrációja 1798-ban jelent meg, amely egy lábazatra állított obeliszként ábrázolja, tetején egy lámpással, mindkét oldalán további lámpákkal.
1: A szivattyút a főváros számos földalatti patakjának egyike szolgálta. Az ehhez hasonló csapokat egészségügyi okokból építették London körül, hogy minden londoni hozzáférhessen a tiszta vízhez. Viszont az Aldgate Pump eredménye pontosan az ellenkezője volt. Bár a vizet sokáig élvezték a helyiek, az 1860-as években az emberek panaszkodni kezdtek arra, hogy a szivattyú víz furcsa ízű, és hogy a szokásosnál több szilárd anyag van benne.
0: A víz megvizsgálása után megállapították, hogy a szökőkutat tápláló vizet egészen az északnyugat londoni Hampsteadből vezették le, és a víz alatti áthaladás során számos új temetőn keresztül ömlött le. Ahogy a víz áthaladt a temetőkön, rothadó holttestekből származó szénsav és salétromsav szivárgott a vízbe, ami az Aldgate szivattyú becenevét, a halál szivattyúját eredményezte. A szennyezett víz több száz ember halálát okozta, úgyhogy a szivattyút ezután leállították.
1: Majd 1876-ban áthelyezték a most jelenlegi helyére, amikor az utat kiszélesítették, és a költözésre a New River Company bölcsen megváltoztatta a hálózati vízellátást. A szivattyú valamikor a 20. század elején is használatban maradt. 2019. szeptemberében a kutat felújították, és visszatért a legjobb formájához. Eltavolították a régi cementhabarcsot és vasrozsdát, miközben a repedéseket eltüntették. A lámpát villamos energia is táplálja, bár a szivattyú már nem szolgáltat vizet.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin.
1: Egyes hiedelmek szerint azért ásítunk, mert oxigén hiányunk van. Csak hogy a baba is ásít az anyamékben, holott nem is szájon át lélegzik, akkor miért?
0: Az ásítás egy ősi reakció, ösztönös cselekvés, amely egyes állatoknál az udvarlásnál vagy a békülésnél, míg az embernél az álmosságtól vagy az unalomtól jelentkezik. Ez utóbbi miatt tartotta magát sokáig az a nézet, hogy az ásítás akkor következik be, hogyha a vérben megnövekedik a széndioxid tartalom, és ezért oxigénre van szüksége, vagy széndioxid ürítésre, ami előidézhet ásítást.
1: A kutatók ezen állítás igazságában Hippokratész óta hittek, de azóta kutatások bebizonyították, hogy ez helytelen állítás, mert a normál belégzéssel összehasonlítva valójában kevesebb oxigén jut a szervezetbe.
0: Másik feltételezett oka az ásításnak az egyén vágya izmainak kinyújtóztatására. Ezért lehet az ásítás a test segítségére abban, hogy megőrizze a cselekvésre való állandó készenlétet.
1: Más források azt állítják, hogy az ásítás segíthet a személy éberségének növelésében. Megfigyelték, hogy az ejtőernyősök ásítanak az ugrás előtti pillanatokban.
0: Miért változik évszakonként?
1: A Princeton Egyetem kutatói 2011-ben első alkalommal mutatták ki, hogy az emberek ásításának gyakorisága az évszakoktól függően változik, és az emberek kisebb valószínűséggel ásítanak, amikor a külső hőmérséklet meghaladja a testhőmérsékletet. Pontosabban, csak egy meghatározott hőmérsékleti tartományban ásítozunk.
0: Ezt úgy tesztelték, hogy bécsi járókerők ásításának gyakoriságát vizsgálták nyári és téli hónapokban, majd összehasonlították az eredményeket egy azonos kísérlettel, amit szárazabb éghajlaton Arizonában végeztek.
1: Azt kapták eredményül, hogy kevesebbet ásítunk nagy melegben, 37 fok környékén, például a nyári Arizonában, és a fagypont környékén, például a téli Bécsben. Ez azt jelenti, hogy az ásítások számát nem a napos órák száma, hanem egy meghatározott hőmérsékleti tartomány befolyásolja, ami körülbelül 20 fok körül ingadozik.
0: Miért ragályos? Az ásítás reflex ragadósága már rég megfigyelt jelenség. 1508-ban Erasmus írta le a következőt. Egy ember ásítása ásításra készteti a másikat. Ilyen együttérző ásításra készíthet továbbá, ha figyeljük egy másik ember arcát, miközben ásít, főleg a szemét. Vagy akár az ásításról olvasás, gondolkodás, sőt, egy ásító ember képe is kiválthatja ezt a reflexet.
1: Miért nem hallunk ásítás közben? Igazán jó leső, nagy ásítás közben nem hallunk, mert az orrikunkból a középfülbe vezető, úgynevezett eusztak kürt, amelyen keresztül levegővel töltődik fel a járat, ilyenkor elzáródik, ezáltal a középfülben vákum keletkezik, amely behúzza és megfeszíti a dobhártyát, amely így nem képes felfogni az érkező rezgéseket, és a folyamat néhány másodpercre erősen tompítja a hallást.
0: És te mit gondolsz, miért ásítunk? Ha tudsz még valami érdekességet, írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az olvasás reneszánsza, a nyomtatott könyvek visszatérése a digitális korban. Az elmúlt években, amikor a digitális világ egyre nagyobb teret nyert, sokan úgy gondolták, hogy a nyomtatott könyvek lassan feledésbe merülnek. Az e-könyvek, hangos könyvek és online tartalmak rohamos elterjedése miatt úgy tűnt, hogy a hagyományos papírra nyomtatott könyvek veszítenek a népszerűségükből. Azonban az utóbbi időkben valami váratlan történt. A nyomtatott könyvek újra világkorukat élik, és ez a tendencia világszerte megfigyelhető.
1: A könyvkiadók és könyvesboltok eladási adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a papíralapú könyvek iránti kereslet nem csak hogy stabilizálódott, hanem bizonyos területeken növekedni is kezdett. Sokan kérdezik, mi lehet ennek az oka a digitális kor közepén? Hogyan lett újra divat az, ami már elavultnak tűnt?
2: Az egyik legfontosabb tényező talán az olvasás élményében rejlik. Az e-könyvek és digitális tartalmak kétségtelenül praktikusak, hiszen egy egész könyvtár elfér egyetlen eszközön. Azonban sokan hiányolják azt a fizikai kapcsolatot, amit egy nyomtatott könyv nyújt. A könyv illata, tapintása, a lapozás élménye és maga a tudat, hogy valami kézzelfoghatót tartunk a kezünkben, olyan élmény nyújt, amit egy digitális eszköz nem tud megadni. A papíralapú könyvek olvasása sokak számára egyfajta menedék, amely segít elszakadni a képernyők világától és visszatérni egy lassabb, reflektív élményhez.
0: Ezen túlmenően a gyűjtés és a könyvespolc esztétikai vonzereje is fontos szerepet játszik a nyomtatott könyvek újjáéledésében. Sokan szeretik, ha a könyvespolcuk tele van szép kiadású és jól megválasztott könyvekkel. Ezek a könyvek nem csak tudást, hanem stílust is közvetítenek, és egy jól összeállított könyvespolc ma is státuszszimbólum lehet, ahogyan évszázadokkal ezelőtt is az volt. Egy különleges borítójú könyv nem csak olvasnivaló, hanem dísztárgy is, amely otthonunk fontos része lehet.
1: A könyves közösségek újjáéledése is szerepet játszik ebben a folyamatban. Az olvasói csoportok, könyvklubok és könyvfesztiválok ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek az események egyfajta közösségi élményt nyújtanak az olvasóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, felfedezéseiket és élményeiket másokkal. A közös olvasás és a könyvekről való beszélgetés élménye mindig is része volt az emberi kultúrának, és a nyomtatott könyvek jelenléte ebben továbbra is meghatározó.
2: Az iskolai oktatás és a gyermekkönyvek piacán is megfigyelhető a nyomtatott könyvek dominanciája. A fiatal olvasók számára különösen fontos a kézzelfogható könyvek jelenléte, hiszen a könyv lapozása, az illusztrációk megtekintése és az olvasás közben kialakuló koncentráció fejleszti az agyi funkciókat. A szülők és a pedagógusok gyakran előnyben részesítik a nyomtatott könyveket, mivel ezek kevésbé vonják el a gyerekek figyelmét más digitális tevékenységektől, mint például játékoktól vagy közösségi médiától.
0: Mindeközben a könyvkiadók is igyekeznek reagálni az új igényekre. Egyre több különleges, limitált kiadású könyv jelenik meg, amelyeket művészi borítók, illusztrációk és egyedi tipográfia tesz vonzóvá. A könyvkiadás világa ma sokkal kreatívabb, mint valaha, hiszen a kiadók tudják, hogy a nyomtatott könyvek versenyképessége éppen a fizikai formájukból fakad.
1: Azonban a nyomtatott könyvek visszatérése nem jelenti azt, hogy a digitális könyvek kora véget ért volna. Inkább egyfajta egyensúly alakult ki a két forma között, ahol mindkettő megtalálja a maga helyét. Az e-könyvek kényelme és hordozhatósága továbbra is sokak számára vonzó, különösen az utazók és a technológiai újításokat kedvelők számára. Az olvasók tehát szabadon választhatnak, hogy melyik formát részesítik előnyben az adott helyzetben.
2: Végső soron a nyomtatott könyvek újjáéledése egyfajta nosztalgiára és a lassabb, mélyebb olvasási élmény iránti vágyra utal. Az, hogy a digitális korban is van helye a papíralapú könyveknek, azt mutatja, hogy az olvasás, mint tevékenység időtlen érték marad. Az olvasók számára pedig az igazi választás nem az, hogy papír vagy digitális formában olvassanak, hanem az, hogy hogyan tehetik ezt az élményt a legélvezetesebbé a maguk számára. A könyvek világa tehát a jövőben is virágzik, akár papíron, akár a képernyőn találkozik velünk.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: Zenétő Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál Kovács Jazmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Mióta világ a világ, az emberiséget mindig is foglalkoztatta, hogy mit jelentenek az álmaink, ezek az aktív, izgalmas, sokszor pedig egyenesen félelmetes jelenségek, amelyeket éjszakánként látunk. Mi az álmok jelentése, és hihetünk-e az álmainkban megjelenő képek jövendőmondó erejében, vagy értelmezzük őket egy egészen más módon, szionalatikus megközelítésben?
1: Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentőséget tulajdonítottunk. Az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képek sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk éjjeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Azonban arra, hogy pontosan miért álmodunk, még mindig nem derült fény. Az álomkutatással foglalkozó tudományák hivatalos neve az onorológia. Azonban maga az álomfejtés, mint tevékenység szerves részét képzi a különféle pszichológiai kutatásoknak. Az álmok rendszerint a REM fázisban jelentkeznek, amikor szemmozgásunk felgyorsul, az agyunk pedig hasonló aktivitást mutat az ébrenléthez. Egy alvási ciklusban átlagosan 3-5 alkalommal, de akár 7 alkalommal is álmodhatunk. Ezeknek a többségét azonban ébredés után szinte azonnal elfelejtjük. Egy álom hossza terjedhet egy pár másodperces bevillanástól, egy egészen hosszú, akár 30 perces időintervallumig, amíg átéljük az érdekes, sokszor akcióban gazdag, vagy akár egészen rémes képsorozatokat.
0: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban az álmok értelmezése, az álmok jelentése mind a mai napig heves viták tárgya. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhetőek az álmok jelentése. Az álmok jelentése kapcsán két markás irányzatot különböztetünk meg. Az egyik a szionalatikus álomfejtés, amelynek atya a híres Sigmund Freud, a másik pedig a kollektív álomszimbolikai értelmezés, azaz az univerzális álomszótárak létrehozása és alkalmazása.
2: Sigmund Freud, aki figyelmet fordított az álmok jelentésének és megfejtésére. Ő volt az első olyan tudós, aki elrugaszkodott a klasszikus szimbólumelemzéstől, más néven álomkódolástól, ugyanis Freud szerint az álmok tudatalatti lelki tartalmak leképződései. Szerinte az álmok képében olyan elnyomott vagy tudattalan vágyak késztetések állnak, amelyeket az ember nem szeretne önmagának bevallani. Azt az ébrenlét fázisban nem meri megtenni. Ebben az értelmezésben az elfojtott emberi vágyak, gondolatok nem szűnnek meg létezni, a háttérben folyamatosan arra törekszenek, hogy kielégüljenek, így a vágyakból származó lelki energia a gondolkodót nyugtalansággal tölti el. Freud elméletei szerint az álmok jelentése a képzelet, a fantáziálás, az álmodozás formájában létrejövő vágy kielégítési kísérlet, így az álmok gyakorlatilag megmutatják a bennünk elfojtott vágyakat, sőt, beteljesedve ábrázolják azokat.
3: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bodonyi Dániel és Hanti Márton. A Portugal The Man nevű együttest a legtöbben csak tavaly óta ismerik, amikor világhírnevet szereztek a Feel It Still című dalukkal. Ennél viszont sokkal régebben léteznek, most pedig megismerhetitek a teljes történetüket. A banda eredetileg Alaszkából, Wasilla városból indult útjára. John Gurley, a mai együttes frontembere és néhány barátja itt alapították meg ezt a formációt, aminek akkor még Anatomy of a Ghost volt a neve. Ez magyarul azt jelenti, egy szellem anatómiája. Kezdetben Johnnak nem volt semmi ének tapasztalata, és dobosuk sem volt, ezért szintetizátort használtak dob helyett. De néhány hónap után ismeretlen okok miatt ez a formáció felé.

Görli ekkor vetette fel a Portugal The Man ötletét, ami akkor még csak egy mellékes projekt volt. A név eredete egyben nagyon érdekes és egyszerű is. Valami olyat akartak kitalálni, ami az összetartást fejezi ki, és az emberek tudnak azonosulni vele. Így az első országnévre esett a választás, ami eszükbe jutott, ez pedig a Portugal volt. A The Man pedig azt fejezi ki, hogy a Portugal gyakorlatilag egy ember, és az országra, illetve rájuk is vonatkozik. Viszont a névnek egy személyesebb jelentése is van. John egy könyvet akart írni apja életéről, és ennek a könyvnek lett volna a címe Portugal The Man. Ez a könyv végül soha nem jött létre.

0: következő 6 évben több albumot is kiadtak, de egyikkel sem sikerült nagyobb áttörést elérniük. 2010-ben adták ki első stúdióalbumukat In the Mountain in the Cloud néven. 2011-ben a Lollapalooza Fesztiválon a fellépésük után ellopták a turnébuszukat minden felszerelésükkel együtt. Szerencsére néhány nap múlva megtalálták a buszt, viszont a hangszereknek csak egy része volt benne. Jonas mondta az esetről, hogy gyakorlatilag minden pénz, amit eddig szereztek, abban a buszban volt.
1: 2014-ben éppen a 8. albumukon dolgoztak, amikor nem találtak már semmi inspirációt a dalok megírásához. Több évig dolgoztak rajta, de sehogy nem találták elég jónak, így végül minden ötletet elvetettek. Egy évvel később hazalátogattak Alaszkába, Gurley pedig meglátogatta az édesapját. Amikor az új albumról beszélgettek, apja megmutatta Johnnak az eredeti 1969-es Woodstock fesztivál belépőjegyét. Azt mondta neki, szerinte innen fognak tudni inspirációt szerezni. Igaza lett. Az új albummal egy év alatt sikerült végezniük. Főleg a hippi korszak azon nagy zenészei inspirálták a dalokat, akik a Woodstockon is felléptek, mint például Jimi Hendrix.

Phyllis Steele-el felléphettek a tavalyi American Music Awards-on, ahol a koncert elején egy felirat volt látható a kijelzőkön, a színpadon nincsenek számítógépek, csak igazi hangszerek. A koncertjeiken sosem használnak playbacket, illetve számítógéppel létrehozott hangokat sem. A Living the Moment pedig első lett a Billboard Top 100-as listáján. Nem sokkal az album megjelenése után, 2017 szilveszterén John és Zoe Manville összeházasodtak. Az együttes az indie rock műfaj és különleges hangzású zenéjük miatt mindig is kicsit különcnek számított a mindenki által ismert popslágerek között, de így is nagyon sokan rajonganak értük.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Víz és vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokban a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: Ne is belefér.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bogdán Boróka és Szabó Amina.
1: A mai témánk a magamutogatás a közösségi médiában. Egy olyan korszakban élünk, ahol a nők tárgyasítása elleni küzdelem kezd teret hódítani, vagy mégsem? A közösségi média nagyban hozzájárul a fiatalok testképének torzulásához. Miképp mindenhol az úgynevezett tökéletes alakot látják, és úgy gondolják, hogy ez az alapvető elvárás feléjük is. Önbizalomhiányban szenvedők keresik a megerősítés saját képeik feltöltésével. Kicsit úgy tűnik, ha nem mutatjuk meg magunkat, olyan, mintha nem is léteznénk. A legveszélyeztetettebb a Z-generáció, vagyis az 1997 és 2012 között születettek, akiket gyerekkoruktól körülvesz a közösségi média világa.
0: Csökken az önértékelés is. Nem elég, hogy influencerek ezrei mutatják meg filterek segítségével magukat, vagy a plasztikai beavatkozásokkal tökéletesített testüket. Követőik előszeretettel másolják le, amit a képernyőn látnak. Sokszor volt már téma, ám nem győzzük hangsúlyozni, hogy a közösségi média nem a valóságot tükrözi. Sokkal inkább egy idealizált szórakoztatásnak szánt platformnak tekinthető. Ezért is fontos emlékeznünk, hogy nem a részesei, hanem a szemlélői vagyunk ezeknek a tartalmaknak. És akár tetszik, akár nem, vissza kell térnünk a valóságba.
1: A közösségi média legveszélyesebb része a cyberbullying, amit sajnos senki sem tud elkerülni, ha jelen van bármilyen platformon. Soha nem lehet tudni, hogy ez hogyan hat egy emberre. Nem tudjuk felmérni súlyosságát. Minden ember máshogy reagál, ha megtapasztalja a bántalmazás valamilyen formáját. Ez kezdődhet eleinte egy-két sértő kommenttel, üzenettel, azonban ha nem állítjuk meg időben, könnyen elfajulhat. Ha bármilyet tapasztalunk, mindent meg kell tennünk, hogy megállítsuk. Ha kell, akár külső segítséggel, hiszen egyáltalán nem szégyen segítséget kérni.
0: A legfontosabb tudnivaló, hogy senkinek sincs joga bántani a másikat. Fontos, hogy akár már kiskortól beszélgessünk nyíltan erről a problémáról. Ezek a beszélgetések ne prédikációk legyenek, hanem hétköznapi párbeszédek. Azt, hogy kiből hogyan lesz áldozat, nem lehet megjósolni. Mindenki lehet kiszolgáltatott helyzetbe bármitől függetlenül. Ilyen esetben jó az önismeret, szociális kompetenciák, és nem utolsó sorban az önértékelés. Merj nemet mondani. Bori, te szoktál képeket feltölteni bármilyen platformra?
1: Instagramra szoktam.
0: És gyakran?
1: Hát nem gyakran, inkább csak, hogyha készül egy-két jó kép, akkor szeretem megmutatni másoknak, de egyébként nem.
0: És ezeket meg szoktad szerkeszteni?
1: Igen, szoktam.
0: Milyen módon?
1: Hát különböző alkalmazásokkal, de ilyen különösebb, ilyen FaceApp vagy Photoshopot nem igazán használok. De mennyire vagy aktív a közösségi médiában?
0: Ez eléggé változó, én inkább szemlélő vagyok, mint posztoló. De elég gyakran pörgetem az Instagramot vagy a TikTokot.
1: És mi a helyzet a TikTokoddal?
0: Hát TikTokon jelen vagyok, ott töltök fel tartalmakat is, de már nem olyan gyakran, mint régebben.
1: Nektek mi a véleményetek a gyakori közösségi média használatról és annak veszélyeiről? Írjátok meg Facebookon!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacska vér is csörgedezik az ereiben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kismacskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kaméllateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk!

0: Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Egy estére a kutyák előtt is megnyitja kapuit egy bécsi múzeum. Sorra száradnak ki a patakok. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt, drámaíró és rendező. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Ha valaki nem szívesen hagyja otthon a négy lábú kedvencét, amikor programot szervez, annak jó hír, hogy szeptemberben erre a Bécsi Illúziók Múzeum látogatásánál nem is lesz szükség. Szeptember 28-án visszatér a Wow It's Party Time esemény, amelyen a gazdik kutyájukkal együtt fedezhetik fel a Bécsi Illúziók Múzeumának látványos világát. A korábbi kutyás esték nagy sikert arattak, ezért a múzeum ismét megrendezi ezt a különleges programot. Az ország több részén is a lokális kihalás fenyegeti az őshonos folyami rákokat. Ez a faj az északi középhegységhez tartozó Cserhát-hegységben már csak 4 patakban található meg, kis példányszámban, az idei rendkívüli aszályos nyár viszont ezeket a populációkat is veszélybe sodorta. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság beszámolója szerint a folyami rák néhány évtizede még sokféle elterjedt, gyakori fajnak számított. A vízfolyások medrének alakítása, a vizek szennyezése és a rákpestis nevű fertőző betegség azonban jelentősen megritkította állományait. Ma sebezhető fajként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján, és világállománya csökkenő tendenciát mutat. Idén nyáron mindezek mellett a súlyos vízhiány is csatlakozott a folyami rákokat sújtó csapások sorában. A Cserhát összes korábban állandó vízű patakja részlegesen kiszáradt, így a rákok és más vízi élőlények, csak a medre mélyebb részein megmaradt kisebb állóvizekben tudtak túlélni. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt drámaíró és rendező, ugyanis az új filmjét a mesterséges intelligencia segítségével valósítaná meg. Az alkotásban eddig mindössze egy 2,5 perces részlet készült el, ezzel pályáznak további forrásért. Nemrég kezdtük Magyarország első egész estés AI segítségével készült játékfilmjének munkálatait. Egy promóciós, azaz pilot részt már le is forgattunk. A film Jókai Mor a Jövő század regénye című műve alapján készül. A kanadai Sziklás-hegység északi gerincén fekvő Winniston víztározó a világ 7. legnagyobbja a maga nemében, 1761 négyzetkilométeres kiterjedésével. A mesterséges tó területe olyan hatalmas, hogy a karbantartásért felelős kormányzati energiaszolgáltató, a BC Hydro nem tudja teljes egészében megfigyelni, önkéntes lakossági jelentések és műholdas megfigyelések nélkül. Most pedig úgy tűnik, találtak valami igazán izgalmasat a víztározó területén. Egy bujkáló szigetet, írja a Gizmodo. A BC Hydro először egy 2026. július 21-i műhold felvételen észlelte a szigetet, amint az áthaladt a Finlay öblön, ahol a víztározó 3 szakasza találkozik. A hozzávetőlegesen 9800 négyzetméteres, vagyis kicsit több, mint egy focipályányi sziget azonban augusztus 5-én eltűnt. Augusztus 12-én aztán egy helyi lakos lefilmezte Winniston titokzatos szigetét valahol a víztározó keleti részén.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Giorgio Scavini megállapodott az Atalantával egy új, hosszú távú szerződésről, számolt be Fabrizio Romano. Az olasz transferguru szerint a felek már minden fontos részletben megegyeztek, így már csak a hivatalos bejelentés van hátra. A 22 éves olasz válogatott védő jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig érvényes. Scavini iránt a nyári átigazolás időszakában a Premier League-ben szereplő Newcastle United is érdeklődött.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: 15 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Eddig teljesen ismeretlen típusú objektumokat talált a NASA űrtávcsöve. Finnország legnagyobb viking kincsét fedezte fel egy amatőr fémkereső. Igazi madárritkaság bukkant fel az Alföldön. A mikrofonnál Bali Villő. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Még sosem láttak ilyen objektumokat a csillagászok, a kutatók összesen 84 ilyen hiperlágy röntgenforrást észleltek a Chandra űrtávcső segítségével. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív, derül ki a NASA közleményéből. Soha nem találkoztunk még olyan objektumokkal, amelyek így viselkednek, fogalmazott Mustafa Muhibullah, a hiperlágy röntgenforrásokat leíró tanulmány első szerzője. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkereső Finnországban. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalma lehet. A helyi múzeumhálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalle Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Szűzma nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rút is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakérekből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temettek el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Igazi madártani kuriózum, egy fakókesejű tűnt fel augusztus végén Békés vármegyében a Kopáncsi puszta közelében. A Magyarországon ritkaságnak számító madára a Kőrös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre figyelt fel, amint egy nyárfáról rugaszkodott el éppen. Hatalmas mérete azonnal elárulta, hogy nem a környéken megszokott sasfajok valamelyike éjszakázott a fán. Mivel a nagy madár egészen közelről ugrott meg, így szabad szemmel is gyorsan azonosítható volt, hogy egy fakókesejűről van szó. Az ilyenkor jellemző izgalom okozta kapkodás ellenére fényképeket is sikerült készíteni róla, olvasható a Nemzeti Park igazgatóságának közleményében. Elrugaszkodása után bő 1 kilométert repült, majd egy gabonatarlón landolt, ahol rövid ideig tollászkodott, mielőtt nyomát vesztették. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból a nyár folyamán a városi fenntartású intézmények Székesfehérváron. A munkálatok 3 bölcsödét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és egy egészségügyi intézményt érintettek. Angelina Jolie életében új korszak kezdődhet. A színésznő egyre inkább úgy érzi, ideje elhagynia az Egyesült Államokat és egy időre nomádabb életet élni. Az 51 éves sztár kaliforniai otthonát az év elején közel 30 millió dollárért hirdették meg, most pedig arról beszélt, hogy egy bizonyos életszakasz lezárult számára. Legfiatalabb gyermekei, Vivian és Knox, júliusban töltötték be a 18. életévüket.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most... Top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a Bibi.

0: 16 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Egy estére a kutyák előtt is megnyitja kapuit egy bécsi múzeum. Sorra száradnak ki a patakok. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt, drámaíró és rendező. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Ha valaki nem szívesen hagyja otthon a négy lábú kedvencét, amikor programot szervez, annak jó hír, hogy szeptemberben erre a Bécsi Illúziók Múzeum látogatásánál nem is lesz szükség. Szeptember 28-án visszatér a Wow, It's Party Time esemény, amelyen a gazdik kutyájukkal együtt fedezhetik fel a Bécsi Illúziók Múzeumának látványos világát. A korábbi kutyás esték nagy sikert arattak, ezért a múzeum ismét megrendezi ezt a különleges programot. Az ország több részén is a lokális kihalás fenyegeti az őshonos folyami rákokat. Ez a faj az északi középhegységhez tartozó Cserhát-hegységben már csak négy patakban található meg, kis példányszámban, az idei rendkívüli aszályos nyár viszont ezeket a populációkat is veszélybe sodorta. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság beszámolója szerint a folyami rák néhány évtizede még sokféle elterjedt, gyakori fajnak számított. A vízfolyások medrének alakítása, a vizek szennyezése és a rákpestis nevű fertőző betegség azonban jelentősen megritkította állományait. Ma sebezhető fajként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján, és világállománya csökkenő tendenciát mutat. Idén nyáron mindezek mellett a súlyos vízhiány is csatlakozott a folyami rákokat sújtó csapások sorában. A Cserhát összes korábban állandó vízű patakja részlegesen kiszáradt, így a rákok és más vízi élőlények, csak a medre mélyebb részein megmaradt kisebb állóvizekben tudtak túlélni. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt drámaíró és rendező, ugyanis az új filmjét a mesterséges intelligencia segítségével valósítaná meg. Az alkotásban eddig mindössze egy 2,5 perces részlet készült el, ezzel pályáznak további forrásért. Nemrég kezdtük Magyarország első egész estés AI segítségével készült játékfilmjének munkálatait. Egy promóciós, azaz pilot részt már le is forgattunk. A film Jókai Mor a jövő század regénye című műve alapján készül. A kanadai Sziklás-hegység északi gerincén fekvő Winniston víztározó a világ 7. legnagyobbja a maga nemében, 1761 négyzetkilométeres kiterjedésével. A mesterséges tó területe olyan hatalmas, hogy a karbantartásért felelős kormányzati energiaszolgáltató, a BC Hydro nem tudja teljes egészében megfigyelni, önkéntes lakossági jelentések és műholdas megfigyelések nélkül. Most pedig úgy tűnik, találtak valami igazán izgalmasat a víztározó területén. Egy bujkáló szigetet, írja a Gizmodo. A BC Hydro először egy 2026. július 21-i műhold felvételen észlelte a szigetet, amint az áthaladt a Finlay öblön, ahol a víztározó három szakasza találkozik. A hozzávetőlegesen 9800 négyzetméteres, vagyis kicsit több, mint egy focipályányi sziget azonban augusztus 5-én eltűnt. Augusztus 12-én aztán egy helyi lakos lefilmezte Winniston titokzatos szigetét valahol a víztározó keleti részén.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Giorgio Scavini megállapodott az Atalantával egy új, hosszú távú szerződésről, számolt be Fabrizio Romano. Az olasz transferguru szerint a felek már minden fontos részletben megegyeztek, így már csak a hivatalos bejelentés van hátra. A 22 éves olasz válogatott védő jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig érvényes. Scavini iránt a nyári átigazolás időszakában a Premier League-ben szereplő Newcastle United is érdeklődött.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: A csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Balázs.
1: 17 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Eddig teljesen ismeretlen típusú objektumokat talált a NASA űrtávcsöve. Finnország legnagyobb viking kincsét fedezte fel egy amatőr fémkereső. Igazi madárritkaság bukkant fel az Alföldön. A mikrofonnál Bali Villő.

0: űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Még sosem láttak ilyen objektumokat a csillagászok, a kutatók összesen 84 ilyen hiperlágy röntgenforrást észleltek a Chandra űrtávcső segítségével. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív, derül ki a NASA közleményéből. Soha nem találkoztunk még olyan objektumokkal, amelyek így viselkednek, fogalmazott Mustafa Muhibullah, a hiperlágy röntgenforrásokat leíró tanulmány első szerzője. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkereső Finnországban. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalma lehet. A helyi múzeumhálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalle Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Szűzma nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rút is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfa kérekből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temettek el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Igazi madártani kuriózum, egy fakókesejű tűnt fel augusztus végén Békés vármegyében, a Kopáncsi puszta közelében. A Magyarországon ritkaságnak számító madára a Kőrös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre figyelt fel, amint egy nyárfáról rugaszkodott el éppen. Hatalmas mérete azonnal elárulta, hogy nem a környéken megszokott sasfajok valamelyike éjszakázott a fán. Mivel a nagy madár egészen közelről ugrott meg, így szabad szemmel is gyorsan azonosítható volt, hogy egy fakókesejűről van szó. Az ilyenkor jellemző izgalom okozta kapkodás ellenére fényképeket is sikerült készíteni róla, olvasható a Nemzeti Park igazgatóságának közleményében. Elrugaszkodása után bő 1 kilométert repült, majd egy gabonatarlón landolt, ahol rövid ideig tollászkodott, mielőtt nyomát vesztették. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból a nyár folyamán a városi fenntartású intézmények Székesfehérváron. A munkálatok 3 bölcsödét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és egy egészségügyi intézményt érintettek. Angelina Jolie életében új korszak kezdődhet. A színésznő egyre inkább úgy érzi, ideje elhagynia az Egyesült Államokat és egy időre nomádabb életet élni. Az 51 éves sztár kaliforniai otthonát az év elején közel 30 millió dollárért hirdették meg, most pedig arról beszélt, hogy egy bizonyos életszakasz lezárult számára. Legfiatalabb gyermekei, Vivian és Knox, júliusban töltötték be a 18. életévüket.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapadék előfordulhat, a felhős időben a szél megélénkülhet. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most... Top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: hanem tudományos kutatások tárgyai is. Egyes pszichológusok és pedagógusok úgy vélik, hogy a társasjátékok segíthetnek a gyermekek tanulási folyamataiban, például a matematikai vagy nyelvi készségek fejlesztésében. Sőt, bizonyos társasjátékokat terápiás célokra is használnak, például az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek fejlesztésében.
1: A társasjátékok tehát sokkal többet jelentenek, mint egyszerű szórakozást. Ezek a játékok kultúrát, történelmet és emberi kapcsolatokat kötnek össze, miközben örömöt szereznek minden korosztály számára.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti show-ja.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eddig teljesen ismeretlen típusú objektumokat talált a NASA űrtávcsöve. Finnország legnagyobb viking kincsét fedezte fel egy amatőr fémkereső. Igazi madárritkaság bukkant fel az Alföldön. A mikrofonnál Bali Villő. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Még sosem láttak ilyen objektumokat a csillagászok, a kutatók összesen 84 ilyen hiperlágy röntgenforrást észleltek a Chandra űrtávcső segítségével. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív, derül ki a NASA közleményéből. Soha nem találkoztunk még olyan objektumokkal, amelyek így viselkednek, fogalmazott Mustafa Muhibullah, a hiperlágy röntgenforrásokat leíró tanulmány első szerzője.

0: több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkereső Finnországban. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalma lehet. A helyi múzeumhálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalle Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Szűzma nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rút is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakérekből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temettek el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Igazi madártani kuriózum, egy fakókesejű tűnt fel augusztus végén Békésvár megyében, a Kopáncsi puszta közelében. A Magyarországon ritkaságnak számító madára a Kőrös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre figyelt fel, amint egy nyárfáról rugaszkodott el éppen. Hatalmas mérete azonnal elárulta, hogy nem a környéken megszokott sasfajuk valamelyike éjszakázott a fán. Mivel a nagy madár egészen közelről ugrott meg, így szabad szemmel is gyorsan azonosítható volt, hogy egy fakókesejűről van szó. Az ilyenkor jellemző izgalom okozta kapkodás ellenére fényképeket is sikerült készíteni róla, olvasható a Nemzeti Park igazgatóságának közleményében. Elrugaszkodása után bő 1 kilométert repült, majd egy gabonatarlón landolt, ahol rövid ideig tollászkodott, mielőtt nyomát vesztették. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból a nyár folyamán a városi fenntartású intézmények Székesfehérváron. A munkálatok 3 bölcsődét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és egy egészségügyi intézményt érintettek. Angelina Jolie életében új korszak kezdődhet. A színésznő egyre inkább úgy érzi, ideje elhagynia az Egyesült Államokat és egy időre nomádabb életet élni. Az 51 éves sztár kaliforniai otthonát az év elején közel 30 millió dollárért hirdették meg, most pedig arról beszélt, hogy egy bizonyos életszakasz lezárult számára. Legfiatalabb gyermekei, Vivian és Knox júliusban töltötték be a 18. életévüket.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapadék előfordulhat, a felhős időben a szél megélénkülhet. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Hajnal Norton. Most bemutatjuk Cristiano Ronaldót, aki a semmiből lett világsztár. Ronaldo, teljes nevén Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 1985. február 5-én látta meg a napvilágot. Egy viszonylag szegény családból származik, volt, hogy éttermek ajtajánál kéregetett, hogy ételhez jusson.
1: 15 éves volt, mikor szívritmuszavart állapítottak meg nála. Egy ideig úgy tűnt, hogy fel kell hagynia a labdarúgással. A csapat viszont mindenben támogatta a családot. Kényes lézerműtétre került sor, amely megoldotta a problémát, és így folytathatta a labdarúgást.
0: Sporting CP-nél kezdte el a pályafutását, az edzője pedig egy román edző volt, név szerint Bölöni László. Ennél a csapatnál a 2002-2003-as szezonban mutatkozhatott be. Ez alatt az idő alatt 31 meccsen 5 gólt ért el.
1: Következő klubja a Manchester United volt. 2003-tól 2009-ig játszott ebben a csapatban. Ez alatt a 6,5 év alatt összesen 196-szor lépett pályára, és 84-szer sikerült gólt szereznie.
0: Erre a tehetséges labdarúgóra már a Real Madrid is felfigyelt. A 2009-es évének nagy részét már a Realban töltötte. Karrierjének csúcspontját itt érte el, mivel 292 pályára lépéséből 311-szer juttatta a labdát a hálóba. 2018-ban azonban otthagyta a csapatot.
1: 2018. július 10-én az olasz Juventus gárdájához szerződött 100 millió euróért cserébe. További 12 millió eurós díjat, illetve egyéb pénzösszegeket adtak Ronaldo régebbi klubjainak. Nagyon jó barátja lett az argentin profinak, Paulo Dybalának.
0: 2021-ben Ronaldo úgy döntött, hogy visszatér a kezdetekhez, így visszaigazolt a Manchester Unitedba. Egyelőre 30 mérkőzése és 18 gólja van, ám ez még biztos gyarapodik, mivel a mai napig oszlopos tagja a csapatnak.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Sokan küzdenek a tanulással, vagy csak nem találják a megfelelő módszert. Íme 10 módszer, ami segített a tanulásban. Első, célkitűzés és tervezés. Tűz ki konkrét, elérhető célokat a tanuláshoz. Például, ha megtanulok 3 verszakot. Készíts időbeosztás, hogy a tanulás rendszeres legyen.
1: Második, jegyzetelés. Írj saját jegyzeteket az anyagról, mert a kézzel írás segíti a megértést és a memorizálást. Használj színeseket vagy kiemelőket a fontosabb részek hangsúlyozására.
0: Harmadik, aktív tanulás. Kérdezd magadtól tanulás közben, miért fontos ez, vagy hogyan kapcsolódik ez más anyagokhoz. Tanítsd meg valakinek, amit tanultál, ez segít mélyebb megértést elérni.
1: Intervallum tanulás. Oszd be az anyagot kisebb egységekre, és tanulj rövidebb időszakokban, például 20-30 perc, majd tarts szünetet.
0: Ötödik, ismétlés. Rendszeresen ismételd át az anyagot, az elosztott ismétlés segít hosszú távú memorizálásban. Alkalmazd memóriakártyákat vagy kvíz kérdéseket.
1: Hatodik, kapcsolódás keresése. Kapcsold az új ismereteket a már meglévő tudásodhoz. Ez segíti az információt hosszabb távú tanulásra, például. Ez a fogalom hasonlít arra, amit korábban tanultam.
0: Hetedik, vizuális tanulás. Használj diagramokat, térképeket, ábrákat vagy más vizuális eszközöket. Rajzolj gondolattérképeket a tananyag összefoglalására.
1: Nyolcadik, aktív emlékezés. Próbáld meg visszaidézni, amit megtanultál anélkül, hogy belenézél a jegyzetekbe. Teszteld magad rendszeresen.
0: Kilencedik, környezet optimalizálása. Teremts csendes, kényelmes tanulási környezetet. Minimalizáld a zavaró tényezőket, például a telefon vagy a közösségi média használatát.
1: Tízes, mozgás és pihenés. Tanulás közben időnként mozogj, sétálj egyet, hogy felfrissüljön az elméd. Ügyelj a megfelelő mennyiségű alvásra, mert a pihenés kulcsfontosságú a tanultak rögzítéséhez.
2: Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Mátén, Pál Péter és Bognár Illa. A mai adásban megtudhatjátok, hogy miben jó és miben rossz a Black Friday.
1: A fekete péntek, angol nevén Black Friday, a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban, amely ott néhány évtizede hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. A kifejezés 1966-ban keletkezett, használata 2009-re vált általánossá. Mivel a hálaadás az Egyesült Államokban november 4. csütörtökére esik, a fekete péntek így november 23-29-e közé esik.
2: Magyarországon első alkalommal 2013. november 29-én tartották meg a kiskereskedelemben a Black Friday nevű akciót, amelyen átlagon felüli árkedvezményeket kínálnak a vásárlóknak. A városokban megszokott a nagy leértékeléssel nyitó üzletek előtt órák hosszat várakozó emberek sora. Amikor bejutnak, a vásárlók lerohanják a boltot, és amit tudnak, megragadnak, mivel a legvonzóbb termékekből rendszerint csak néhány darab van.
0: Mindez időnként sérülést, olykor halált is okoz. 2008-ban egy bolti alkalmazottat halálra tapostak az egyik New York-i áruházban a vásárlók. Egy kismamát ugyanitt kórházba kellett szállítani. Ugyanezen a napon két ember meghalt, amikor a vásárlók két csoportja között kialakult vita lövöldözésbe torkolott.
1: Ennek a vásárlási őrületnek van előnye és hátránya is. A fekete péntek valójában jó lehetőség arra, hogy a karácsonyi ajándékokat időben és olcsóban szerezzük be. Magunknak és szeretteinknek is kedveskedhetünk olyan termékekkel, melyekre az év legtöbb napján nem költenénk, de ilyenkor megengedhetjük magunknak.
2: De a hatalmas kedvezmények sok embert vonzanak a boltokba, érdemes azonban ekkor is figyelmesnek lenni, hiszen nem biztos, hogy jól járunk az adott termék megvásárlásával. Figyeljünk oda, hogy mennyit bír el a tálcánk. Érdemes tehát időben mérlegelni, hogy részt akarunk-e venni a fekete pénteken, azonban számolnunk kell azzal, hogy ha nem is érdeklődünk ez iránt, akkor is találkozni fogunk a sok hirdetéssel, hírlevéllel, reklámmal már jóval a megadott időpont előtt. Vigyázzatok, és nézzétek meg az eredeti árat is mindig a termékek vásárlása előtt, ugyanis néhány bolt a Black Friday előtt felárazza a terméket, hogy olcsóbbnak tűnjön.
0: Ti is szoktatok a fekete pénteken vásárolni? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.
3: 95.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Érdekel vagy már ki is próbáltad magadat a reppelésben? Most mélyebben belevezetünk ebbe a világba.
1: Tarts velünk és tudd meg, mit rejteget magában ez az izgalmas műfaj, és azt is eláruljuk, mik azok a hibák, amit a kezdő rapperek védhetnek.
0: A rap lehet előre megírt vagy improvizált. A számoknak van tartalma, flója és egyfajta közvetítése. A lényeg, hogy jól megírt frappáns sorok, jó rimpárok és slangben bővelkedő sorokat tartalmazzon a rap szöveg, melyet egy dallamos alap kísér.
1: A rap egyfajta ének stílus, ritmikus szövegmondás általában beat kíséretében. Az 1970-es évek végén a New York-i lemezlovasok és a város afroamerikai közössége körében fejlődött ki. A ritmikus dalszövegmondás azonban évszázadokkal korábbról ered. Alapjai visszavezethetők akár a középkori, nyugat-afrikai, griót énekmondókákig. Ők a történeteiket dobok és más ritmus hangszerek ütemére adták elő.
0: A rappet utcai zenének nevezik, a dalszövegek lázadó magatartással és antirendszerekkel kapcsolatos társadalmi kérdéseken alapulnak. Ez a zenei műfaj jellemző a teljesen lírai, ritmikus, beszédes vagy beszámolt történetek elbeszélésére, amelyet a ritmusdoboz és a szekvenáló kísér.
1: DJ Q-Herz és Kóklárok nagy hatással voltak a rappelés stílusára azzal, hogy egyszerű, rövid verseket ritmizáltak a funk dalok kiállásaira. Az MC-k változatos előadásmódokat kidolgozva rövid rímekkel, akár durva témájú szövegeikkel szórakoztatták a közönségeiket.
0: 1972-ben adták ki Adriano Celentano dalát, melyet az első rap dalnak tekintenek, sok évvel a műfaj amerikai kialakulása előtt. A The Sugar Hill Gang 1979-es Rappers Delight című dala pedig az első rap hip-hop szám volt, amely bekerült a top 40-be az amerikai Billboard Hot 100 slágerlistán.
1: Híres rapperek, akik meg annyi embert inspiráltak, például Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Kanye West, Travis Scott, Lil Peep. Magyarok közül ismert rappelek például Majka, Curtis vagy épp Gangsta Zoli. De a nők sem maradhattak ki a felsorolásból, hisz Nicki Minaj, Megan Thee Stallion és Cardi B is szenzációs rapperek.
0: És most jöjjenek a hibák, melyek elkerülésével lehet igazán jó rapper.
1: Általában azok a rapperek, akik csak most tanulják, hajlamosak jobban összpontosítani a flóra, mint a szövegeikre. Mivel mind a kettő ugyanannyira fontos rappelésnél, ezért egyaránt oda kell figyelni ezekre.
0: A rappelés megtanulásánál van egy bizonyos sorrend, amit követni kell, hogy az eredmény jó legyen. Az ütemek számlálása az alapja ennek, és erről lehet minden mást felépíteni. Ha az alapja nincs meg, akkor arról igen nehéz lesz építkezni. És az egyik legnagyobb hiba, ha egy rapper nem szorgalmas, nem gyakorol eleget, a minimummal megelégszik, mert emiatt sose fog fejlődni.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál László Vivien, Solymosi András és Kostyák Ignác. A mai világban Indiáról általában azt halljuk, hogy milyen veszélyes hely, főként nők számára, mivel jelenleg Indiában a nőket életük szinte minden területén diszkrimináció éri. És az ezzel járó rengeteg fenyegetés. De az ősi időkben nem teljesen így történtek a dolgok. A férfiaknak kellett tartaniuk a különleges szépségük kíméletlen viskanya lányoktól.
1: Nem is gondolnánk, hogy a terrorizmus egyidős az emberiséggel. A mai világban is sajnos előfordulnak merényletek, de szinte csak férfi elkövetőkről beszélnek a médiában. Viszont az ókori Indiában ezeket a retteget viskanyák végezték, akik kivételesen gyönyörű orvgyilkos nők voltak.
2: Kitanulták a mérgek használatát, és immunissá tették szervezetüket ellenük. Kiképzőik eleinte kisebb adagonként adták nekik a halálos szereket, majd egyre nagyobb adagokban így hozzászoktatva a szervezetüket.
0: Többnyire a dinasztiák főúri klánok belviszályaiban vették igénybe szolgálataikat, így elhallgattatva az ellenfeleiket. A célszemélyekhez örömlányként mentek, amit sem sejtő férfi felkészült egy romantikus estére. Ezzel járt együtt a végzetes vacsora is.
1: A viskanyanő észrevétlenül az étel betette a mérget, de nehogy a férfi bármi feltételezést véljen, így a sajátjába is tett a szerből, és ő maga is fogyasztott belőle. És itt látta hasznát annak, hogy az ő szervezete immunis volt erre.
2: A viskanya lánynak így semmi baja nem lett, majd megvárta, még a célszemély elaludt, visszament a megbízóhoz, és jelentette, hogy a küldetését sikeresen végrehajtotta. Majd feladata elvégzéséért megkapta a bérét. Mai szemmel ezek a nők igazából a bérgyilkosok elődei voltak.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Dorina, Bódis Bence és Töreki Almira. Ma az IKEA-ról és alapítójáról tudhattok meg többet. Az alapító Ingvar Kamprad 1926-tól 2018-ig élt. Már fiatal fiúként kezdett vállalkozást fejleszteni. 5 éves korában kezdte el eladni gyufáját, majd 7 éves korában elindult távolabb kerékpáros útján, hogy eladja szomszédos városokban. Megállapította, hogy nagyon olcsón vásárolhat gyufákat Stockholmból, külön-külön alacsony áron eladhatja, és továbbra is jó profitot hozhat.
1: 17 évesen nagybátyja konyhamásolatát adta el, ezután 1943-ra megszületett az IKEA. A rövidítés Ingvar Kamprad nevének kezdőbetűiből, Elim Tarid a családi farm E-jéből és a közeli Agunarid falu nevéből áll, ahol felnevelték. Kamprad első felesége Kerstin Wadling volt. Örökbe fogadtak egy kislányt is, Annikát. Majd az 1960-as években feleségül vette második szerelmét, Margareta Kamprad Stennert, akivel 30 éves korában találkozott. 3 fiúk született, Peter, Jonas és Matthias.
2: 1948-ban megjelent az első bútor. A garnitúrát a közeli erdőkben tevékenykedő helyi gyártók készítik. A piac jól reagált rájuk, ezért a választék bővült. Svédországban 1958-ban nyílt meg az első üzletük. Mivel jól ment a vállalkozás, külföldre is elkezdtek terjeszkedni Ingvarék. Azt pedig már mindenki jól tudja, hogy mára már a világ egyik legnagyobb bútorgyártójában nőtte ki magát, számtalan üzlettel világszerte. Az IKEA az első magyarországi áruházát 1990. március 21-én Budapesten az Örs vezérterén nyitotta. Ezt követte a budaörsi, majd a soroksári üzletük. Hazánkban is rendkívül nagy népszerűségnek örvend a svéd bútorgyártó, rengetegen látogatják mindhárom áruházat nap mint nap. 2018-tól pedig már a termékeik nem csak az áruházakban, hanem online rendeléssel és országos házhoz szállítással is elérhetőek.
0: Szintén nagy vonzerővel bír az IKEA éttermi része is. A legtöbb IKEA áruházban van vendéglő, ahol tipikus svéd ételeket is árulnak, például húsgombócokat. Ők jelenleg a legnagyobb svédországi félkész és készétel exportálók. Az alapító szerint is fontos az étterem, hiszen mondása alapján
1: üres gyomorral az ember nem köt üzletet.
0: Továbbá a pénztárak mellett megtalálható svéd finomságok boltja, ahol skandináv országok különleges édességeit lehet megkapni. Az éttermet mi is nagyon szeretjük, ezért megkérdeztük egymást, kinek mi a kedvence innen.
2: Bence, te melyik svéd kaját bírod a legjobban?
1: Hát általában nekem a svéd húsgolyók jönnek be a legjobban, ha arra járunk, akkor ezt szoktam enni, de például sült kacsacombot is azt hiszem lehet ott kapni, és azt is szeretem nagyon, és alapvetően nagyon finom dolgok vannak ott.
0: Végül jöjjön pár érdekes tény az IKEA-ról, amit valószínűleg nem tudtál.
1: Bár legtöbben azt gondolják, hogy csak bútort lehet vásárolni náluk, lakásokat is árulnak, természetesen kívül kék-sárga színű falakkal, belül pedig kizárólag IKEA-s bútorokkal.
2: Népszerűbbek, mint Jézus. IKEA katalógusból eddig többet nyomtattak ki, mint Bibliából világszerte.
1: Az Egyesült Királyságban évente több, mint 11 milliárd húsgolyót adnak el.
2: Biztos neked is feltűntek már a furcsa bútornevek. Nem véletlen, hiszen a kanapék svéd városokról, az asztalok finn földrajzi helyekről, emellett a székek svéd női nevekről lettek elnevezve.
0: Európában átlagosan minden 10. gyerek IKEA ágyon vagy matracon fogant.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Léna, Győrösi Antónia, Rónai Kitti és Varga Sagát Csaba.
1: A mai adásunkban a Vadmadár Kórház hangulatát hoztuk el nektek. Jártunk Sukoron, és dr. Berkényi Tamással beszélgettünk.
0: Hogyan lehetünk önkéntesek?
2: Önkéntesek többféle módon lehettek a Vadmadár Kórházban. Az egyik és legfontosabb, hogyha eljössz ide, és itt a helyszínen segítesz nekünk takarítani, etetni az állatokat, gondozni az állatokat. A másik lehetőség, hogyha például adománnyal támogatjátok a kórháznak a működését, itt mindent adományokból fizetünk, nincs a kórháznak semmiféle bevétele, csak az adományok. Ez is egy nagy segítség lehet, az is egy nagy segítség lehet, hogyha a jó hírét keltétek a kórháznak, elmesélitek, hogy itt van a Vadmadár Kórház, ha valakinek valaki talál egy sérült beteg madarat, akkor azt idehozza, és egy picit reklámozzátok, vagy népszerűsítitek a kórházat.
1: Hogyha valaki támogatni szeretné a kórházat, azt hogy teheti meg?
2: Erre több lehetőség van. Az egyik az a pénzbeli támogatás, hiszen nagyon sok számlát kell fizetni, nagyon sok költsége van a kórháznak. A másik lehetőség, hogyha tárgyi adományt hoznak nekünk, vagy hoz nekünk, aki segíteni szeretne, nagyon sokan megkérdezik, hogy mire van szüksége a kórháznak, különböző eledelekre, mageleségekre, takarítószerekre, fertőtlenítőszerekre, papírtörlőre, helyhez szoktató pelenkára, nagyon sok minden, amit felhasználunk itt a kórháznapi működése során, ezekből is lehet úgynevezett tárgyi adományokat hozni. Most van egy nagyon érdekes példánk, például van egy festőművész, aki festményeket ajánlott fel ide a Vadmadár Kórháznak, ha ezeket a festményeket eladjuk, akkor azoknak az ára is a kórház bevételét jelenti. Tehát számtalan formája van a kórház támogatásának.
1: Élőben láthatok, hogyan működik a Vadmadár Kórház, mint például az inkubátor.
3: Itt állok egy madárinkubátor előtt, és nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Először fel kell nyitni az inkubátor tetejét, utána bele kell rakni a madarat egy papírdobozban, vagy egy ketrecben. Ki kell tölteni az átvételi elismervényt, utána be kell kapcsolni a hőmérséklet szabályozót a jobb oldalon található kapcsolóval.
1: Miközben az inkubátort néztük, érkezett egy beteg madár.
0: Éppen itt állunk a kapunál, és két hölgy hozott madarat. Pontosan milyen madarat is hoztak?
4: Szia, egy dolmányos varjút hoztunk, Siófokon találtuk, tegnap este 9 óra után valószínűleg elütötte egy autó, mert a egyik lába meg a szárnya sérült meg. És hát itt már tavaly is segítettek az egyik varjún, amit találtunk, és most megint ide hoztuk. Ez a legjobb hely.
0: És mit kell ilyenkor tenni?
4: Ide kell, ha jönni, délután 2 és 4 között, és itt a doktor urak megnézik, vagy a doktor úr, és segítenek rajta.
0: És például, hogyha nincs itt a doktor úr, akkor mit tesznek?
4: Akkor azt tudjuk, hogy ebbe az inkubátorba kell beletenni, és akkor onnan kiveszik őt majd, és úgy segítenek rajta, amikor megtalálják.
0: Most mi a következő lépés a madárral?
2: Kivettem a szállítóból ezt a madarat, ez egy dolmányos varjú különben. Most történik gyorsan egy ilyen első átvizsgálás, ami alapján eldöntjük, hogy mennyire súlyos az állapota, mi alapvetően a problémája, tudunk rajta segíteni, vagy nem. Ezt alapvetően a behozók is elvárják tőlünk, hogy megmondjuk, hogy tudunk segíteni ezen a madáron, vagy nem, illetve mi a baja. Hát azt gondolom, hogy mindannyian gyorsan meg tudjátok határozni, hogy ennek a madárnak mi a baja, ugye? Mindenki látja, ugye? Ennek a madárnak felszörött a lába. Hogyha valaki egy picit tud számolni, akkor azt is tudjuk számolni, hogy hol. Itt van a csípője a madárnak, itt van a térde a madárnak, itt van a sarka a madárnak, tehát ez a térde és a sarka között van a törés. Ezt ugye sípcsontnak nevezzük, tehát ennek a madárnak egy sípcsont törése van. Szerencsére azt láthatjuk, hogy a két izület között, tehát ezt úgy mondjuk, hogy ez egy egyszerű törés. Az egyszerű törés az azt jelenti, hogy meg lehet gyógyítani, és nagy eséllyel el lehet engedni. Úgy tűnik, hogy a másik lába rendben van, a szárnyai rendben vannak. Madárnál a legfontosabb, hogy tudja használni a szárnyát, hiszen különben nem tud elrepülni. Erre a madárra azt tudjuk mondani, hogy ez viszonylag úgy tűnik, hogy nagy eséllyel ez egy szabad madár lesz a műtétet követően. Ezt a lábát meg kell műteni, és utána kb. Egy 3-4 hét múlva lesz gyógyult az a lába, és akkor el is engedhetjük. Ez alapvetően egy fióka, tehát itt annyival nehezebb még a helyzetünk, hogy nem csak a szárnyát vagy a lábát kell meggyógyítani, hanem fel is kell nevelnünk még. Táskarádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Tudtátok, milyen sok érdekes látványosság rejlik Olaszországban, amit meg lehet tekinteni? Most 5 ilyen látványosságot mutatunk be.
1: Az első a Velencei csatornák. A vizek városának is nevezett Velence a legszebb égköve a vízi városoknak, a romantikus gondoláknak és a Canal Grande mentén sorakozó itáliai palotáknak köszönhetően. Velence, melynek különleges karakterét a több mint 150 csatorna adja, fénykora óta már hanyatlásnak indult. Bár napjainkban már több turista jön a városba, mint ahányan még lakják, de a romantikus bája megmaradt és még mindig az egyik legnépszerűbb látnivaló Olaszországban.
0: A második a Colosseum. A Colosseum a legnagyobb és leghíresebb római amfiteátrum. Építése a Flavius dinasztiából származó Vespanius császár kezdte 72-ben és fia Titus fejezte be 80-ban. A Colosseum 50 ezer néző befogadására volt képes, akik nem kevesen, mint 80 bejáraton át léphettek be az építménybe. A közönséget Velariumnak nevezett kifeszített vitorlák védték az esőtől és a tűző naptól.
1: A harmadik a Santa Maria del Fior. A gótikus stílusú templom építése 1296-tól 1436-ig tartott. A Bazilika di Santa Maria del Fiore a Firenze gyönyörű katedrálisa és egyben a város szimbóluma. A bazilikát kívül fehérre szegélyezett, rózsaszín és zöld árnyalatú márványtáblák díszítik. A bazilika egyike Olaszország legnagyobb templomainak és egészen a modern korig a világ legnagyobb kupolájával rendelkezett. Még ma is a világ valaha épített legnagyobb téglakupoláját mondhatja magáénak.
0: A negyedik látványosság Olaszországban a Piazza del Campo. Egyik Európa legszebb középkori tereinek a Piazza del Campo, mely Toszkán Siena óvárosának legfontosabb csomópontja. Világszerte ismert szépségéről és építészeti érintetlenségéről. A Palazzo Pubblico és annak híres tornya, mint számos Palazzi Signorili, a leggazdagabb Siena családokhoz tartozott, akik a kagyló alakú tér körül laktak. A Palio di Siena lóversenyt évente kétszer rendezik meg a Piazza del Campon.
1: Az utolsó pedig Pompei. 1979. augusztus 24-én a Vezúv kitört és földelhamuval borította el a közeli Pompei városát, melyek úgy konzerválták a települést, amilyen az a végzetes napon volt. Az edényektől és asztaloktól kezdve a festményeken és embereken át minden, mintha megfagyott volna. Az ásatás rendkívül részletes, bepillantást nyújt az emberek életébe, akik 2000 évvel ezelőtt éltek. Ma Pompei egyike Olaszország legnépszerűbb látnivalóinak, melyet évente közel 2,5 millió turista keres meg. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszállítást, vagyis minden oldalon azonos színlapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdolna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgép tervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült, Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjáték díjat nyert el, és az 1980-as évek népkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáit.
2: Ne is beleférsz! Táska Rádió.
3: Hello, I'm Harry.

0: 20 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Egy estére a kutyák előtt is megnyitja kapuit egy bécsi múzeum. Sorra száradnak ki a patakok. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt, drámaíró és rendező. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Ha valaki nem szívesen hagyja otthon a négy lábú kedvencét, amikor programot szervez, annak jó hír, hogy szeptemberben erre a Bécsi Illúziók Múzeum látogatásánál nem is lesz szükség. Szeptember 28-án visszatér a Wow It's Party Time esemény, amelyen a gazdik kutyájukkal együtt fedezhetik fel a Bécsi Illúziók Múzeumának látványos világát. A korábbi kutyás esték nagy sikert arattak, ezért a múzeum ismét megrendezi ezt a különleges programot. Az ország több részén is a lokális kihalás fenyegeti az őshonos folyami rákokat. Ez a faj az északi középhegységhez tartozó Cserhát-hegységben már csak 4 patakban található meg, kis példányszámban, az idei rendkívüli aszályos nyár viszont ezeket a populációkat is veszélybe sodorta. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság beszámolója szerint a folyami rák néhány évtizede még sokféle elterjedt, gyakori fajnak számított. A vízfolyások medrének alakítása, a vizek szennyezése és a rákpestis nevű fertőző betegség azonban jelentősen megritkította állományait. Ma sebezhető fajként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján, és világállománya csökkenő tendenciát mutat. Idén nyáron mindezek mellett a súlyos vízhiány is csatlakozott a folyami rákokat sújtó csapások sorában. A Cserhát összes korábban állandó vízű patakja részlegesen kiszáradt, így a rákok és más vízi élőlények, csak a medrek mélyebb részein megmaradt kisebb állóvizekben tudtak túlélni. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt drámaíró és rendező, ugyanis az új filmjét a mesterséges intelligencia segítségével valósítaná meg. Az alkotásban eddig mindössze egy 2,5 perces részlet készült el, ezzel pályáznak további forrásért. Nemrég kezdtük Magyarország első egész estés AI segítségével készült játékfilmjének munkálatait. Egy promóciós, azaz pilot részt már le is forgattunk. A film Jókai Mor a jövő század regénye című műve alapján készül. A kanadai Sziklás-hegység északi gerincén fekvő Williston víztározó a világ 7. legnagyobbja a maga nemében, 1761 négyzetkilométeres kiterjedésével. A mesterséges tó területe olyan hatalmas, hogy a karbantartásért felelős kormányzati energiaszolgáltató, a BC Hydro nem tudja teljes egészében megfigyelni, önkéntes lakossági jelentések és műholdas megfigyelések nélkül. Most pedig úgy tűnik, találtak valami igazán izgalmasat a víztározó területén. Egy bujkáló

0: Cook-szigetet írja a Gizmodó. A BC Hydro először egy 2026. július 21-i műhold felvételen észlelte a szigetet, amint az áthaladt a Finlay öblön, ahol a víztározó három szakasza találkozik. A hozzávetőlegesen 9800 négyzetméteres, vagyis kicsit több, mint egy focipályányi sziget azonban augusztus 5-én eltűnt. Augusztus 12-én aztán egy helyi lakos lefilmezte Winston titokzatos szigetét valahol a víztározó keleti részén.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Giorgio Scavini megállapodott az Atalantával egy új, hosszú távú szerződésről, számolt be Fabrizio Romano. Az olasz transferguru szerint a felek már minden fontos részletben megegyeztek, így már csak a hivatalos bejelentés van hátra. A 22 éves olasz válogatott védő jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig érvényes. Scavini iránt a nyári átigazolás időszakában a Premier League-ben szereplő Newcastle United is érdeklődött.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapat előfordulhat, a felhős időben a szél megélénkülhet. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Sztorik, pletykák és a tezenék. Indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Janka és Szigetvári Máté. A Halloween eredete ősikelt a hagyományokon nyugszik. Pontosan egy Savigny nevezetű ünnepre lehet visszavezetni, amikor is a hiedelmek szerint a holtak lelkei visszatértek a földre. Ezen az ünnepen az emberek tüzeket gyújtottak és jelmezekbe öltöztek, hogy elűzzék a szellemeket. A történelem során ez a kelta ünnep különböző népek szokásaival keveredett, például a rómaiakéval, míg elnyerte a ma ismert formáját. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, de ma már szinte az összes országban ünneplik. Elhoztunk nektek pár tradicionális halloweeni szokást.
1: Jelmezbeöltözés. Az emberek maszkokat vesznek és jelmezbeöltöznek. A tradicionális halloween jelmezek természetfeletti figurák, például vámpírok, szörnyek, szellemek, csontvázak, boszorkányok és ördögök alapján készülnek, de manapság népszerűek a szuperhős és hercegnő jelmezek is.
2: Töklámpafaragás. A házakat feldíszítik halloweeni dekorációval, aminek fontos kelléke a jack-o'-lantern, azaz a faragott töklámpás. A töklámpás érdekessége, hogy az ír bevándorlók általában karolrépából készítettek faragott lámpát. Amikor ez a szokás megérkezett az USA-ba, ahol a tök őshonos, a karórépát felváltotta a tök, mivel a tökből sokkal könnyebben lehetett látványosabb lámpákat faragni. A farmerek már direkt olyan fajtákat nemesítenek, amik a legideálisabbak a tökfaragáshoz.
0: Édességgyűjtés, csokit vagy csalunk. A csokit vagy csalunk a tévének köszönhetően talán az egyik legismertebb Halloween szokás. Ez elsősorban a gyerekek programja, mikor jelmezbeöltöző bekopogtatnak a házakba, csokit vagy csalunk felkiáltással és csokit gyűjtenek.
1: Halloween party. A Halloween partik a 20. század elején kezdtek elterjedni, mikor a Halloween sokkal inkább egy közösségi ünnepé vált, mint vallásivá. Felnőtteknek és gyerekeknek is rendeznek partikat különböző játékokkal, halloweeni ételekkel és jelmezekkel.
2: Halloween babonák. Halloween kapcsán több babona és hiedelem ismert a világ számos táján. Íme néhány híres halloweeni babonafajta. Babonák a szellemekről, babonák a denevérekről, babonák a fekete macskákról.
3: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. A tánc a sportnak számít-e, vagy nem? Gyakran előkről ez a kérdés, hogy akkor most a tánc a sport, vagy nem sport. Van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. De akkor most hol van az igazság?
1: Ahhoz, hogy erre a kérdésre felelni tudjunk, meg kellene válaszolnunk azt a kérdést, hogy mi is a tánc valójában. Ez viszont újabb rengeteg kérdés vet fel, és még senkinek nem sikerült ezek végére jutni. A tánc az ősibbnél is ősibb. Talán mondhatjuk, hogy az emberiséggel egyidős formája az önkifejezésnek, gyógyításnak és az inger feldolgozásának. Ezért lett a táncból is hozzá hasonló ősi tevékenységekből a művészet elnevezésű gyűjtőfogalom, mivel ezeket, a cselekvéseket máshova nem lehetett besorolni.
0: Nem orvostudomány, nem sport, a kettőtelésnél több, hiszen esszenciális emberi szükséglet, ám attól, hogy művészetként van számon tartva, nem esik ki a sport definíciójából, sokkal inkább magába foglalja azt, egy sokkal nagyobb halmazként.
1: Mitől sport a tánc? A tánc a fizikai megterhelés szempontjából abszolút sportnak minősíthető, méghozzá a megterhelőbb fajtából. Az 50-es években a táncot, mint munkakört, fizikai igénybevétel szerint ugyanoda sorolták, ahova a bányászokat is. Szabadidős tevékenységként pedig nem kevésbé intenzív a hatása, mint bármelyik sportos hobbinak.
0: Csökkenti a stressz és a szorongást, illetve csökkenti a depresszió kialakulásának esélyét. Segíti az autizmussal és a hiperaktivitásos figyelemzavarral küzdők állapotának javulását. Fejleszti az önbecsülést, az önképet, sőt az intelligenciát és a tudományos teljesítményt is. Segíti a karakter és a személyiség fejlődését.
1: Fizikai szinten a tánc serkenti a keringést és segíti az emésztést, támogatja a szív- és érrendszert, a hormon egyensúlyt, karbantartja az ízületeket, javítja az erőnlétet, az állóképességet, az egyensúlyérzéket, emellett csönketi vagy késlelteti az időskori demencia kialakulását. A mai napig számos kutatás alapján képzi, hogy mire van még kedvező hatással a tánc, mint mozgásforma.
0: Mitől lesz terápia a tánc? Terápia lehet bármi, amit terápiának élünk meg. Nem kell hozzá feltétlenül a rendelőben ülnünk egy szakemberrel szemben. A végrehajtás módja az, ami terápiás funkciót ad egy tevékenységnek. Éppen ezért egy körfutás a Margit-szigeten, például Grove óra is ugyanolyan erőteljes terápiás hatású lehet, mint egy kineziológus. Ugyanakkor a művészeteket és mozgás egyaránt magunkba foglaló tevékenységek sokkal több lehetőséget adnak a terápiás jellegek kihasználására.
2: Sztorik, pletykák és a te zenét. Ez a Hello!
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Most a magányról lesz szó. A magány egy olyan állapot, amelynek elviselése bizonyos személyeket jelentősen megviselhet. Amennyiben nem értjük, nem tudjuk pontosan magányunk okát, kérhetjük pszichológus segítségét. Ha valaki érti, de nem érzi jól magát benne, ki akar törni belőle, ő is nyugodtan kérhet segítséget.
1: A magány kialakulásának három fő szakaszát különböztetjük meg. Az első szakaszban az ember elveszíti a kontaktust a többiekkel. Hiába adja jelét egy másik ember tudtára, hogy szereti, kedveli, hogy fontos a számára, a másik nem reagál, tehát nem tud létrejönni a kölcsönösség. Ezért van olyan nagy jelentősége az apró intimitásnak vagy vallomásoknak. Ha ezek nem kölcsönösek, ha valakinek az életéből hiányzik a gyengédség, ha úgy érzi, hogy nem tartozik senkihez, akkor kialakul a magány első szakasza.
0: A második stádium. Az első szakasz nem okoz azonnal nagy károkat, hiszen, ha nincs, akire a szeretetünket rátehetnénk, aki viszonozná a gyengédségünket, ez egy bizonyos ideig elviselhető. Könnyebb a helyzet, ha tudjuk, hogy ez az állapot csak egy bizonyos ideig fog tartani. Ha nem adhatunk szeretetet egy másik embernek, vagy nem kaphatunk tőle, akkor elfelejtünk mosolyogni, mások pedig nem fognak mosolyogni ránk. Félszeggé válik a viselkedés, esetlenné a kézfogás, hiszen a magányos ember nincs hozzászokva az érintéshez. Változik a beszédritmus, a hangszín, az öltözködés, miközben folyamatosan csökken a bizalom. Elveszik a hite abban a magányos embernek, hogy egyáltalán képes volna kapcsolatot teremteni. Akár mást, akár magát okolja valaki. Mindenképpen elszigetelődik a többi embertől.
1: A magány harmadik szakaszában a kapcsolatteremtő és a befogadó képesség annyira megsérül, hogy nem hozható helyre. A magányos ember közömbössé, érzelemre képtelenné válik. Megpróbálja felülvizsgálni az eddigi életét, és komolyan szembenézni a valósággal. Akkor úgy érzi, hogy igazán senki nem számít, minden mindegy, és ez az állapot életveszélyessé válhat. Bekövetkezhet az öngyilkosság.
0: A magányosság oka a külső körülményekben keresendő? Sok embernek nincs lehetősége baráti vagy egyéb társas kapcsolatok kialakítására. Ilyenek, akik egyedül végzik a munkájukat, vagy akik vezető beosztásban dolgoznak, és úgy érzik, a munka rovására menne, ha a beosztottak közül választanának barátokat. A kisvállalkozások tulajdonosai gyakran válnak önön rabszolgáikká, és sajnálják az időt a kapcsolatok építésére. Ugyanez igaz lehet a diákokra is. Úgy érzik, a tanulás vagy a sport rovására menne, ha több időt töltenének a barátaikkal.
1: Magányosságokkal a személyiségben keresendő. Vannak, akik a magányosságukat a velük született tartózkodó természetüknek tulajdonítják. Gátlásosnak ismerik magukat, mert gátlásosnak nevelődtek. Ők azok, akiknek a családjában nem volt szabad az érzéseknek, főleg a fájdalmas érzéseknek hangot adni. Nem volt szabad kétségbe esni vagy sírni, mert ha az önfegyelem állarca mögül kilátszódott a fájdalom, az elégedetlenség, akkor rendre utasították. Ne cirkuszoljon, szedje már össze magát. Az érzelmem kitörés tilos volt, mert gyengeségnek számított.
0: Azok az emberek, akik nem bíznak senkiben, gyakran magányosak. A maguknak való emberek csak a szűk családban bíznak, vagy senkiben. Aztán, ha magukra maradnak, nem találnak utat a többi emberhez.
1: És ne feledkezzünk még az önbizalom hiánnyal küszködőkről sem. Ők azok, akik azért nem vonzák a többi embert, mert aki nem tartja magát valamire, azt a többi ember sem tartja valamire. Aki azt gondolja magáról, hogy csúnyácska, butácska, és nem ér annyit, mint mások. Akik unalmasnak, jelentéktelennek tartják magukat, kitartó nehéz munkával el is érik, hogy mások ilyennek lássák őket.
0: De bármilyen helyzetben is van éppen valaki, mindig van megoldás és kiút. Nem kell és nem is szabad elfogadni azt, hogy egyedül vagyunk. Meg kell próbálnunk nyitni az emberek felé, még ha nehéz is, mivel nem várhatjuk, hogy mindig mások kezdeményezzenek. Ha megtaláljuk azokat az embereket, akikkel jól tudjuk magunkat érezni, akkor visszagondolva rájövünk, hogy megérte megcsinálni, még akkor is, ha nem volt könnyű.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Cseszli Zsófia és Maros Sándorka. Tudtad, milyen magas a képernyő ideje a fiataloknak? Okostelefonok, tévék, játékkonzolok a fiatalabbak egyre több időt töltenek a képernyő előtt. Ez a gyermekorvosok és a tudósok egybehangzó véleménye szerint komoly következményeket lehet a fejlődésükre, a szülők azonban tehetnek ellene.
1: Az okostelefonok és a tabletek ma már hozzátartoznak a gyermekek hétköznapjaihoz. Mind a 6-7 évesek, mind a 8-9 éves korosztály több mint feléről elmondható, hogy okostelefont használ. Ezek a számok 2014 óta mindkét korcsoportban megduplázódtak, derült ki a digitális szolgáltató Bitkom 2019-es tanulmányából.
0: A tabletet az ebben minden korcsoportokban időnként 5-ből 4 gyerek használ. Ahogy akkor növekszik, úgy lesz egyet népszerűbb az okostelefon. A 10-12 év közöttiek 82%-a használja rendszeresen, 12 évről felfelé pedig gyakorlatilag minden gyerek 97%-uk kezében bukkan fel. A filmnézés, videó és sorozatnézés a 6 és 18 évek közöttiek kedvenc elfoglaltsága az okos eszközökön.
1: A Lipcsei Egyetemi Kórház megbízásából zajló hosszútávú Life Child tanulmány 2002 óta kutatja közel 5000 gyermek és fiatal média használatát. Az eddigi eredmények arra mutatnak rá, hogy az okos eszközök intenzív használata nem csupán a gyerekek jólétét veszélyezteti, kapcsolatban áll viselkedés és alvászavarokkal, valamint a gyengébb iskolai teljesítménnyel is.
0: A 14 évesek egyes kutatások szerint napi 5 órát is eltöltetnek a képernyő előtt, a telefonjuk naponta általában mindössze fél óráig offline. Az eredmény, a gyerekek kialvatlanok, ami rontja a koncentrációs képességüket, és káros hatással van a súlygyarapodásokra is.
1: Egy 2017-es tanulmány rámutatott, már a 2 és az 5 év közötti korosztály is napi 30 percnél több ideig használja az elektronikus eszközöket, ami beszédfejlődési nehézségekhez és koncentrációs problémákhoz vezet. A kérdőív szerint sokan váltak hiperaktívvá, és hasonló állapotot figyelhettek meg a 7-14 év közötiek esetében is.
0: A szülők részéről tehát felmerül a kérdés, mennyi képennyi idő elfogadható, és mennyi minősül károsnak a gyermekre nézve. A szülők legszívesebben mindig pontos időbeli korlátokat hallanának, ezt azonban a szakértők szerint nehéz meghatározni. Egyrészt függ a gyerek aktuális fejlődési fázisától is, másrészt vannak gyerekek, akikre már napi fél óra is negatívan hat, míg másokon a káros hatások ennél jóval több idő után mutatkoznak meg.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti show.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bódis Bence és Töreki Almira. Most bemutatjuk neked Anne-Marie-t. Anne-Marie Rose Nicholson néven látta meg a napvilágot 1991. április 7-én. Anne-Marie már gyermekkorában két West End darabban jelent meg. A Nyomorultakban 6 évesen, valamint a Whistle Down the Windben Jesse J mellett 12 éves korában. 9 évesen a Shotokan karatét gyakorolta, és 2002-ben megnyerte a Funakoshin Shotokan Karate Szövetség világbajnoki címét. 2007-ben pedig aranyérmet szerzett az Egyesült Királyság Karate Szövetség nemzeti bajnokságon. Elmondása szerint odafigyeléssel és ráfókuszálással sikerült ilyen sikert elérnie.
1: 2016. május 20-án került nyilvánosságra debütáló albumának első kislemeze, az Alarm, amely egy teljes hétig 76. volt a brit listán, majd egy héttel később 16. helyre tornázta fel magát, és a platinum minősítést is sikerült megszereznie. Októberben az Eurozonic Noorderslag Holland Fesztiválon lépett fel 3 dalával. Ugyanebben a hónapban jelent meg a Clean Bandit és Sean Paul-lal közös szerzeménye a Rockabye. A dal nagy hírnévnek örvendezhet, ugyanis 9 héten keresztül vezette a UK Singles Chart slágerlistát, valamint többszörösen platina minősítést ért el Európában, Észak-Amerikában és az Óceániában is. Tavaly március 10-én adta ki a korong második önálló dalát, amely a Ciao Adios névre lett keresztelve. A dalt már korábban, 2016. november 28-án előadta egy eseményen. A Ciao Adios felkerült 9-ként a brit top 10-es listára, valamint a brit hanglemezgyártók szövetsége jóvoltából platina lett. Július 28-án jelent meg a Shake Hips-el és a Joey Badass-el közös száma Either Way címen. Szeptember 22-én látott napvilágot a Heavy című kislemeze, majd ezt követte december 15-én a Dan.
0: Anne-Marie harmadik legnépszerűbb slágere, a Ciao Adios 23 hétig volt a top listákon, és a 9. helyig jutott el. A második legnépszerűbb dala 2002, amit Ed Sheerannel közösen írt. A legnépszerűbb dala pedig a Friends, amit Marshmallow-val készített. Anne-Marie azt nyilatkozta, hogy szeretett volna olyan témájú dalt készíteni, amit mások még nem. A Friends arról szól, hogy az énekesnő egyik gyerekkori barátja belehabarodott, de ő csak barátként tekint rá.
1: Anne-Marie nagyon fontosnak tartja az őszinteséget a dalaiban. Zenében azok a példaképei, akiknek a dalai mondanak valamit, például Eminem, Pink vagy Alicia Keys. Egy interjúban nemrég azt nyilatkozta, hogy ha visszamehetne az időben és tanácsot adhatna a 10 éves önmagának, akkor azt tanácsolná, hogy ne aggódjon annyit. Ugyanis régen sokat aggódott a kinézete miatt, vagy éppen azért, hogy mások mit gondolnak róla.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czenner Attila és Vas Eszter. Hogyan szerez új barátokat egy közösségben? Hogyan ismerj meg új embereket és szerez barátokat egy olyan társaságban, ahol most vagy először? Hozunk neked pár tanácsot. Most megtudhatod.
1: Fő a magabiztosság. Nagyon fontos szerintem, hogy olyan magabiztosnak tűnj, amilyennek csak tudsz, még hogyha igazából nem is vagy az. Azonban eléggé fontos az, hogy kerüld a tolakodást és a fellengzést, mert ez eléggé taszító lehet mások szemében. De hogyha azt látják rajtad, hogy egy egészséges önbizalommal rendelkezel, akkor az vonzó lehet, és boldogamnak is tűnsz, ami szintén vonzó. Úgyhogy ezzel le tudod venni a lábukról a többieket szerintem.
0: Mosolyogj és neves! Idióta hangzik, de amúgy szerintem ez tényleg működik. Nagyon fontos az, hogy szemkontaktust teremtsünk másokkal, és mosolyogjunk rájuk, hiszen így egy pozitív képet adhatunk saját magunkról, ami akár szórakoztató is lehet nekik is. Így könnyen kezdeményezhetünk beszélgetést, és barátságosabbnak tűnünk.
1: Szervez közös programokat a többiekkel. Nagyon sokszor előfordul az, hogy néha neked kell megtenned az első lépést ahhoz, hogy egy új baráti társaságot ki tudjál magadnak alakítani, és erre az a jó módszer szerintem, hogyha mondjuk megkérsz néhány embert, hogy üljenek oda hozzád a menzán, vagy hogy kölcsön adják egy jegyzetüket mondjuk magyar órára. Ezek eléggé apróságoknak tűnnek, de ilyenekkel nagyon jól lehet szerintem barátkozni. Én kipróbáltam, és az esetek nagy többségében működik.
0: Legyen véleményed! Nagyon fontos az, hogy a saját nézőpontodat tud képviselni, és az mellett ki is álljál, és ne befolyásoljanak a többiek. Legyen saját egyéniséged! Az emberek meg fognak jegyezni, hogy igen, te elmered mondani a véleményedet, kimered mutatni azt, hogy valójában ki vagy, így majd könnyebben fognak veled beszélgetni.
1: Ezt úgy tudom, hogy te tavaly voltál 9-es a tópartiban. Mesélj, légy szíves egy kicsit arról, hogy neked hogy ment a beilleszkedés ott.
0: Tavaly voltam 9-es a tópartiban, és még nem ismertem senkit. Mindenki úgymond tiszta lappal indított nálam, és nem ítéltem el senkit a külső alapján, ami egyébként így most lehet kicsit beképzelten hangzik, de tényleg én nagyon örülök, hogy most ennek az osztályközösségnek a tagja lehetek, és nagyon sok barátom van, és nagyon sok új emberrel ismerkedhettem meg.
1: Azok közül, amiket itt felsoroltunk, használtál akármit is a beilleszkedés során?
0: Igen, én nagyon sokat mosolyogtam, sőt, igazából csak ültem és mosolyogtam egész végig. A többiek ezen röhögtek, hogy nem tudok megszólalni sem, mert tényleg annyira még sok hatás alatt voltam, hogy csak ültem és mosolyogtam végig, és ilyen mondjuk magabiztosságom nekem akkor még nem volt. És mondtam nekik is, hogy majd visszasírják ezt az időszakot, mert amúgy, ha meg megismerem őket, akkor meg annyit fogok beszélni, hogy le se lehet majd lőni, és azóta igen, már mondták, hogy bárcsak visszatérnék, és csak mosolyognék, és csöndbe lennék. 97.5 All the time.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Téfitek a világból. Mi a sátán száma? Mielőtt rávágnád, hogy 666, állj meg egy pillanatra. Bár az emberek 90%-a biztosan ezt a választ adná, valójában ez nem ilyen egyértelmű. A mindenki által ismert 666-os szám a Jelenések könyvéből származik, amely a Biblia utolsó könyve, és amelyben ez áll, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevad számát, mert emberi szám és annak száma 666.
1: Innen származik tehát a hiedelem, mely szerint a 666-os számot azonosítják az Antikrisztussal. A Jelenések könyve legrégebbi példányának 2005-ös fordítása szerint azonban ez a szám nem 666, hanem 616. Az 1700 éves papirusz egy szemetes kocsiból került elő egy egyiptomi városban, és a rajta szereplő szöveget a Birminghami Egyetem paleográfia csapata betűzte ki, David Parker professzor vezetésével. Hogy kinek van igaza, még nem dölt el. Tény azonban, hogy a 666 nem feltétlenül a helyes szám.
2: Mit hord a nyakában egy Bernáthegyi? Valójában nem brandis hordócskát. Bármilyen furcsa hangzik, a mindenki által ismert brandis hordót egy angol művész, a 19. században élt Sir Edwin Landseer, Victoria királynő egyik kedvenc festője találta ki. Egyik képén alkalmazta csupán az érdekesség kedvéért. Mégis valahogy elterjedt és hibásan él a többség tudatában, arról nem is beszélve, hogy ha valóban brandit adnának egy lehőtestű, bajba jutott embernek, valószínűleg a másnapot sem érné meg.
0: Az viszont igaz, hogy a bernáthegyi kutyákat korábban hordárként alkalmazták. Mielőtt hegyi mentővé kezdték volna kiképezni őket, a szerzetesek ennivaló szállításra használták a négylábúakat az Alpokban, a Svájcot és Olaszországot összekötő nagy Szent Bernát hágó közelében található menedékhelyen. A hordót ma elsősorban a turisták kedvéért akasztják az állatok nyakába, akik szívesen fényképezkednek a hatalmas, ám békés kutyákkal.
1: Melyik a föld legmagasabb hegye? A helyes válasz a Mauna Kea, Hawaii szigetének legmagasabb pontja. Általános tévhit, hogy a Mount Everest a világ teteje. A Mauna Kea ugyanis 10.200 méteres, vagyis majdnem másfél kilométerrel magasabb a Mount Everestnél. Hogyan lehetséges mégis, hogy mindenkinek az Everest jut eszébe? Mindössze arról van szó, hogy kétféle módon mérik a hegyek magasságát. A tengerszinttől a csúcsig, illetve a hegytől a lábcsúcsig.
2: Éppen ezért a 8848 méteres Mount Everest csak az egyik mérési módszernek megfelelően a világ legmagasabb hegye, a másik szerint nem az. A Mauna Kea egy szúnyadó vulkán, ami 4206 méterrel magasodik a tengerszint fölé, tehát számára a második módszer hozza meg a sikert a versenyben. Az is vita tárgyat képezi, hogy vajon honnan kell mérni a magasságot, vagyis hol van pontosan a hegy alja.
0: Mire való az erényöv? Bizonyára meglep, de valójában nem a gondos apák óvták meg a lányok ártatlanságát az erényövvel. Az is csak mese, hogy a háborúzni induló feleségük hűségében kevésbé bízó lovagok lakatolták le vele a feleségük oldalbordáját. Sőt, mégsem nem is a középkorban származik.
1: Az első erényövet ábrázoló rajz a 15. századból maradt ránk. Konrad Kaiser Belli Fortis című könyve a korabeli hari eszközökről szól, és a szerző jóval azután írta, hogy a keresztesek napja leáldozott. Szerepel benne egy illusztráció, amely egy kemény vasnadrágot ábrázol. A magyarázat szerint firenzei asszonyok viselték, és a képen jól látható a kulcs helye. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hölgyek, nem pedig a lovagok szabályozták a hozzáférést az eszközhöz, és önmagukat védték vele a férfiakkal szemben.
3: Sztorik, pletykák és a tetelét. Ez a Hell

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Fehér-fekete Riggó bukkant fel Pécsett.
1: A madár szokatlan színezete a festékhiány miatt jött létre. Még társai is zaklatják fura megjelenése miatt a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság dolgozói és a környékbeliek által hófehérkének betézett állatot.
0: Pár hete egy festékhiányos hím-fekete Riggó tűnt fel Pécsett a tetjén. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság Tettye Oktatási Központ körül, az igazgatóság parkolójában és a Pintér kertben a szerencsések által megfigyelhető madár első pillantása egyáltalán nem emlékeztetett a fekete Riggóra.
1: Bár a feje a megszokott sötét fekete, a teste többi részét borító tollak nagy része fehér, így beazonosítani inkább a jól ismert Riggós mozgásáról lehet. A furcsa színezet valószínűleg a fajtársakat és más fajokat is zavarja, mivel többször tapasztalható volt, hogy zargatták, kergették a fekete csúkjás hófehérkét, akinek a feltűnő tollazata miatt eleve nehezebb feladat a rejtőzködés megoldása.
0: Az állatokról az emberekre, az idősebb apák gyermekei kevesebb utódot nemzenek a nagyszabású nemzetközi kutatás szerint.
1: Egy tudományos lap egyik számában megjelent nagy léptékű, hosszú időtartamot felelő kutatás a termékenységet és az öregedés összefüggéseit vizsgálta. Korábban is volt már bizonyíték arra, hogy az idősebb apák gyermekeinek az átlagnál kevesebb utóda születik. Az új kutatás során kanadai, német és svéd, több nemzedékre visszanyúló, digitalizált születési, egészségi és halálozási adatbázisokat tanulmányoztak, összesen több, mint 1,4 millió emberre terjedt ki a vizsgálat.
0: A tanulmány három populáció adatait elemezte, ezek 1670 és 1850 között éltek, valamint egy svéd embercsoportét, amelynek tagjai 1932 után születtek. A kutatók figyelembe vettek egyéb tényezőket, egyebek mellett az anyai életkort, a termékenységet esetleg befolyásoló környezet szennyező anyagokat is, hogy csak az apai életkorra és a reprodukcióra koncentrálhassanak. A tanulmány megmutatta, hogy az idősebb apák gyermekeinek az összes vizsgált csoportjában általában kevesebb utódra született, mint a fiatalabb apák gyermekeinek.
1: Az idősebb korban gyereket nemző apák kérdését azért kell tanulmányozni, mert a fejlett világban emelkedett a férfiak gyerekvállalásának átlag életkora. A kutatók szerint azért fontos az apákra koncentrálni, mert az újszülött a legtöbb új genetikai mutációt az apától örökli, ezekből az életkor emelkedésével egyre több lesz. A kutatók szerint az utódok csökkent termékenysége részben az apai spermiumokban az idő előre haladtával végbe menő mutációk számlájára írható.
0: Az is lehetséges, hogy az idősebb apák kevésbé vesznek részt a szülői feladatokban, vagy gyermekeik más egészségi, esetleg mentális zavarokkal jönnek a világra. Egyes friss tanulmányok kimutatták, hogy az idősebb apák gyermekénél nagyobb eséllyel alakulhat ki skizofrénia is.
1: Ha találkoztál az utóbbi időben bármilyen hasonló tudományos érdekességgel, küldd el a Táskarádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban arról lesz szó, hogy Ausztrália hogyan szenvedett kínos vereséget a létező legfurább háborúban, egy csapatnyi emúval szemben. 1932-ben az ausztrál farmerek és a hadsereg majdnem egy hónapon át küzdött a röpképtelen madarakkal. Hogyan történt mindez?
1: Az 1910-es évek közepétől a Szigetország kormánya nyugat-ausztráliai földterületeket ajándékozott az első világháborúban szolgált veteránoknak, így segítve a katonák visszatérését a civil életbe és biztosítva számukra az anyagi biztonságot. A letelepített mintegy 5000 veterán gabonát termesztett, az állam pedig vállalta, hogy garantáltan felvásárolja tőlük a megtermelt javakat. A probléma akkor kezdődött, amikor a nagy gazdasági világválság miatt a kormány számára nehézkes bizonyult felvásárolni, a keresletnél egyébként is jóval nagyobb mennyiségben előállított gabonát, a farmerek pedig mindennek tetejébe egy új fenyegető ellenséggel néztek szembe, az emukkal.
0: A 150-190 cm-re megnövő 30-60 kg-ot nyomó madarak óriási csoportban kezdték megrohamozni a búzemezőket a könnyű lakoma reményében. A farmerek, akiknek nem volt elegendő lőszerük, hogy megállítsák az emu inváziót, a kormánytól követelték, hogy tegyen valamit a megélhetésüket tönkretevő madarak ellen. Legfőképp géppuskákat kértek, melyek sokkal hatásosabbak lehetnek a hagyományos lőfegyvereknél.
1: Itt került a képbe GPW Meredith őrnagy és a mellé vezényelt két másik katona, akik egy-egy Louis golyószórót, illetve összesen 10 000 lövedéket kaptak, hogy felszámolják a problémát. A háromfős emugyérítő egység 1932. november 2-án kezdte meg a műveletet, de az első nap csak alig pár tucat állattal tudtak végezni, az emuk ugyanis túl fürgének bizonyultak a golyószórókkal szemben. November 4-én egy nagyjából 1000 emuból álló csapaton próbáltak rajta ütni, de a katonák hiába várták meg, hogy azok lőtávon belül érjenek, a fegyver 12 állat elpusztítása után bekrepelt, és mire helyrehozták, az emuk már messze jártak.
0: Az első napok kudarcai után Meredithék abban bíztak, hogyha egy teherautóra szerelik a fegyvert, nagyobb sikerre járnak, de a teherautó egyszerűen nem bírt az akár 50 km/h sebességre is képes állatok tempóját a nehéz terepen. Az egyre kínosabb emu háborúra a média is kezdett felfigyelni, a cikkek után pedig az ausztrál parlamentben is megvitatták a hadműveletet, amiben Meredith az egyik jelentésében próbálta menteni a menthetőt, és a biztonság kedvéért kiemelte, hogy az egysége nem szenvedett áldozatokat.
1: Visszavonuló után november 12-én a hadügyminisztérium ismét parancsba adta ki az emukkal szembeni katonai fellépést, mivel nyugaton nem volt más katona, akiknek lett volna fegyverek használatához szükséges képesítése, másodszor is Meredithre hárult a feladat, hogy szembenézzen a rettenthetetlen emu sereggel.
0: December közepéig mintegy 1000 állattal sikerült végezniük, 2500 emu pedig a jelentés szerint olyan súlyos sérülést szenvedett, melybe később nagy eséllyel belepusztultak. Ugyanez a szám még mindig eltörpült a kitűzött 20 000 fős célhoz képest. A minisztérium sikerként könyvelte el az akciót, és december 10-én lefújta a nagy emu háborút. Később az ausztrál kormány rájött, hogy a nagy testű madarak legyilkolása helyett jóval humánusabb módszerrel, magas kerítések építésével is sikeresen megvédhetik a földjeiket.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eddig teljesen ismeretlen típusú objektumokat talált a NASA űrtávcsöve. Finnország legnagyobb viking kincsét fedezte fel egy amatőr fémkereső. Igazi madárritkaság bukkant fel az Alföldön. A mikrofonnál Bali Villő. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Még sosem láttak ilyen objektumokat a csillagászok, a kutatók összesen 84 ilyen hiperlágy röntgenforrást észleltek a Chandra űrtávcső segítségével. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív, derül ki a NASA közleményéből. Soha nem találkoztunk még olyan objektumokkal, amelyek így viselkednek, fogalmazott Mustafa Muhibullah, a hiperlágy röntgenforrásokat leíró tanulmány első szerzője. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkereső Finnországban. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalma lehet. A helyi múzeumhálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalle Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Szűzme nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rút is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakérekből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temettek el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Igazi madártani kuriózum, egy fakókesejű tűnt fel augusztus végén Békés vármegyében, a Kopáncsi puszta közelében. A Magyarországon ritkaságnak számító madára a Kőrös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre figyelt fel, amint egy nyárfáról rugaszkodott el éppen. Hatalmas mérete azonnal elárulta, hogy nem a környéken megszokott sasfajok valamelyike éjszakázott a fán. Mivel a nagymadár egészen közelről ugrott meg, így szabad szemmel is gyorsan azonosítható volt, hogy egy fakókesejűről van szó. Az ilyenkor jellemző izgalom okozta kapkodás ellenére fényképeket is sikerült készíteni róla, olvasható a Nemzeti Park igazgatóságának közleményében. Elrugaszkodása után bő 1 kilométert repült, majd egy gabonatarlón landolt, ahol rövid ideig tollászkodott, mielőtt nyomát vesztették. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból a nyár folyamán a városi fenntartású intézmények Székesfehérváron.

0: A munkálatok 3 bölcsödét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és egy egészségügyi intézményt érintettek. Angelina Jolie életében új korszak kezdődhet. A színésznő egyre inkább úgy érzi, ideje elhagynia az Egyesült Államokat és egy időre nomádabb életet élni. Az 51 éves sztár kaliforniai otthonát az év elején közel 30 millió dollárért hirdették meg, most pedig arról beszélt, hogy egy bizonyos életszakasz lezárult számára. Legfiatalabb gyermekei, Vivian és Knox júliusban töltötték be a 18. életévüket.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapadék előfordulhat, a felhős időben a szél megélénkülhet. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És a tezenét indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello!

0: Zenítő Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czenne Attila, Schuller Vivi és Vas Eszter. 7 hobbi, amely okosabbá tehet.
1: Mindenkinek megvan a saját hobbija és szenvedélye, kedvenc játéka, vagy éppen szórakozási formája, amit örömmel csinál, amikor csak alkalma van rá. Akárhogy is elgondolkodtál már azon, hogy hány hobbi fejleszti a kognitív képességed és a memóriádat is?
2: Első ilyen hobbi, hogy tanulj meg egy idegen nyelvet. Nem csak, hogy mélyebb bepillantást nyerhetsz az általad kedvelt ország kultúrájába, történelmébe és hagyományaiba, de ez fejleszti a kommunikációs készségedet is. Nagyon ajánlott, hogy egy külföldi nyelvet olyan könnyen tanulj meg, amennyire csak lehetséges. Ez gyermekkorban ideális, de akár felnőtt korban is alkalmazható.
0: Próbálj kifejlesztő videójátékokat. Bár igaz, hogy sok videójáték rossz a gyerekeknek, mert nagyon sok erőszakot látnak bennük. De van pár olyan is, ami igazán fejlesztheti az észjárást. A titok az, hogy olyan játékot találj, amely tetszik neked. Rengeteg tanulmány kimutatta, hogy a videójátékok fejleszthetik a kéz-szem koordinációt, amely létfontosságú a későbbiekben. Ugyanakkor a videójátékok edzik a kritikus döntések meghozására való képességedet.
1: A harmadik ilyen tippünk, hogy olyan játékokra koncentrálj, amik megelőzik a ködöt az agyadban. Az agyköd elég általános napjainkban, de szerencsére van néhány játék és feladat, ami segít, hogy távol tartsd magadtól, amelyek szellemi kihívást jelentenek. A memóriád is fejlődni fog, ami sokat jelenthet a későbbi éveidben. Rengeteg ilyen tevékenység van, játékok, amelyet arra terveztek, hogy fellendítsék az agyi tevékenységedet és okosabbá tegyenek. Ez együtt a rendes étkezéssel fejleszti a kognitív funkciót.
2: Negyedik, a kirakós játékok. Serkentik az agyműködést, gondolkodásra ösztönöznek, és intellektuálisan is pozitív hatással lesznek rád. Nem csak a puzzle-ök tehetnek okosabbá, hanem a keresztrejtvények is.
0: Érmék és más tárgyak gyűjtése. Egy másik fontos és szép szabadidős tevékenység, ami fejleszti az agyadat, a gyűjtés. Ez biztosan segít majd, hogy többet megtudja téged körülvevő világról. Nem számít, hogy érméket vagy bankjegyeket gyűjtesz, vagy ha rovartudós akarsz lenni és elkezdesz rovarokat gyűjteni, az eféle tevékenység mindenképpen jó hatása van az agyadra.
1: Hatodik tippünk, hogy olvas. Az olvasás kétségtelenül a kitűnő hobbik egyike. Szó szerint több millió könyv van a világon, és egy ember élete során ennek csak kevesebb, mint 1%-át tudja elolvasni. Az olvasás megtanít fókuszálni, és még a szókincsedet is fejleszti.
2: Utolsó tippünk pedig, hogy játsz hangszeren. A zene egy nemes szenvedély, és az embereket, akik hangszeren játszanak, mindig intelligensnek tartják. Csak mint a nyelvtudás, ez is sokkal hatékonyabb gyerekkorban, bár nagyon sokan felnőtt korukban tanulják meg élvezni a zenét.
3: Sztorik, pletykák és a te zenéd. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Paus Napsugár és Rácz Abigail. A mai adásban mindent megtudhatsz a BTS-ről, amit még eddig nem tudhattál. A BTS egy 7-tagú dél-koreai fiúbanda, melyet a Big Hit hozott létre.
1: A tagok Kim Namjoon, ő a vezető, más néven leader és rappel, Kim Seokjin, ő a legidősebb a csapatban, és ő csak szimplán énekel, Min Youngi, ő is rapper, Jung Hoseok szintén rapper, Park Jimin énekes, Kim Taehyung énekes, és végül John Jungkook és szimplán énekes.
0: Bár 2010 óta van BTS, de a No More Dream című dalukkal csak 2013. június 13-án debütáltak. Utóbbi a Billboard 200-as listáján felkúszott egészen a 28. helyig, a fiúk azonban itt sem álltak meg. Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard top 10-be és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twittertől saját emojit kaptak a hashtagük mellé 2016. májusában. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni. A dalaikhoz készített koreográfiák a legnehezebbek közé tartoznak. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal, mint Con Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. A fiúk pedig, mint mindent, ezeket is teljes erőbedobással csinálják végig, pedig vannak néhányan, akik saját elmondásuk szerint egyáltalán nem táncosnak születtek. Ahhoz, hogy egy Billboardon is látott produkció összeálljon, és minden megfelelő időben összehangoltan történjen, hosszú órák, napok, hetek gyakorlása szükséges, de az idollávállás folyamata sem volt sétagalop.
1: Nagyon sok ember van, akik nem tisztelik, sőt, szívből gyűlölik őket, vagy azért, mert a hangjuk nem férfias, vagy a bőrszínük fiat, vagy esetleg a stílusokért, de én, mint ARMY, azt mondom, hogy számomra ez a banda nagyon különleges, a stílusokat egyszerűen imádom, mert nem egy unalmas ruhát vesznek fel, hanem mindig extrákat. Szerintem ez is úgymond egy bátorság, hogy több százezer ember előtt kiállnak a színpadra, és ott adják elő a darabjukat. Azt is imádom bennük, hogy mindegyik tagnak megvan a maga sajátos, varázslatos énekhangja, vegyük például Kim Taehyungot, neki mély hangja van, de mégis egyedi. A hajstílusok is annyira menő, mindenféle szín van a hajukban, mindig más és más. Annyi sok számuk van, hogy nem is tudtam végighallgatni az összeset. 129 daluk van, ami valljuk be elég sok. Igaz, én csak 4 éve vagyok ARMY, ami nem olyan nagy szám, mégis azt érzem, hogy nagyon ismerem őket, és bármikor vigyorogva tudnék róluk mesélni.
2: A te rádiód. Táska Rádió.

0: eljutott Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarf Janka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádiót, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Ha szeretitek a lovakat, ezt a két filmet, amit most hoztunk nektek, mindenképpen látnotok kell.
1: A menedék. A menedék egy családi film, amiben a főhős Mika, akinek nem a tanulás a kedvenc időtöltése. A rosszul sikerült dolgozata után egy meggondolatlan ötlet miatt egy tanárkocsiját felgyújtotta. Ezután a szülei azt a döntést hozták, hogy a mamájánál fogja tölteni a nyári szünetet. Mika még nem ismeri őt, de nem volt más választása. Amikor odaér, egy lovarda tárul elé. Ezek után szófogadatlanul többször is elszökik. Eközben egy olyan lóval köt szoros barátságot, aki egykor mamáját megsebesítette. Többször beszökik a lóhoz, eteti, letisztítja, foglalkozik vele. Miután kiengedi a lovat, az elfut, egészen a nagypapájáig, ahol megtelepszik.
0: A lány ott gyakorlatozik vele, mamája tudta nélkül. Egy idő után versenyekre is megy, hogy nagymamájának ne kelljen eladni a lovardát. Eközben másnak is fáj a fog a szélviharra. Van egy lány a lovardában, aki féltékeny Mikára, mert mindenki őt figyeli. Mika nagypapája előre látja, hogy unokája a suttogó. A suttogó az az ember, aki azzal az erővel bír, amivel 1 millió emberből csak egy képes. Megérti a lovakat és képes irányítani.
1: Ez a film nagyon meg tudja fogni az embert, mert igazán olyan hullámok vannak benne, amik megragadják a film lényegét. A szeretetet, az odaadást. Szerencsére nem csak egy rész van belőle, hanem öt, nagyon érzelmesek és egyben izgalmasak is.
0: A második film, amit hoztunk nektek, a Lovám Árnyék. Ez egy kalandos és romantikus film. Árnyék egy igen magabiztos csődör. Mivel Liza anyja megbarátkozik Kai édesapjával, Liza Sips a nyarat az Ameland szigeten tölti. Így találkozik Árnyékkal, aki nem bízik az emberekben, ezért gazdája Kai nem is engedi Liza közelébe. A lány nagyon ért a lovakhoz. Hogy bebizonyítsa, Árnyék nem veszélyes, titokban edzeni szokott vele. Kai anyja a ló miatt halt meg, a fiú a dühét a végszörfén tölti ki. Liza egyik nap úgy dönt, megmutatja, mit tud Árnyék. Kiengedi a lovat, Kai nem akarja elhinni, de apja lenyugtatja. Miután Liza megüli a lovat, megkéri Kai-t, hogy ő is szálljon fel a lóra. Miután felszáll, megdöbben, hogy mit ért el vele Liza. A lány beajánlja Árnyékot a minden évben megrendezett helyi fesztiválra.
1: Azoknak ajánljuk ezt a filmet, akik szeretik a kalandos és romantikus történeteket. Emellett a film elmutatja, hogy fontos az elfogadás és hogy ne becsüljük le egymást.
2: Minden este 6-10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszállítást, vagyis minden oldalon azonos színlapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdolna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgép tervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült, Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjátékdíjat nyert el, és az 1980-as évek névkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Dinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata, nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú, időt igényelne, figyelmet, türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat, mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsik, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk, ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: Sztorik, pletykák és a tetelét. Ez a hely.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Táska

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: vannak. 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.
2: 97. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Irányított Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarf Janka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadron ütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazából senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szer és se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek tűnik.
3: Táska Rádió.
4: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
5: This is 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

0: I guess you moved on really easily.
1: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Egy estére a kutyák előtt is megnyitja kapuit egy bécsi múzeum. Sorra száradnak ki a patakok. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt, drámaíró és rendező. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Ha valaki nem szívesen hagyja otthon a négy lábú kedvencét, amikor programot szervez, annak jó hír, hogy szeptemberben erre a Bécsi Illúziók Múzeum látogatásánál nem is lesz szükség. Szeptember 28-án visszatér a Wow, It's Party Time esemény, amelyen a gazdik kutyájukkal együtt fedezhetik fel a Bécsi Illúziók Múzeumának látványos világát. A korábbi kutyás esték nagy sikert arattak, ezért a múzeum ismét megrendezi ezt a különleges programot. Az ország több részén is a lokális kihalás fenyegeti az őshonos folyami rákokat. Ez a faj az északi középhegységhez tartozó Cserhát-hegységben már csak négy patakban található meg, kis példányszámban, az idei rendkívüli aszályos nyár viszont ezeket a populációkat is veszélybe sodorta. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság beszámolója szerint a folyami rák néhány évtizede még sokféle elterjedt, gyakori fajnak számított. A vízfolyások medrének alakítása, a vizek szennyezése és a rákpestis nevű fertőző betegség azonban jelentősen megritkította állományait. Ma sebezhető fajként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján, és világállománya csökkenő tendenciát mutat. Idén nyáron mindezek mellett a súlyos vízhiány is csatlakozott a folyami rákokat sújtó csapások sorában. A Cserhát összes korábban állandó vízű patakja részlegesen kiszáradt, így a rákok és más vízi élőlények, csak a medrek mélyebb részein megmaradt kisebb állóvizekben tudtak túlélni. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt drámaíró és rendező, ugyanis az új filmjét a mesterséges intelligencia segítségével valósítaná meg. Az alkotásban eddig mindössze egy 2,5 perces részlet készült el, ezzel pályáznak további forrásért. Nemrég kezdtük Magyarország első egész estés AI segítségével készült játékfilmjének munkálatait. Egy promóciós, azaz pilot részt már le is forgattunk. A film Jókai Mor a Jövő század regénye című műve alapján készül. A kanadai Sziklás-hegység északi gerincén fekvő Winniston víztározó a világ 7. legnagyobbja a maga nemében, 1761 négyzetkilométeres kiterjedésével. A mesterséges tó területe olyan hatalmas, hogy a karbantartásért felelős kormányzati energiaszolgáltató, a BC Hydro nem tudja teljes egészében megfigyelni, önkéntes lakossági jelentések és műholdas megfigyelések nélkül. Most pedig úgy tűnik, találtak valami igazán izgalmasat a víztározó területén. Egy bujkáló szigetet, írja a Gizmodo. A BC Hydro először egy 2026. július 21-i műhold felvételen észlelte a szigetet, amint az áthaladt a Finlay öblön, ahol a víztározó három szakasza találkozik. A hozzávetőlegesen 9800 négyzetméteres, vagyis kicsit több, mint egy focipályányi sziget azonban augusztus 5-én eltűnt. Augusztus 12-én aztán egy helyi lakos lefilmezte Winniston titokzatos szigetét valahol a víztározó keleti részén.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Giorgio Scavini megállapodott az Atalantával.

0: klubbal egy új, hosszú távú szerződésről számolt be Fabrizio Romano. Az olasz transferguru szerint a felek már minden fontos részletben megegyeztek, így már csak a hivatalos bejelentés van hátra. A 22 éves olasz válogatott védő jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig érvényes. Scavini iránt a nyári átigazolás időszakában a Premier League-ben szereplő Newcastle United is érdeklődött.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapadék előfordulhat, a felhős időben a szél megélénkülhet. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.

Rózsa, rózsa, minden szirma bennük. Te, nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél. Messze visz, túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon. Rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben. Lehet a szerelemtől

Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eddig teljesen ismeretlen típusú objektumokat talált a NASA űrtávcsöve. Finnország legnagyobb viking kincsét fedezte fel egy amatőr fémkereső. Igazi madárritkaság bukkant fel az Alföldön. A mikrofonnál Bali Villő. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Még sosem láttak ilyen objektumokat a csillagászok, a kutatók összesen 84 ilyen hiperlágy röntgenforrást észleltek a Chandra űrtávcső segítségével. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív, derül ki a NASA közleményéből. Soha nem találkoztunk még olyan objektumokkal, amelyek így viselkednek, fogalmazott Mustafa Muhibullah, a hiperlágy röntgenforrásokat leíró tanulmány első szerzője. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkereső Finnországban. A szakértők szerint a leletegyüttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalma lehet. A helyi múzeumhálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalle Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Szűszma nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a leletegyüttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rút is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakéregből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temettek el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Igazi madártani kuriózum, egy fakókeselyű tűnt fel augusztus végén Békésvár megyében, a Kopáncsi puszta közelében. A Magyarországon ritkaságnak számító madára a Kőrös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre figyelt fel, amint egy nyárfáról rugaszkodott el éppen. Hatalmas mérete azonnal elárulta, hogy nem a környéken megszokott sasfajuk valamelyike éjszakázott a fán.

0: 5 nyomát vesztették. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból a nyár folyamán a városi fenntartású intézmények Székesfehérváron. A munkálatok 3 bölcsödét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és 1 egészségügyi intézményt érintettek. Angelina Jolie életében új korszak kezdődhet. A színésznő egyre inkább úgy érzi, ideje elhagynia az Egyesült Államokat és egy időre nomádabb életet élni. Az 51 éves sztár kaliforniai otthonát az év elején közel 30 millió dollárért hirdették meg, most pedig arról beszélt, hogy egy bizonyos életszakasz lezárult számára. Legfiatalabb gyermekei, Vivian és Knox, júliusban töltötték be a 18. életévüket.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapadék előfordulhat, a felhős időben a szél megélénkülhet. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Poloskák keresztanyja lett Taylor Swift. Már tudni, ki lesz az MTV VMA házigazdája. Lady Gaga és Michael Polanski szülők lettek. A mikrofonnál Breznai Aura. Poloskák keresztanyja lett Taylor Swift. A négy faj a frissen leírt Swifty Filius nemzetséghez tartozik, és a Swifty Filius Taylor-i, Swifty Filius Amateur, Swifty Filius Intrepidus és a Swifty Filius Poetorum nevet kapták. Az elnevezéseket rendre Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a Miridae, vagyis a címeres poloska félék családjába tartoznak, és növényevő életmódot folytatnak. Szoros kapcsolatban állnak az Ausztráliában elterjedt Allocasuarina növénynemzetséggel. Szaras Schröder doktorandusz a tudomány

0: mellett élőben közvetítik a Peacock Theaterből, a CBS-en és az MTV-n, valamint a Paramount Plus streaming platformon. Ez lesz a VMA történetének első olyan kiadása 2017 óta, amelyet New Yorkon vagy New Jersey-n kívül rendeznek meg. Snoop Doggot eddig 13 alkalommal jelölték a díjra, és 3 Moonman szobor büszke tulajdonosa. A rapper 1994-ben lépett először színpadra a VMA gáláján, majd 5 évvel később Dr. Dre és Eminem társaságában ő zárta a ceremóniát, és a következő években is többször visszatért fellépőként, többek között a Notorious Big, azaz Christopher Wallace előtt tisztelgő tribut műsorban, valamint 2022-ben Eminemmel közös produkcióban. Lady Gaga és vőlegénye Michael Polanski szülők lettek. Adta hírről a francia AFP és az olasz ANSA amerikai sajtóértesülésekre hivatkozva. A Page Six és a People is olyan fényképeket közölt, amelyeken az énekesnő és vőlegénye csecsemővel látható. További részleteket egyenlően nem hoztak nyilvánosságra. Nem tudni, hogy a gyermek fiú vagy lány, ahogy az sem, mikor született, illetve mi a neve. A Lady Gaga és az üzletember Michael Polanski, akik 2020 óta alkotnak egy párt, 2 évvel ezelőtt eljegyezték egymást. Egy nő hatalmas zöld anakondát talált a Duna németországi szakaszán Ingolstadt mellett. Az állatot a müncheni hüllőmentőközpontba szállították, miközben a hatóságok a szökött állat gazdáját keresik. Bajorországban ugyanis az ilyen egzotikus állatok tartása szigorúan szabályozott, sőt, gyakran tiltott. Így vélhetően létezik valahol egy papír, ami összeköti a kígyót a gazdájával. A tulajdonosnak pedig nem csak az állat elvesztése miatt fájhat a feje, hanem a fajvédelmi törvények esetleges megsértése miatt is. Ingyenes egészségnapot rendeztek az Öreghegyi Közösségi Házban, ezzel elkezdődött a Városrészi Szűrőnapok sorozata. A Városrészi Szűrőnapok azért jelentenek segítséget, mert közel viszik a vizsgálatokat a lakókhoz, így nem kell utazni és hosszú időt a rendelőben tölteni.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A Videoton FC Fehérvár várja a 2022-ben született gyerekek jelentkezését a Vidi Ovi foci programjába. Az első foglalkozást szeptember 23-án, szerdán, 18 óra 15-kor tartják Sóstón.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a szél megélénkülhet. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fésűs Marcell és Bali Csaba. Bemutatunk ötöt a világ legextrémebb munkái közül. Viharvadászok. A viharvadászok azok a bátor kutatók, akik szembe mernek szállni akár hurikánokkal is. Nevük megtévesztő lehet, hiszen nem kergetnek minden egyes záport, őket csak az extrém esetek, speciális zivatarok és szupercellák érdeklik. Ezek dokumentációja fontos visszacsatolást jelent a meteorológusoknak. A témában készült sorozat is, Viharvadászok címen, melyben egymást váltják a gyönyörű felvételek és a stresszes helyzetek.
1: Bűnügyi helyszíntisztító. A bűnügyi helyszíntisztító egy olyan munka, melyet nem sokan ismernek, pedig magától értetődő, hogy ilyen szakma is létezik. Ez a meló változó nehézségű lehet, van, amikor csak egy szoba feltöltenítéséről van szó, viszont van, amikor gyilkosságok hátramaradt jeleit kell eltüntetniük. Amíg a helyszínelők és a nyomozók az ügy megoldásáért felelnek, addig ők arról gondoskodnak, hogy a tett helyen ne látszódjon bármilyen bűntényoma.
0: Füstugrók. Ahogy a rendőrségnél és a hadseregnél, úgy a tűzoltóknál is vannak különféle különleges egységek. Ilyenek a füstugrók, az erdőtüzek specialistái, akik tényleg nem viccelnek. Ezek a nem mindennapi tűzoltók ejtőernyővel ereszkednek az erdőtüzekbe, hogy elvágják a tűz útját, vagy belülről kezdjék meg az oltást. Az is alátámasztja rátermettségüket, hogy akár 72 órát ébren kell lenniük, vagy hogy 3000 láb magasból kell landolniuk a tomboló tűz kellős közepébe.
1: Ipari alpinista. Egy felhőkarcolóra elég csak ránézni, hogy beleremegjen az ember lába. Ezt a látványt tapasztalják az ipari alpinisták nap mint nap. Egy picit más szemszögből. Az ipari alpinisták dolga ezeknek a magas épületeknek a tisztítása. Javítási és festési munkálatoknál jól tudnak jönni, hiszen így nem kell teljes állványzatot építeni. Egy statikus hegymászó kötél segítségével függeszkednek a magasba, amely teljes biztonságot nyújt nekik.
0: Kígyófejű. Akik félnek a kígyóktól, azok egy pillanatra fogják be a füleiket, mert most a kígyófejű munkájáról lesz szó. Ezeknek a szakembereknek a feladata, hogy különféle mérges kígyók mérgét fejjék le, hogy abból később ellenszer vagy más gyógyszer készüljön. Sajnos bármilyen profi is a fejű, a kígyómarás esélye mindig fennáll, a kígyó kiszámíthatatlan mozgása miatt. Te bevállalnád valamelyik extrém munkát? You're ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szép Laki Emma és Szigő Barnabás. Rowan Sebastian Atkinson, angol színész, 1995. január 6-án született az angliai Consettben. Humorista és forgatókönyvíró. Végzettsége szerint villamosmérnök, legismertebb televíziós alakításai a Fekete Vipera és a Mr. Bean című szituációs komédiánban voltak. Elsőként a BBC Not the Nine című sketch sorozatában kapott jelentősebb szerepet, melyel 1981-ben BAFTA díjat nyert. 1990-ben pedig a Fekete Viperával egy második BAFTA díjat is szerzett.
1: Mr. Bean szerepében feltűnt az Igazi Katasztrófa film és a Mr. Bean nyaral című vígjátékában is. Továbbá címszereplőként egy kétballábas titkos ügynököt alakított a Johnny English trilógiában. A brit birodalom rendjének birtokosa.
0: Szülei gazdálkodók voltak, apja Eric Atkinson és anyja Ella May. Még 1945-ben kötöttek házasságot, Atkinson a családi farmon nőtt fel, ahol már egészen kicsi korában kiderült a automániája. Édesanyja Minnie-n tanult meg vezetni a házuk udvarán, amelynek örök emléket is állított a Mr. Bean jeleneteiben.
1: Atkinson a Newcastle-i egyetemen, majd Oxfordban tanult, és ott szerzett villamosmérnöki diplomát. Pályafutását 1979-ben a BBC-nél kezdte a Not the Nine O'Clock című komikus műsorban. Első komoly sikereit 1983-ban aratta a Fekete Vipera című sorozatban, amelyben főszerepet kapott.
0: Nemzetközi sikereit 1989-től kezdve alapozta meg a leghíresebb szerepével, az örökké kíváncsi esetlen Mr. Bean-nel, akit 1995-ig játszott az Azonos című televíziós sorozatban, amelyből 1997-ben mozifilm, 2002-ben pedig rajzfilm is készült. Elektrotechnikai tudását gyakran bemutatta szerepeiben is, így Mr. Bean nem egy esetben foglalatoskodott elektromos készülékekkel, amelyeket komoly precizitással javított meg vagy állított le.
1: Atkinson humora szinte szavak nélkül is megállja a helyét, és elsősorban gesztusaira, de főként arcjátékára támaszkodik. Innen is ered a becneve, Rubber Face, vagyis gumiarc. 1990-ben feleségül vette a maszkmestert Sunetra Sastrit, akitől kettő gyermeke született. 1993-ban Ben, és 1995-ben Lily. A család több városban is élt, mint például Londonban.
0: 2011. augusztusában egy fának, majd egy villamososzlopnak ütközött McLaren F1 sportkocsijával, és kisebb válsérülést szenvedett. 2014. februárjában elköltözött feleségétől, külön élt, majd hamarosan közös lakást bérelt új partnerével, az 1983-ban született Louis Ford színésznővel.
1: 2015. novemberében hivatalosan elvált feleségétől 25 év házasság után. Családjával való szakítása rendkívül megviselte Sunetrát, míg lányával, Lilivel való kapcsolata teljesen megromlott. Lily megtagadta apja családi nevét, és helyette anyja lánykori nevét Sastrit használja. Többször járt Budapesten és Szentendrén is.

0: szüleim is. Bent tudtam, ez jársz.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Porkolá Boldizsár, Dukai Alexandra, Kuruc Regina és Gál Zsombor. Eszedbe jutott már valaha, miközben Fehérváron sétáltál, hogy mennyi történelem van a lábad alatt? Dr. Reich Szabina ásatásvezetőt erről kérdezzük.
2: Melyek azok a helyek Fehérváron, ahol még nem kezdhetek ásatást, de fogtok?
3: Mi elsősorban beruházásokhoz, építkezésekhez kapcsolódóan tudunk kimenni, kutatni, tehát itt is a Géza Nagyfeledem téren azért kezdhetünk el kutatni, mert rendbe fogják tenni ezt a teret, és az önkormányzat lehetőségét biztosította arra, hogy megkutassuk a területet. Egyébként a magában a belváros területében már itt-ott jelentős mértékben voltak ásatások, de azt mondhatom, hogy a külterületeket lenne érdemes még megkutatni, hiszen ott nagyon-nagyon kevés kutatás zajlott. Az, hogy most erre majd mikor lesz rá lehetőségünk, ezt egyelőre nem tudom megmondani.
4: Hol voltak ásatások már Fehérváron?
3: Hát igazából mondhatom, hogy az egész város területén már voltak, de nem is ilyen ásatások, hanem inkább beruházáshoz kapcsolódó megfigyelések. Ásatások is voltak, például kiemelhetném a korábbi elődök közül Siklósi Gyula nevét, akinek egy nagy felfedezése volt a Sziget utcai iskola környékén a keresztes konventnek, tehát egy kolostornak a maradványait tárta föl, de itt a belvároson, itt a Székesegyház körül is folytak, vagy például a Jókai utcában az egykor várfalnak a maradványait is megtalálták. Külterületen kevésbé voltak, inkább itt a belvároson belül voltak nagyobb feltárások, majd megemlíthetném például még a török fürdőt is, aminek a maradványait mai napig szintén lehet látni.
5: Mi volt az, ami az ásatások során a legérdekesebb, ami előkerült?
3: Hát igazából mindig izgalmas, bármi is előkerül, hiszen maga a városunk az egy elpusztult középkori városra épült rá, és ezért szinte nem maradtak látható falmaradványok a középkorban, ezért ha bármit is találunk, azok mindig-mindig izgalmasak. Az legyen egy várfal, de legyen az egy sír, vagy éppen egy kemence, hogy annó abban az időszakban miben sütötték a kenyeret.
6: Mekkora a régi Székesfehér a területe, ahol még találhatóak a maradványok.
3: Maga mai belváros, az teljes egészében megegyezik a középkori belvárossal, tehát nem változott a területének a nagysága. Annyi, hogy magának a középkori belvároson kívül voltak külterületek. Ezek a vizes árkon kívül helyezkedtek el. Ha azt mondom nektek, hogy a mai McDonald's-nak a környéke, vagy a Zicsi Liget, vagy a Skálának a területe, azok mind-mind külterületeket jelentett, tehát az is még annó a régi Fehérvár részétől képezte, ahogy végül is már a mai Fehérvár is. Tehát nagyjából a területe az nem változott a középkorinak a maihoz képest.
4: Civil emberek találtak már történelmi jelentőségű tárgyakat?
3: Igen, nagy szerencsénkre voltak, nem is egy, akik, hogyha például volt egy kőműves mester, aki kifejezetten kereste is a régi kőfaragványokat, és tudjuk, hogy a régi bazilika, királyi bazilika köveiből számos kőfaragvány sikerült neki, Körösi Jenőről van szó, aki nemrég hunyt el, és ő nagyon gazdagította a kőfaragvány állományát a romkertnek. De volt számtalanszor, hogy tudjuk, hogy behoztak egy gyűrűt is, tehát szerencsére vannak akik lelkesek, és úgy gondolják, hogy bizony ezeket a tárgyakat fontos behozni a múzeumba.
2: És mit kell tennem, hogyha én, mint civil ember találok egy történelmi maradványt?
3: Minden, ami a földben van, az állam tulajdonát képezi, hiába a te kertedben került elő, vagy a nagymamád kertjében, az az állam tulajdonát képezi. Ebben az esetben akkor föl kell hívni a múzeumot, vagy be kell jönni a múzeumba, és át kell adni azt a tárgyat, hiszen nagyon sok információt nyújthat a régész számára. Lehet, hogy éppen egy sírnak a részét, vagy egy háznak a részét képezte az a tárgy, amit te behoztál a múzeumba.
7: Volt már olyan, hogy egy gyilkosság áldozatát találták meg egy ásatás során?
3: Egyébként a püspöki palota kertben sikerült találnunk. Valószínűleg a várfalról ledobott csontvázat találtunk, tehát valószínűleg egykori fogoly volt. Azt onnan tudtuk, hogy a karján ott volt a bilincs, és szerencsétlen még kövekkel is megdobták. Úgyhogy vannak ilyen gyilkossági áldozatok is az elhunytak között. Nyilván az antropológusnak kell megnézni, aki a csonttannal foglalkozik, hogy milyen traumatikus sérüléseket lát egy adott elhunytnak a lábán vagy a karján, és itt is a Géza Nagyfejedelem téren sikerült olyan csontvázat találnunk, ahol nagyon drasztikus törésnek a nyomai, tehát nem jól forrt össze az elhunytnak a karja vagy a lába, és bizony egész életében bicegett és nagy fájdalmai voltak.
8: 97.5
9: All the time.

0: Kapod reggelente, hogy
1: Rozihoz bort.
2: Ha tükör előtt Van Gogh festői művelet, ha jönne még Van Gogh, levágnám mindkét füledet.
3: Arckönyveden annyitok kép egy váltáska, már hiszem, hogy vas erelem első látásra.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Halloween. Amerikában a karácsony után erre az ünnepre költik a legtöbb pénzt az emberek. Na de honnan is ered az ünnep, és hogy jutott el a világ minden tájára?
1: Ma a legtöbb embernek a Halloweenről a horrorfilmek és a cukorkát kéregető gyerekek jutnak eszébe, pedig sokkal ősibb és a maga idejében fontosabb ünnepről van szó. A kelták egyik legszentebb ünnepe volt, ami a sötét, hideg évszaki kezdetét jelentette.
0: Úgy hitték, október 31-én a világrendje felborul, és a szellemek, emberfeletti lények szabadon járnak a földön. Amerikában egyébként skót, ír és velszi bevándorlók honosították meg, de az egész világon csak a filmek és a tévé megjelenése után terjedt el.
1: A legismertebb halloweeni hagyományok közé a beöltözés tartozik, de amíg ennek kezdetben az volt a célja, hogy előzzék a gonosz szellemeket, már egy kissé átalakult. Klasszikus jelmeznek a boszorkány, szellem, csontváz, stb. Számítanak, de már beköszöntek a hercegnők, szuperhősök, sőt, háziállatoknak is nagyon aranyos jelmezeket lehet találni.
0: Egyébként érdekesség a töklámpásokkal kapcsolatban, amik szintén elengedhetetlen kellékei a Halloweennek, hogy eredetileg karórépából készítették őket, de akárki, aki látott már karórépát, megmondhatója, hogy a sütőtök alkalmasabb erre a feladatra.
1: Tudjuk, hogy a tök a halloweeni dekoráció fő eleme, de ilyenkor gasztronómiailag is új szintre emelkedik, főleg annak a tekintetében, mi mindenbe lehet sütőtököt rakni. Már kóstolhatunk sütőtökös kávét, műzli szeletet, de a klasszikusabb sütik is nélkülözhetetlenek az őszhöz.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: szeretnénk.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Kovács Jászmin. Mai adásunkban a közösségi médiák pozitíváját és negatíváját mutatjuk be nektek.
2: Sokan megvitatták már azt a kérdést, hogy a közösségi hálózatok hogyan változtatják meg a kommunikációnkat. Ez a válasz elég egyszerű. Hiszen minden családban 10 év felett, valahol 5-6 év felett kapnak telefont a gyerekek. Ez nem a legjobb, mivel a sok negatív tartalom a médiában leronthatja a gyerekek képzelő erejét és vidámságát. A felnőttek többsége is egyre többet használja a közösségi médiát. Például, ha egy családban megszületik egy gyerek, akkor már képet és videót kell felrakni róla a közösségi médiára. Voltak olyan szülők, akik szerettek volna gyereket, de miután megszületett, elhanyagolták, mert nem volt olyan szép, mint egy másik baba az interneten.
1: Ezek a hálózatok beszivárognak mindenhova, ahova csak lehet. Szokták ezeket vírusokhoz hasonlítani. A családokban már sok helyen nem ebédelnek, vacsoráznak együtt, vagy ha igen, sokszor menni szokott a tévé. A fiataloknak sokszor befolyásolhatja életüket, ráveszik őket, hogy csináljanak olyat, amit tudják, hogy veszélyes. Ezeket pedig egy ember elkezdi, és a többi ember is folytatja, mert hogy milyen vicces, aztán sokan komoly sérüléseket szenvednek. Ezt persze saját magunknak kell kiválogatni, mi a hülyeség, és mi az, ami vicces.
2: A közösségi média lehet előny is, mivel sok embernek szüksége van rá a munkájához. Amikor volt a COVID-19, akkor is minden iskolának kellett használni a különböző platformokat. Ám ebben sok tanár nem tudta, hogy kell használni. Ezzel nagyon sok idő elmegy, és a tananyaggal sem lehet haladni. A média az életünket már körbeveszi anélkül, hogy észrevennénk.
1: Egyszer csináltak egy felmérést 2005-ben, hogy a felnőttek 5%-a rendelkezett közösségi médiával. Napjainkban már több mint 70%-a a felnőtteknek használják különféle munkához, vakáció kereséséhez és kommunikációhoz. A tinik arányában 81%-ra ugrott 2018-ban a média használata, és naponta újabb felhasználók jöttek létre. Közel 2,5 órát szoktunk tölteni az interneten. 9, 7,

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik ki is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.

fogom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok. 97.5. Táskará.

A magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigül Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszig tartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával.

0: Torik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Két nap az erdőben már 50%-kal növeli a rággyilkos sejtek számát. Hímmé változnak a nőstény békák a hőhullámok miatt. Kiöntötte a szívét a rajongóinak Harry Styles. A mikrofonnál Breznai Aura. Két napot sétálsz a fák között, és a testedben lévő rákos sejtekre vadászó természetes ölősejtek aktivitása megemelkedik 50%-kal. Legalábbis ezt ígéri egy japán professzor, Dr. Kling Lee kutatása. A dolog lényege nem hangzik túl bonyolultnak. Napi 20-30 percet tölt zöldben, plusz havonta egyszer nyom le egy 2-4 órás megszakítás nélküli elmerülést egy erdőben. A legjobb a fenyves, mert állítólag ott a legmagasabb a fitocidoknak nevezett láthatatlan vegyületek koncentrációja, amiket a fák pároloktatnak ki, és amik elsősorban belégzéssel kerülhetnek a szervezetbe. Egy hétvégi erdei kiruccanás után a rákos és fertőzött sejtekre vadászó immunsejtek aktivitása a vizsgált alanyoknál közel 50%-kal nőtt. Ahogyan sem mindegy, a folyamatos telefonnyomkodás több kutatás szerint is csökkenteti pont azt a pihenő regeneráló idegrendszeri választ, ami a hatás kulcsa lehet. Hímmé változnak a nőstény békák a hőhullámok miatt. Teljes populációk sodródhatnak a kihalás közelébe az egyre gyakoribb hőhullámok miatt, derül ki a magyar kutatók frissen publikált tanulmányából. A Hunren Agrártudományi Kutatóközpont munkatársai elsőként tárták fel a hőstressz okozta ivarváltások hosszú távú következményeit. Az ivarváltás számos állat

0: Most mondattal aggodalmat keltett a rajongóiban, amikor arról írt nekik, hogy a Together Tour jövő évi lezárása után nem tudja, mi következik számára. Sokan ezt úgy értelmezték, hogy a 32 éves énekes akár a visszavonulást is fontolgatja. A New York-i koncertsorozat egyik állomásán azonban tisztázta, mire gondolt valójában. Styles a szeptember 12-i koncerten a Carlos Song előadása előtt beszélt őszintén a közönséghez. Elmondta, hogy egyszerűen szeretett volna nyíltabban beszélni arról, hol tart jelenleg az életében. Egy tájvani férfit 5 hónap börtönre ítéltek, mert a robotporszívó kamerájával készített felvételt a felesége félrelépéséről. A bíróság szerint a házasság nem ad felhatalmazást a magánszféra megsértésére. A bíróság szerint ugyanis a házasság sem írhatja felül a magánszférát. Ezzel éppen a takarítóeszköz lett a vád koronatanúja, majd a bizonyítékot szerző férj elleni eljárás legfőbb bűnjele. A Tahoiani kerületi bíróság ítélete, amiről a helyi Next Step-ről is beszámolt, elég egyértelmű. A férj hiába védekezett azzal, hogy a felesége megcsalta, a bírót ezt hidegen hagyta. A férfit végül 5 hónap börtönre ítélték, amely 150 ezer tajvani dollár, vagyis nagyjából 1,5 millió forint pénzbírsággal váltható, mert a két érintett tudta és beleegyezése nélkül rögzített őket a közös nyaralójukban.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A tanévkezdéssel ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron. Újra indult a nyitott tornatermek program, amely minden város részben összesen 27 helyszínen 22 féle testmozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futókörök 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a szél megélénkülhet. Napközben 24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.
2: Te

0: rádió te is beleférsz. A mikrofonoknál Bognár Lila, Pál Péter és Lendvai Martin. Hogyan tedd le a telefonod? Legalább egy kicsit. Harc a figyelmedért. Amikor a túlzásba vitt okostelefon használat szóba kerül, mindig akadnak, akik azzal ütik el ezt a témát, hogy az egész csak önfegyelem kérdése. De a helyzet ennél jóval árnyaltabb. Napjainkban viszonylag jól feltárt jelenség, hogy a telefonokat és az alkalmazásokat hogyan tervezik nagyon tudatosan olyanná, hogy minél jobban rájuk akadjunk. A nyerőgépek logikájára felépített gyors visszajelzést, jutalmakat és sikerélményt adó alkalmazások nagyon ügyesen építenek azokra a mechanizmusokra, melyek be tudják húzni a figyelmünket.
1: Az Instagram végtelen görgetése, a beérkező leveleink pár percenkénti ellenőrzése, a Facebook által küldött összes értesítés azonnali megnézése, így elsősorban nem személyes gyengeségünk jele, hanem az agyunk egy alapvető működésének tudatos kiaknázása. Ezt a hatást erősíti az is, hogy a telefonunkon elérhető alkalmazások és közösségi oldalak folyamatosan azt az érzést keltik bennünk, hogyha nem leszünk résen, lemaradunk valami jelentősről. És hiába derül ki utólag szinte minden alkalommal, hogy valójában nem maradtunk volna le semmiről, ha pár órával később szembesülünk ugyanezekkel az információkkal, a figyelmünk a következő adandó alkalommal is ugrani fog a telefonjelzésére. Annyira, hogy egyes mérések szerint naponta akár 150 alkalommal is elővesszük és használjuk telefonunkat, és az elég egyértelmű, hogy ezeknek döntő többségét nem előzi meg egy tudatos elhatározás.
2: Tanulj újra bambulni! Fapados kezdésnek hangozhat ez, de igen hatékony. A következő hetekben egyre gyakrabban tedd fel magadnak a kérdést, hogy miért vetted elő a telefonod olyan pillanatokban, amikor látszólag semmi nem indokolta. A rutinszerű telefonozás fokozatos megkérdőjeleződésének egy azonnal jelentkező következménye, hogy rájössz, mennyire nem tudsz mit kezdeni a tétlenséggel. Azokkal a pillanatokkal, amikor épp nem történik semmi. Korábban ilyenkor adja magát, hogy a telefonodért nyúj. Hogy kitörjünk ebből a rutinszerűvé vált figyelmű működésből, meg kell tanulnunk ismét semmit tenni. Ez egyáltalán nem könnyű feladat, komoly gyakorlást igényel. Segíthet például, ha munkába menet elkezdjük alaposabban megfigyelni az utunkat szegélyező épületeket, eddig nem ismert részletek után kutatva rajtuk. Vagy ha elkezdjük megfigyelni a velünk együtt utazó embereket. Hasznos és kijózanító játék az is, ha elkezdjük figyelni mások, hogyan temetkeznek telefonjaikba a villamoson vagy a metrón. A következő lépésként meg kell tisztítanunk a telefonunkat minden olyan alkalmazástól, melyről azt sejtjük, hogy túl sokat használjuk céltalanul, miközben keveset ad hozzá az életünkhöz. Ugyanígy érdemes nagyon szigorúan végignézni, hogy melyik alkalmazásoknak engedjük, hogy értesítést küldjenek. Ezek jelentik ugyanis az egyik legnagyobb figyelemcsapdát.
0: Figyelj oda! A témában született rengeteg írás egyik leggyakrabban visszatérő közös gondolata, hogy nagyon sokat számíthat, hogy éjjel hol tartjuk a telefonunkat. Ha komolyan csökkenteni akarjuk a függőségünket, akkor érdemes kirakni abból a szobából, ahol alszunk. Helyette vásároljunk egy hagyományos vekkert, így megúszhatjuk azt, hogy elalvás előtt és rögtön ébredés után is az alkalmazások szabta irányokba terelődjön a figyelmünk.
1: Az önkorlátozó kúrákat végigcsináló szerzők kivétel nélkül viszonylag gyorsan jelentkező pozitív változások soráról írnak. Az egyik leglátványosabb különbség a társas kapcsolatokban jelentkezik. Ahogy fokozatosan a háttérbe tudod szorítani a telefonodat, úgy veszel észre, hogy egyre inkább tudsz a többi emberre figyelni. Az okostelefonok persze minden jel szerint a mindennapjaink meghatározó eszközei maradnak a következő években, és csak nagyon kevesen engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy teljesen kirekezhessék az életükből.
2: Azt viszont érdemes szem előtt tartani, hogy azt a helyzetet, melyben ma találjuk magunkat, nem választottuk. A digitális infrastruktúra robbanásszerű fejlődése az elmúlt 10 évben alapjaiban borította fel a kommunikációs, társas és életvezetési viszonyainkat, és úgy vált az életünk megkerülhetetlen részévé, hogy nem akadt egy pillanatnyi szünet sem, amikor végig gondoltuk volna, mivel járhat mindez, és mibe is sodródunk éppen bele. Tippjeinket legfőképp azoknak ajánljuk, akik nem akarják végleg elűzni a telefonjaikat az életükből, csak szimplán kevesebbet szeretnének foglalkozni vele, és érzik, hogy a dolgok rossz irányba tartanak. Ti tesztek valamit annak érdekében, hogy kevesebbet telefonozzatok?
3: 97.5

0: 97.5-ös rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Szép Laki Emma, Durján Boglárka, Csókás Dávid, Gál Zsombor, Török Marcel és Sportklub Boldizsár.
1: Vendégünk a Rescue nemzetközi speciális mentőcsapat két tagja, Pavelce László és Lukács Péter, akik elmondták, hogy a csapat küldetése a mentés földön, vízen, levegőben. Beszéltek arról, hogy milyen lelki megpróbáltatással jár egy mentőcsapat tagjának lenni.
2: Meséltek a Hős benned van című programjukról, amivel céljuk, hogy mindenki életet tudjon menteni. Ahhoz, hogy hős legyél, két alap dolog kell, a tanulás és a biztonság.
0: Milyen eszközöket szoktak használni a mentésekkor?
3: Gyakorlatilag ez is egy nagyon nagy spektrummal bíró kérdés. A legkisebb eszköz az valószínűleg a pulzoximéterünk, vagy a lázmérőnk, de hát aztán ettől kezdve a reanimáláshoz szükséges defibrillátorok, a lélegeztetők, ambubalonok, tehát gyakorlatilag ez is ilyen felsorolhatatlan, de a legfontosabb az, hogy ott legyél, amikor segíteni kell. Aztán utána következnek csak az eszközök, amikor már megérkezünk, megérkeznek a hivatásosok, és ők majd átveszik a területet, de én azért azt szoktam mondani, hogy nagyon nagy rendetlenséget szoktak a mentők maguk körül rendezni, akkor, amikor baj van, hiszen szét kell pakolni az összes mentőfelszerelést, az összes gyógyszert, az összes ampullát, hiszen pillanatok alatt kell az orvosnak, a mentőtisztnek, az ápolóknak úgy dönteni.
4: Érzelmileg mekkora teher mentősnek lenni?
3: Hát azt hiszem, hogy ez egy jó rávilágítás volt. Egyébként nagyon nagy teher. Van egy híres megjegyzésem, és én ezt tartom, vallom is, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdek majd a munkámról álmodni, akkor kell abba hagyni. Az azt jelenti, ugye, hogy megtelt az embernek a lelke, megtelt az agya, a szoftvere, hogy így mondjuk, és akkor kell abba hagyni, hiszen az azt jelenti, hogy elkezdett az emberi agy felörlődni, tehát megtelt, nem tud több tragédiát vagy problémát befogadni. Tehát ez jól jelzi azt, hogy nekünk is, tehát mi is emberek vagyunk, mi is érző emberek vagyunk, nekünk is gyerekeink vannak, nekünk is nagyszüleink vannak, nekünk is szüleink vannak. Tehát mi ránk ugyanúgy hat. Én például, amíg tanítottam egészségügyi és kolléginákat, én mindig azt tanítottam nekik, hogy minden beteghez úgy kell hozzáállni, mint a saját hozzátartozódhoz.
5: Ha megengedett, két szót én is tennék hozzá. Létezik egy olyan szó, hogy burnout. Ez a szó minden egyes munkahelyre, minden egyes munkára igaz. Igaz egy tanárra, igaz egy egészségügyi dolgozóra, igaz egy gyári munkásra. Ez a burnout szindróma a mentő dolgozókat is elérheti, vagy eléri. Sajnos vannak, akik tényleg feladják, sajnos vannak, akiket elvesztünk. Bizony nagyon jó család, nagyon jó feleség, nagyon jó gyerekek kellenek hozzá, amikor hazamész, és egy akkora követ cipelsz a gyomrodba meg a lelkedbe, hogy az elképzelhetetlen egy civil ember számára, és ezeket a köveket nagyon lassan tudod lerakni apró szemenként, kavicsonként. Én egyszer éltem meg azt, hogy megrogytam. Nagyon nehéz volt belőle fölállni. Még mindig összeszorítja a torkomat.
3: Én, mint csapatvezető, ugye felelek a mentőcsapatomért, és az összes kollégámért. Tehát én azt szoktam csinálni egy-egy ilyen komolyabb tragédia után, vagy a mentőcsapat, ha valahonnan hazatér, akkor én már útközben el szoktam kezdeni beszélgetni a kollégáimmal, kibeszéltetem a problémáikat, mi az, ami megérintette őket, pozitív, negatív oldalon is, és ez már, hogy beszélt róla, ez nagy valószínűséggel már segített. Aztán, ha még az ember hozzá tud tenni, sokszor látnak bennünket katasztrófák helyszínén is mosolyogni, és azt hiszik, hogy ezek bolondok. Pedig nem vagyunk bolondok, nekünk is valamilyen szinten el kell ütnünk ugye azokat a pillanatokat, amikor az ember beleverni a fejét a falba, sírna, hiszen egy gyereknek az elvesztése, amikor az ember ezzel foglalkozik, és ugyanakkor a gyereke van otthon, akkor abban azért lelkileg belehal. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin és Kovács Réka. A műanyag elődje Krisztus előtt 3500 körül jelenhetett meg Mezoamerikában, ahol az őstakosok a kaucsukfa nedvéből készítettek labdát. Ehhez képest ma a műanyag nem egy ártalmatlan játékszer, hanem egy globális probléma.
1: A 19. század első felében már labori körülmények között előállították a PVC-t, de a jelentőségét csak a II. Világháború idejében fedezték fel. Ekkor jöttek használatba a cellulóz, az akril, nylon, a fenol és a polietilin. Mivel a műanyag olcsó volt és gyorsan előállítható, rengeteg új távlat nyílt meg a felhasználását illetően. A haditechnikában széles körben alkalmazták.
0: De a háború végén sok vállalkozás tönkrement, mivel nem tudták eladni termékeiket. Ezért a megmaradt cégek megcélozták az elérhető réteget, a civil szférát. Ekkor a műanyag megkezdte a térhódítását. Először élelmiszercsomagolásban használták főként, de nem sokára mindenhol jelen volt. A 60-as évekre a műanyag termelése 400%-kal nőtt. Már nem állíthatta meg azt sem, hogy a 70-es években felfedezték, hogy az akrilnitril tüdőrákot okoz, ezért 1977-ben betiltották.
1: Sőt, a termelés úgy megemelkedett, hogy 1979-ben már több műanyagot gyártottak, mint acélt. Mára viszont a gyártás kritikus mértékeket öltött, ugyanis az össztermelés 400 millió tonnára rúg évente. Sőt, ha az összes műanyagot, amit eddig az emberiség legyártott, egy kupacba gyűjtenénk, 45 gízai piramist kitenne. Ennél már csak az a szomorúbb, hogy mindennek a hatalmas mennyiségének csak a 9%-át hasznosították újra.
0: Ezek a hulladékok először szárazföldi szemétlerakókba kerülnek, majd a szél, eső és egyéb természeti jelenségek miatt szétszóródnak. Később bekerülnek a környező folyókba és a szalalvízbe. Aztán 400 éven keresztül szennyezik a környezetet, azaz 16 generáción keresztül nem bomlanak le. Az óceánokat szennyező műanyag 10 folyóból származik, ebből 8 Ázsiában található. Ezekből a műanyagokból szemétszigetek jönnek létre, amik az óceán felszínén lebegnek.
1: Ha ez a szennyezés megszűnne, az óceánok 1 milliárd embert lennének képesek jól lakatni. A szennyezés több mint 1200 fajt fenyeget. Az állatok ugyanis megehetik vagy beleakadhatnak a hulladékba, ami megölheti őket. Már 700 különböző tengeri fajnak találtak a gyomrában műanyagot. A madarak 90%-a evett műanyagot, és az emlősök 60%-át veszélyezteti a szennyezés. Eddig már több mint 1 millió állat pusztult el a műanyag miatt.
0: Az anyag nem bomlik le, viszont a nap és a víz hatására mikroműanyagokra esik szét, és veszélyes vegyi anyagok oldódnak ki belőle, amik a tengerbe kerülve akadályozhatják az állatok szaporodását. A mikroműanyagok veszélyesek, mivel bekerülnek a táplálékláncba, így mi is műanyagot eszünk, hetente átlagosan 5 g-ot. Számuk több mint 5,3 billió. Ráadásul akadályozzák az óceánok oxigén kibocsátását és a széndioxid megkötését.
1: Bolygónk vizeiben 200 millió tonna műanyag van, de a gyártás nem áll meg. Percenként 50 palack és zacskó készül. Ezek használati ideje átlagosan 15 perc. A termelés mértéke évről évre nő, úgyhogy ha így folytatjuk, 2050-re 4-szer annyi műanyagot fogunk gyártani, mint a történelem során összesen.
0: A korallzátonyok elpusztulnak, és a globális felmelegedés kritikus mértékben felgyorsul. Ezért kell most tennünk földünkért. A műanyag már mindenhová beférkőzött, de még megállíthatjuk. Mentsük meg a földet, hogy a következő generáció is egy élhető földre érkezzen.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Kabai Tamás. A nagy horgászoknak, illetve érdeklődőknek fogtam ma egy fülest, mivel hogy egy újabb hatalmas szellemharcsát fogtak a maconkai víztározónál. 2023. szeptember 21-én csütörtökön egy közel 25 kg-os fehér színű szellemharcsát fogott ki egy horgász a Bátony terenyei maconkai víztározónál.
1: Meglepő módon idén már harmadik alkalommal akadt horogra az igazi kuriózumnak számító pigmenthiányos haltípus, amely csak a vörös szem hiányában nem nevezhető albínónak.
0: 2023. júliusában fogott ki először fehér harcsát egy horgász a maconkai víztározónál. Akkor Godó György egy 24,62 kg súlyú, 140 cm hosszú és 74 cm kerületű példány csalt horogra. Szeptember 2-án pedig Szőlősi Károly szintén fehér színű harcsát terelt szágba.
1: Most a Betaverzum közölte, hogy szeptember 21-én 20 óra 36-kor Sirkó Szabolcsot hozta össze a sors egy szellemharcsával. A ritka példány 24,97 kilós, 150 cm hosszú és 68 cm kerületű volt. A rekordlistán fehér harcsának nevezték el ezeket a halakat, és egy külön kategóriát is létrehoztak nekik.
0: A Bátor terenye, Maconkai Szabadidő és Sporthorgász Egyesület korábban azt írta, hogy a szakirodalom alapján jóval egy a 100 000-hez feletti az ismert esély egy ilyen színváltozat kialakulására. Mint ismert, a halakban normál esetben 4 festékanyag tud szintetizálódni. A fekete melanin, a gyöngyházfényű guanin, a narancsszínű xantofil és a vörös színű eritrofil. Az albinokban ezek egyike sincs meg, azokat a színanyagokat teljesen hiánya jellemzi.
2: 97.5 All the time. Táskor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Domján Székely Bogi.
1: Sikeres, híres, tehetséges és nincs még 18 éves. Mekkora árat kell fizetni egy gyereknek a csillogásért?
0: A felnőtté válás előtti néhány év nem felhőtlen időszak senki életében. Van, aki szeretettel gondol rá, van, akit pedig fájdalmas emlékek kötnek azokhoz az évekhez. Egy biztos, senki sem lett hirtelen gyerekből felnőtt, és a serdülőkorról mindenkinek van mesélni valója. A műsorban el fogjuk mondani néhány híresség fiatalkorának történetét.
1: Mindennyian jól ismerjük a történetet a Rivalda fényben felnövő gyereksztárokról, akik hatalmas árat fizetnek azért, hogy fiatalkorukban sikereket érjenek el és nagyfokú hírnévre tegyenek szert. Számomra a legszívbe markolóbb Michael Jackson esete. Interjúiból tudjuk, hogy úgy élte életét, hogy sosem tapasztalta meg egy átlagos hétköznapi ember szabadságát. Ugyanis ezt az életet már körülbelül 5 éves korában elvették tőle, amikor megkezdte pályafutását a Jackson 5-ban. Azonban egyik gyereksztár sem magától érte el a sztárságot, és ezt most negatív értelemben mondom. A Jackson fiúk mögött egy nagyon szigorú, keménykező zsarnokapa állt. Azonban, ami az utóbbi években a halála után derült ki, minden fantáziámat felülmúlta. Michael-t 13-14 éves korában hormoninjekciók használatára kényszerítette, ezzel megőrizve magas hangját. Vallotta orvosa, akinek állítása szerint maga a sztár vallotta be, miután megesküdte, hogy sírjáig vihordozza ezt a titkot. A furcsa és a legtöbb országban valószínűleg illegális eljárás meghozta a hatását. Michael-nek élete végig szokatlanul magas hangja volt. Én úgy gondolom, hogy nem szabad mindent elhinni, amit hallunk. A hírességek életét amúgy is rengeteg pletyka lengi körbe. Azonban ennél a sztorinál, ha összerakjuk a darabkákat, értelmes képet kapunk.
0: Michael Jackson esete a példa arra, hogy egy gyereknek sem szabadna áldozatul esnie ilyen etikátlan cselekményeknek, pláne nem a saját szülei által. Azonban a gyerekkort nem csak a túlzott hírnév telti pokollá, sőt, a következőkben felsorolt sztárok, gyerek és kamaszkorát tragikus események és vagy borzasztó körülmények sújtották. LSD gyerekeknek. Flea önéletrajzi könyvének címe magáért beszél. A Red Hot Chili Peppers basszusgitáros a gyerekkorában próbálta ki először a drogokat, amiket ezután évtizedeken keresztül használt. Ugyanez igaz Pinkre, Drew Barrymore-ra és Metallica Kira. A családon belüli erőszak talán az abúzus legnyomasztóbb formája. Charlize Theron tudna róla mesélni. 15 éves korában történt ez a horrorisztikus trauma, amikor édesanyja lelőtte agresszív alkoholista apját, aki előtte többször rájuk lőtt. Sinéad O'Connor gyerekkorát pedig anyja keserítette meg, aki állandóan verte őt. A családban történő bántalmazás mellett a családon kívül történő atrocitás is taszított olyan mélységekbe, ahonnan iszonyú nehéz a kiút. Lady Gaga-t és Tom Cruise-t a külsőjük miatt csúfolták, Eminem az iskolában fizikális és verbális bántalmazást szenvedett, Ozzy Osbourne pedig molesztálás áldozata lett. Jim Carrey, Celine Dion, Dolly Parton és Leonardo DiCaprio élete a siker előtt nyomorban telt. Sokat dolgoztak, emiatt hamar otthagyták az iskolát, kilátásaik pedig nem igazán voltak. A nehézségek ellenére ők képesek voltak többé-kevésbé helytállni és felülkerekedni a rossz dolgokon. Ezek az emberek saját tapasztalataik alapján biztatnak minden reményvesztett gyereket arra, hogy van kiút. A szenvedéstek vége lesz, és felnőtt korukban lehetnek boldogak és sikeresek. 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beletérsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matko Rebeka, Heddik Mira, Virág Halmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Török Hiléna.
1: A mai vendégünk az influencer és egyben a ninja, aki sokféle sportot szeretőzi, a kosárlabdától kezdve a futásig. A stúdióban Horváth Balázs.
2: Milyen érzés influencernek lenni?
3: Nem gondolom ezt egy olyan hatalmas nagy dolognak, mármint olyan téren, hogy én nem különböztetem meg most magam attól, hogy én engem több ember követ, mint mondjuk a másikat. Szerintem mindenki egyenlő. Az, hogy én ebben jó vagyok, vagy egész jó vagyok, annak nagyon örülök, de próbálok fejlődni mindemellett. És még az, hogy odajönnek sokan, és megismernek, és úgymond sztárolnak, és sokszor vagyok valakivel, és odajönnek, és nem hiszi el, hogy miért tőlem, miért kérnek képet, vagy ez is komoly, hogy ez van. És szoktam mondani, hogy hát igen, jelenleg most ez a szituáció. De én inkább azt mondom, hogy egy picit ismertebb vagyok, mint a legtöbb ember, de egyáltalán nem adok ott arra, hogy én most elszálljak, vagy ilyesmi, mert ez még nem jelent semmit. Nagyon jól esik, hogy megismernek, de próbálom a helyén kezelni annyira, mennyire lehet.
1: Mennyire kell kreatívnak lenni a tartalomgyártáshoz?
3: Mindenképp, mert ugye manapság ti ezt nem tapasztaljátok még, mert ti már ebben öttök fel, de itt mi azért látjuk, hogy mennyire durván fogyasztói társadalmat élünk, és hogyha valaki nem aktív, nem kreatív, nem tud újat mutatni, vagy valami egyedit mutatni, akkor úgymond ez a hálátlan közeg, ez kidobja, és már nem lesz érdekes. Én azt gondolom, hogy aki egyéniség, az önmagából fakadóan kreatív abban, amit csinál. És onnantól kezdve nem kell megerőltetnie magát. De ez látszik is azokon az influencereken, vagy azokon az ilyen jellegű embereken, akik csinálják, hogy egy idő után nekik így lefele ível, vagy nem olyan keresettek, vagy nem olyan jó az elérésük például. Pont ezért, mert valami miatt fellettek kapva, de amúgy meg nem annyira érdekesek, és így szépen leesik az érdeklődés irántuk. Míg mondjuk olyan emberek, akik tényleg önmagukból fakadóan egyéniségek és kreatívak, és merik vállalni azt, ami ők, amit az elején is mondtam, akkor az érdekes marad végül is mindig, és azt követni is fogják.
1: Hogy befolyásolta az életed az ismertség?
3: Viccesek, érdekes, most nem voltunk, ugye Siófokon letekertünk, meg előtte levő hétvégén is nem voltunk, és most volt először az, mert amit mondtam már, hogy oda-oda jönnek emberek napi szinten, vagy utánam szaladnak képér, ami tök jó, de most volt az ezen a hétvégén, 5 méterenként jöttek oda hozzám, tehát nem bírtam mozdulni, szóval én nyilván élvezem, meg tök jó érzés, de ilyen szinten befolyásolja, hogy nem lehet olyan szinten privát szféra már, akár nyilvánosan, mert látnak, felismernek, bekommentelnek a videó alá, hogy itt láttalak, ott láttalak. Sokszor Pesten járok, és vagyok egy plázában, és a videó alatt megjelenik, hogy láttalak itt.
1: Ugye, te egy TikToker vagy, és körülbelül mennyi időt szánsz erre?
3: Hát azt kell tudni, hogy például ez is ilyen kulisszatitok, de 2-3 nap alatt veszünk fel 30 videót, azért 30 videó, mert ugye egy hónapban 30 nap, jó esetben, vagy 31 nap van, és minden napra legyen legalább egy videó. 9, 7, 5, Táskarádió.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Petrovics Adél, Schneider Ákos és Szigül Barnabás. Lime szállítási cég. A Lime néven működő Neutron Holdings, korábban Lime Bike, egy közlekedési vállalat, amelynek a székhelye az Egyesült Államok.

0: városaiban. A rendszer dokkoló nélküli járműveket kínál, amelyeket a felhasználók egy okostelefon alkalmazáson keresztül találnak meg is oldanak fel, amely GPS-en keresztül tudja a rendelkezésre álló járművek helyét.
1: Használat. A felhasználó telepíti a Lime alkalmazást egy eszközére, amelyen megjelenik az összes elérhető jármű a közelben. Az utazás megkezdése előtt a felhasználó megadja a fizetési információkat. A felhasználó ezután beolvassa a QR kódot a járművön, és megkezdi.

0: jármű a felhasználó jelentheti azt az alkalmazáson keresztül. Többször jártam már úgy, hogy sérült rollert kaptál, és ez feloldás után derült ki.
1: Ilyen esetben visszajön a 250 forint, mivel látja a rendszer, hogy nem mentél vele sehova.

0: Ügyeket intéz, barátaival furikázik, akár egy új várost fedez fel. A Lime biztosítja az igényeinek, preferenciájának vagy a kívánt kényelmi szintnek megfelelő elektromos járművet.
1: A rollert a népesség tölti. Akinek van bármilyen roller kompatibilis elektromos töltője és elvállalja a rollerek begyűjtését, valamint töltését, annak zsebét megütheti egy kis pénz. A rollereket nem valami vállalat gyűjti be és tölti fel, hanem az az ember, aki hazaviszi a rollert vagy rollereket és feltölti azokat. Ilyenkor a Lime magyarországi szolgáltatói vagy az adott város, megye önkormányzata természetesen kiszámlázza a roller töltésére felhasznált áram összegét. Visszaélés nem lehetséges, hisz ha visszaélést sejtenek az utaló szolgáltatók, le tudják ellenőrizni a töltöttséget és a roller előzményeit, hogy hány százalékról lett feltöltve. Így ki lehet számolni, átszámítani, hogy tényleg mennyit is kell utalni. Akinél nem tapasztal a Lime szolgáltató ilyet, annál természetesen a pontos összeg probléma nélkül utalásra kerül. A regisztrált fiók első 6 perc rollerezése ingyenes, utána 600 forint per perc a fizetendő összeg.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf és Szép Laki Emma. A globális felmelegedés a földi klíma átlaghőmérsékletének hosszú távú megemelkedését jelenti, amely magában foglalja a felszíni vizek és a troposzféra hőmérsékletének emelkedését is. Az éghajlatváltozási keretegyezmény a globális éghajlatváltozás legfőbb okának az emberi tevékenységet nevezi meg. Az írott történelem előtti időkben is voltak globális felmelegedésben eltelt időszakok, ám ezek egyike sem volt olyan mértékben kiterjedt és gyors, mint a 20. század óta megfigyelhető felmelegedés, amely várhatóan még tovább gyorsul.
1: A klímakutatók között gyakorlatilag teljes a konszenzus abban, hogy a globális felmelegedés nagyrészt az emberi tevékenység általi üvegházhatású gázkibocsátás okozza, bár a globális felmelegedés és a klímaváltozás fogalmát sok esetben szinonímaként használják, a két kifejezés nem ugyanazt akarja. Globális felmelegedésnek a felszíni hőmérséklet antropogén hatások miatti globális emelkedését nevezik, míg a klímaváltozás magába foglalja a globális felmelegedést és annak hatásait, következményeit is, például a csapadékkal vagy a légmozgással kapcsolatos változásokat.
0: Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben írtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetése írtása során az égéssel jelentős mennyiségű széndioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és felégetik, az elraktározott széndioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az esőerdőfái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják, és az ebből keletkezett esőfelhők az egész földön szétterülnek, és még Észak-Európa fölé is eljuthatnak. Az esőerdők írtásával a neki köszönhető csapadék és felhőképződés is elvész a föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást.
1: 2030-ra az amazonasi esőerdő 55%-a elpusztulhat a mezőgazdaság, az állattartás növekedése, erdőtüzek, a szárazság és a fakitermelés jelenlegi üteme alapján. Az erdők eltűnése miatt az Amazonas medencéből 55-97 milliárd tonna széndioxid juthat a légkörbe. A felső érték esetén ez több, mint a világ két évi üvegházhatású gázkibocsátása. A legnépesebb latin-amerikai országban a szarvasmarha tenyésztés is robbanásszerűen bővül. Hatalmas erdőterületeket égetnek fel nap mint nap, hogy ültetvényekké vagy marhalegelőkké alakítsák őket.
0: Nem lehet figyelmen kívül hagyni a klímaváltozás veszélyeit, a saját bőrünkön is érezzük annak hatásait. A közelmúltban felgyorsuló tendencia eredményeként érezhetően mediterrán típusúvá kezdett válni hazánk időjárása. Hosszú, forró és száraz nyarak, rövid, enyhe, valamint hóban szegény telek, a tavasz és az ősz lerövidülése, a növekvő évi átlaghőmérséklet és napfénytartam mellett a gyakori asszályos időszakok között ritkán lehulló, néha azonban nagy mennyiségű következményeként egyes térségekben akár villámárvizeket is okozó eső jellemzik.
1: Egyénileg is tehetünk a környezetvédelemért, sokan segíthetünk közlekedési szokásaink módosításával. Próbáljunk meg gyalog vagy biciklivel, rollerrel közlekedni, egy saját autó helyett tömegközlekedni. A légkörből főleg a fák kötik meg a széndioxidot, ezért, ha van módunk rá, ültessünk a kertünkbe fát, vagy óvjuk a már meglévő erdőket. Vásároljunk hazai termelőktől, ezzel csökkentsük a nemzetközi áruszállítást. 97.5 Táskaráz.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: Poloskák keresztanyja lett Taylor Swift. Már tudni, ki lesz az MTV VMA házigazdája. Lady Gaga és Michael Polanski szülők lettek. A mikrofonnál Breznai Aura. Poloskák keresztanyja lett Taylor Swift. A 4 faj a frissen leírt Swifty Filius nemzetséghez tartozik, és a Swifty Filius Taylori, Swifty Filius Amateur, Swifty Filius Intrepidus és a Swifty Filius Poetorum nevet kapták. Az elnevezéseket rendre Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Parts Department című albumai ihlették. A rovarok a Miridae, vagyis a címeres poloska félék családjába tartoznak, és növényevő életmódot folytatnak. Szoros kapcsolatban állnak az Ausztráliában elterjedt Allocasuarina növény nemzetséggel. Sarah Schroeder doktorandusz, a tudományos tanulmány társszerzője és régóta Taylor Swift lelkes rajongója elmondta, hogy nem csupán személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz. Azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére, valamint megóvásuk fontosságára. Snoop Dogg vezeti az MTV Video Music Awards díjátadóját, amelyet szeptember 27-én rendeznek első alkalommal Los Angelesben. Az MTV Video Music Awards ceremóniát élőben közvetítik a Peacock Theaterből, a CBS-en és az MTV-n, valamint a Paramount Plus streaming platformon. Ez lesz a VMA történetének első olyan kiadása 2017 óta, amelyet New Yorkon vagy New Jersey-n kívül rendeznek meg. Snoop Doggot eddig 13 alkalommal jelölték a díjra, és 3 Moonman szobor büszke tulajdonosa. A rapper 1994-ben lépett először színpadra a VMA gáláján, majd 5 évvel később Dr. Dre és Eminem társaságában ő zárta a ceremóniát, és a következő években is többször visszatért fellépőként, többek között a Notorious Big, azaz Christopher Wallace előtt tisztelgő tribut műsorban, valami 2022-ben Eminemmel közös produkcióban. Lady Gaga és vőlegénye Michael Polanski szülők lettek. Adta hírről a francia AFP és az